Rebekáknak, valamint a születésnaposoknak is sok-sok boldogságot, ünnepeljetek egy jót ma. Na nézzünk egy kis történelmi visszatekintőt. Napra pontosan 81 éve, 1945. szeptember 2-án ért véget a második világháború, amikor a japán küldöttség aláírta a feltétel nélküli kapitulációs okmányt a Missouri csatahajó fedélzetén. 144 évvel ezelőtt William N. Jennings, amerikai fényképész, egy elképesztő technikai bravúrt hajtott végre, elkészítette a történelem legelső fényképét egy villámlásról, és egy kis hazai szerencsejáték történelem 1770-ben pont ezen a napon, szeptember 2-án rendezték meg a legelső lottó sorsolást Budán. Ez tehát szeptember 2-a. Tarts velünk szerdán is itt a Petőfin, ahol sok jó hazai zenét hallhatsz. Már is az Abaházi RT-t hozom neked. Ez az Eldobott Kő.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ma lehet számítani egy kis záporra, zivatarra. Kezdetben nyugatról kelet felé egy felhősáv vonul majd át fölöttünk. Ebből a Dunántúlon esett majd némi eső. Túl nagy mennyiségre persze nem kell gondolni. Délutánra már sokat fog sütni a nap a gomoly felhők mellett, majd a késő délutáni órákban nyugaton növekedhet meg újra erősebben a felhők száma, és ott néhol újabb zápor, esetleg zivatar is előfordulhat. Kifejezetten friss lesz a reggelünk, 8 és 17 fok közé hüll a levegő, de kora délutánra visszatér a kellemes meleg, és 26-32 fok közötti csúcsokat mutathatnak a hőmérők. Induljon jól a szerdád, és ha teheted, akkor vidd magaddal a Petőfit, mert itt szólnak a hazai kedvencek, különlegességek, ez a Nem vagyok az apád, és a Szél.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Hazai dallamokkal töltjük fel a szerda hajnalodat, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szeptember 2-a van, üdv a fedélzeten, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallott. Ebben az órában hallhatod még Arany Timit, a Storium csapatát is, vagy éppen most a Heavy Brains-t. Ez az Addi Táncol.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a sztori. Után jöjjön egy országos tévépremiér a Dunán, ugyanis szombattól visszatér a képernyőre sokunk kedvenc kócos vöröshajú roscsontja, folytatódik a Pumukli legújabb kalandjai. A 13 új epizódból álló második évad szeptember 5-től szombatonként 17 óra 30-tól lesz látható édermester unokaöccse Florián és a csintalan kobold müncheni műhelyében. Ezúttal sem lesz hiány majd csínyekből és nevetésből. Rögtön az első részben óriási a veszély. Egy régi ismerős fotó csapdával próbálja meg bebizonyítani, hogy Pumukli igenis létezik. Később betört ablakok, viharos kempingezés és egy rejtélyes medve is borzolja majd a kedélyeket, de a nosztalgikus humor mellett Pumukli érzékenyebb oldalát is megismerhetjük. Úgyhogy kapcsolja Dunára szombat délután 13:30-kor és lesz be a műhelybe édermesterékhez. Én nagyon szerettem gyerekként, kíváncsi is vagyok az újabb évadra. Most viszont a sorozatok világából térünk vissza a zenékhez. Itt is van Arany Timi a Kígyóval, a

0: Petőfi Rádió.
1: Ha elindul a metró, mindenki útra kész. Újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél. Féltve őrzött titkokat, cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Úgy tűnik, hivatalosan is véget ért az a korszak, amikor a nyaralás augusztus 31-ével lezárul. Egy friss nemzetközi kutatás szerint az utazók több mint 40%-a már tudatosan szeptemberre időzíti a pihenését. És hogy miért terjed egyre jobban az úgynevezett második nyár? A válasz egyszerű, sokkal elviselhetőbb szeptemberben az időjárás, nincs akkor a kánikula a városnézéshez, elkerülhető a hatalmas tömeg, és nem utolsó sorban a pénztárcánkat is kíméli. Ráadásul a mediterrán térségben Spanyolországtól Görögországig még bőven strandidő van. A szakértők szerint a szállásadóknak is át kell állniuk. Szeptember ma már nem az utószezon csendes levezetése, hanem gyakorlatilag egy újabb hónap a nyárból. Na és te hogy vagy vele? Nyaraltál már az idén, vagy most indulsz csak útnak? Várom az üzeneteket akár SMS-ben, vagy Viberen 0630303380. És ha már arról beszélünk, hogy a nyár hosszabb lett, itt is van a Pankasztik dala. Ez a hosszú volt a nyár. A Petőfi.

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ma is igyekszünk könnyíteni az ébredezésen. Itt a Petőfin, szeptember 2-a van, szerda. Jó reggelt, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Jön Tóth Zoltán és a Verses Lány mindjárt, de előbb a Mayfly egy kellemes dallal. Ez a Távolodom.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió.
1: Gyönyörű romlás, gyönyörű romlás, yeah. Van, aki a romok közt talál otthonra.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A szerda hajnalban ismerkedjünk meg Balázsföldi Virág énekes dalszerzővel, akinek a zenei világában a természet, a belső feloldódás és a valódi kapcsolódás keresése áll a középpontban. Az Úgy mesélj című dalában a tiszta szabadságról és az életörömről beszél, arról a ritka és varázslatos pillanatról, amikor tökéletes harmóniába kerülünk önmagunkkal, az emberi kapcsolatainkkal és a minket körülvevő világgal. Engedd el a mindennapi rohanást, dőj hátra, és add át magad a természet ihlette dallamoknak. Jön Balázsföldi Virágtól az Úgy mesélj, itt a Petőfi.

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát. Persze sokszor egy mosás is megteszi.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Azt hittem játék lesz csak egy nagy játék, s hogy megolsz majd mindentől, mint naptól az árnyék. Igen, így volt, de szép is volt. Én a fényben mindig valami mást kerestem, és addig-addig vártam, még végül kicsit vak is lettem. De érzem, itt vagy, mindig itt vagy.

Itt volt Szabó Leslie a Petőfin, ahol minden magyar. Érezted már úgy, hogy teljesen eltévedtél, és fogalmat sincs merre tovább? Az a helyzet, hogy a modern metal arcok szerint pont ez a tökéletes pillanat az újrakezdésre. Pár hónapja jött ki az Everflash újabb zúzása a két világ közt. Ez a harmadik dal, amit a csapat a friss felállásban Várhalmi György énekessel közösen rakott össze, és egyben a menetrend szerint érkező nagy lemezük előfutára. Gyuri elárulta, hogy a zene egy komoly belső utazásról mesél, amikor a múlt terhei már nem nyomnak, a jövő pedig még teljesen bizonytalan. A srácok üzenete viszont az, hogy pont akkor vagyunk a legszabadabbak, amikor a leginkább elveszettnek érezzük magunkat, mert a teljes széthullás után már bármerre elindulhatunk, és bármivé válhatunk. A lényeg, hogy ne önmagunk elől meneküljünk. Ezt is hallhatod itt a Petőfin, de most az Édenkert slágerük egy különleges akusztikus átdolgozását hozom neked a reggel beindításához. Köszöntünk a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Alig egy órával járunk a napfelkelt előtt, szeptember 2-át írunk, szerda van, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. Jó reggelt, jó ébredezést! Erdős Fruzsival, Fehér Kármennel és Ember Márkkal is találkozhatsz pillanatokon belül, de csak is a Dubaj nevű formáció után ez a No Space for You.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

Egyik úr követi a másikat. Kamarás Iván után Buzás Bence érkezik a Petőfire, ahol minden magyar. Egy igazi műfajokon átívelő önismereti utazás a hazai könnyű zenében. Bencét még 2018-ban ismerhette meg az ország, de 2020 óta már saját szóló projektjével építi töretlenül az útját. Bence nem kisebb nevekkel dolgozott együtt az eddigi szerzeményei, mint a hazai zeneipar élvonalbeli producerei Toldi Miki, Somogyvári Dani és Kerendás Dani. A stílusa nagyon sok színű, az alternatív műfajoktól kezdve az R&B-n és a trappen át a popig, mindenben otthonosan mozog, de időről időre visszatér a letisztult akusztikus hangzáshoz is. Zenei igazi személyes lenyomatok minden egyes felvétellel az ő saját megélt élményeibe és belső útkeresésébe nyerhetünk betekintést. Jön Buzás Bence itt a Petőfin, ez a Minden Álmunk. Jó reggelt! Most

0: volt a világ.
1: Jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kezdetben egy felhősáv vonul át majd felettünk nyugatról kelet felé, ebből a Dunántúlon néhol még kialakulhat kisebb eső vagy zápor, délután aztán visszavonulót fújnak a felhők, és több helyen előbújik a nap, de nem sokáig, késő délután nyugaton újra eltakarják a napot, és elszórtan záporra, sőt, akár egy-egy zivatarra is készülni kell. Friss a reggelünk, 8 és 17 fok közé hűlt le a levegő, úgyhogy most még egy vékonyabb pulóver jól jön, de kora délutánra visszatér majd a kellemes meleg, és 26-32 fokot mérhetünk. A hétvégéhez közeledve napról napra fokozódik majd a felmelegedés, szombatra újra visszatér a kánikula. Most ezt látjuk az időjárásban, szóval a nyár nagyon úgy tűnik nem tágít. Tarts ki és hallgasd a Petőfit ma is, ahol megtalálod a kedvenceidet és az igazi különlegességeket is. Itt van KT és a Dark Never Lies. Jó reggelt!

0: Nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: 6 óra előtt járunk. Szép jó reggelt, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Zárjuk az éjszakai műszakot, és indítjuk a reggelt. Habocki Máté kollégám már itt is van a hajón. Tarts vele a folytatásban, ahogy látom, jó hazai zenékkel készül. Ezek már mind-mind betárazva, hogy hoz neked sok hasznos infót és érdekességet is. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen szép a szerdád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is nyárias meleg időre számíthatunk. Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány. Már lehet szavazni az idei Kaszás Attila díj jelöltjeire.
1: Petőfi Rádió közlekedés.
3: Komáromban az Erzsébet híd Magyarország felőli hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerinti buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Autóval és teherjárművel az 1-es és a 13-as út érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány. A Vekerle lakásépítési programnak a lakáskínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt kell helyeznie a megfizethető lakások arányának növelésére, a barnamezős területek hasznosítására, valamint az energiahatékonyság és fenntartható lakásépítések ösztönzésére. A tervek között szerepel az intézményi bérlakások és a kollégiumi férőhelyek fejlesztése is. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. A jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárca javaslata alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalhatóvá válik. Rainer M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Az új tanévben is térítésmentesen igényelhető a HPV elleni védőoltás, amelyet az iskolában kaphatnak meg a 7. osztályos fiúk és lányok. A szülőknek szeptember 15-éig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A rák megelőző védőoltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedések ellen véd. A vakcinát az iskolaorvos adja be 2 alkalommal, 6 hónap különbséggel. Megkezdődött a közönség szavazás az idei Kaszás Attila díjról, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A 4 jelöltre szeptember 15-éig lehet voksolni a kaszasattiladi.hu oldalon. Az elismerést 2 nappal később a Víg Színházban adják át.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok is lehet, késő este 17-24 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Megkezdődött a tanév, megkezdődött az ősz, és már is itt vagyunk a második napján, hiszen 2026. szeptember 2-a van, szerda. Elmúlt 6 óra, nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, ez a Halló Magyarok. Az ősz mellett a napsütés is velünk van. Kezdünk a Blahalúzián, ott van a nap.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Szeptember 2-a van, s ha már úgyis elkezdődött az iskola, akkor a dátum kapcsán egy kis történelem. Óra 1686-ban ezen a napon szabadult fel Buda 145 évnyi török uralom alól. Már a felszabadító seregben nagy számmal harcoltak magyar katonák is, formailag Magyarország nem volt tagja a Szentligának, amely 11. Ince pápa kezdeményezésére a Habsburg Birodalom, Lengyelország és Velence török ellenes szövetségeként jött létre. És egyéb események is kapcsolódnak a fővároshoz. Magyarországon 1762-ben honosították meg, méghozzá egy császári pátens, a genovai lottót, de az első lottó sorsolást 1770. szeptember 2-án rendezték Budán, illetve 1818-ban a pesti Dunaparton horgonyt vetett az első dunai gőzhajó, a Karolina. Amivel pedig tovább hajózhatunk ma reggel, egy valódi nagy kedvenc, méghozzá 2000-ből a Heaven Street 7 csapatától. Hol van az a crazy srác? Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos, szép jó reggelt kívánok. Kellemes szeptemberi reggeleink vannak itt a napokban. Még nem indul olyan hűvösen az iskola kezdés időszaka, és a délután pedig még szinte strandidő van. Hogy pontosan mire számíthatunk, az már is kiderül, hiszen fél hét van, úgyhogy jönnek a hírek, időjárás, sporthírek, aztán pedig várlak vissza a Messi Máuza, fenn a csúcsom, hamarosan a Petőfi.
2: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos, fátyol, felhős időre számíthatunk. Legfeljebb a Dunántúlon jöhet egy-egy zápor. Az év végéig megérkezhet a feloldott Európai Uniós forrás. Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Komáromban az Erzsébet híd Magyarország felőli hídfőjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. Az autóval és teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as út érintésével a Monostéri híd felé célszerű kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Az év végéig megérkeznek Magyarországra feloldott Európai Uniós források. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában azután, hogy a kormány határidőre teljesítette a kifizetéshez szükséges feltételeket. Vitézi Dávid kitért arra, hogy az érintett 10 milliárd eurós forrás egy speciális alap a Covid utáni európai gazdasági károk helyreállítását célozza, és minden tagállam jogosult lehet rá.
4: Az összes többi országban 6 évig dolgoztak azon, hogy ezt elköltsék és felhasználják szabályosan. Nekünk 3 hónapunk maradt, mert az előző kormány nem csinált semmit. Egyrésztről a kényszerpálya az volt, hogy miután augusztus 31-ig le kell zárni, ami projektet az elmúlt években valamilyen módon megépült dolgokból be lehetett tenni, azt betettük, mert az költségvetési mozgásteret terem. Most ezt úgymond beforgattuk, ez a szakszó. Így most például a fővárosnak is több pénze lesz más fejlesztéseket finanszírozni. Ugyanez a helyzet több más vidéki városban is.
3: Vitézi Dávid hozzátette, a feltételek teljesítését még ellenőrzi az Unió. Ezt követően december 31-ig utalják a 10 milliárd eurót. Újraindult a vonat közlekedés Tiszaújváros és Miskolc között 3 évvel a vasútvonal bezárása után. Ismét kötött pályás kapcsolat szolgálja ki a vármegye 5. legnagyobb lélekszámú városát, jelentette be Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter azt is közölte, hogy a miskolci fővonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát a felszabadított Európai Uniós forrásokból teljesen felújítja a kormány, így ott akár 160 kilométeres óránkénti sebességgel is közlekedik. Ketetnek majd a vonatok. Új lakásépítési program előkészítéséről döntött a kormány, ha megfizethető lakhatás javítását tűzte ki célul. A közlekedési és beruházási miniszternek a pénzügyminiszter bevonásával szeptember végéig kell előkészíteni a Vekerle lakásépítési programot, olvasható a Magyar Közlönyben. A program a lakáskínálat bővítése mellett nagy hangsúlyt helyezne a megfizethető lakások arányának növelésére, a barna mezős területek hasznosítására, valamint az energiahatékony és fenntartható lakásépítések ösztönzésére. A tervek között szerepel az intézményi bérlakások és kollégiumi férőhelyek fejlesztése, valamint a kiszámíthatóbb szabályozási környezet. Az év végéig leáll az építési engedélyek kiadása az Otthon Start program keretében tervezett kiemelt beruházások esetén. A közlekedési és beruházási minisztérium törvénymódosító javaslata szerint az építési engedélyeket egyeztetik a készülő új lakásépítési programmal, ami több hónapig tart majd. A környezetvédelmi és természetvédelmi szempontokat úgy emelnék be a törvénybe, hogy jogsértés esetén legalább 6 hónapig nem kaphatna hatósági engedélyt a vétkes beruházó.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
3: Csaknem 1000 oldalnyi adatot és információt adott át a Magyar Nemzeti Bank az Országgyűlés végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságának, közölt a jegybank elnöke. Varga Mihály elmondta, a vizsgálóbizottság 8 pontban kérte az MNB segítségét. Ezek között vannak követelésekkel kapcsolatos kimutatások, a központi hitelinformációs rendszer adatai, vagy az ügyfelek panaszainak elbírálására vonatkozó dokumentáció is.
5: A bizottság elnökének megerősítettem, hogy a Magyar Nemzeti Bank a jövőben is segíti a vizsgálóbizottság munkáját. Ahogyan többször hangsúlyoztam, a jegybank új vezetése elkötelezett a törvényes, átlátható működés mellett. Minden olyan esetben, ahol törvénytelenség gyanúja merül fel, magunk is megtettük a szükséges feljelentéseket, és így járunk el a jövőben is.
3: Hivatali visszaélés és hűtlen kezelés gyanúja miatt indult nyomozás az Exim Bank ellen. A rendőrség több ezer oldalnyi dokumentumot foglalt le. A Gazdaság és Energetikai Minisztérium a nyáron 4 a bankot érintő, összesen mintegy 1000 milliárd forintos ügyben tett feljelentést. A vagyonelkobzás új formáját vezetné be és szigorítaná a külföldi embercsempészekkel szembeni eljárást az igazságügyi tárca. A parlamentnek most benyújtott javaslat alapján olyan vagyont is elkobozhatnának, amelyet valaki az előző 5 évben bűnszervezetben résztvevő szemétől szerzett. Megszüntetnék azt a lehetőséget is, hogy az ügyészség felfüggessze a külföldi embercsempészek elleni eljárást, ha 72 órán belül elhagyják Magyarországot. Házkutatásokat tartott a rendőrség több helyszínen is az úgynevezett nyuszi motorok ügyében. A szociális és családügyi miniszter feljelentése alapján júniusban indult nyomozás, amiért az előző kormányzati ciklusban a piaci ár 3-szorosáért rendelt játékmotorokat a Kulturális és Innovációs Minisztérium csaknem 240 millió forint értékben. A nyomozók most szerződéseket, dokumentumokat és elektronikus adatokat foglaltak le, valamint kihallgatásokat végeztek az eljárásban érintett cégnél.
2: Petőfi Rádió. Hírpercek.
3: A kapcsolati erőszak visszaszorítása és a közlekedés biztonság erősítése ügyében egyeztetéseket kezdeményez a belügyminisztérium a szabályozásért felelős tárcákkal, jelentette be a belügyminiszter. Posvai Gábor hangsúlyozta, a jogszabályoknak visszatartó erőnek kell lenniük, és az érintett ügyekben hatékonyabban kell szolgálniuk a megelőzést.
6: Szükségesnek látjuk a távoltartás rendszerének megerősítését és kiterjesztését. Indokolt, hogy a rövid időtartamú védelem helyett a bírósági távoltartás hosszabb időre legyen elrendelhető. Az áldozat biztonságát veszélyeztető magatartásokkal szemben korai hatósági beavatkozást kell biztosítani. Ezen konkrétumok mellett a kormány.hu felületén elérhető a közlekedés biztonságról szóló társadalmi párbeszédben megfogalmazott témakörök között is több olyan szerepel, amelyet közlekedésrendészeti szempontból is fontosnak tartunk.
3: A KRESZ-szel kapcsolatos javaslatokat pedig jövő hét szerdáig, azaz szeptember 9-ig várják az egyeztetés.kormány.hu oldalon. A korábbihoz képest csak nem kétszeres, több mint 12 milliárd forintos keretösszeggel folytatódik az idei tanévben az apácai ösztöndíj program. A hátrányos helyzetű jó tanulmányi eredményű tanulók szakmaszerzését segítő programban havonta 16 és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek a diákok. A pályázatokat szeptember 22-ig lehet benyújtani a köznevelési regisztrációs és tanulmányi alaprendszer elektronikus pályázati felületén. Idén is ingyen megkaphatják a HPV elleni védőoltást a 7. osztályos tanulók. A szülők a tanév első napjaiban kapnak tájékoztatást az oltás fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell hozzájáruló nyilatkozatot aláírniuk. A vakcinát az iskolaorvos adja be 2 alkalommal 6 hónap különbséggel. A védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Az országos tisztifőorvos az oltási kampányról szóló tájékoztatón arról beszélt, hogy szinte mindenki elkap egyszer a vírust, és könnyen felgyógyul belőle. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, a későbbi szövődmények, például a méhnyakrák elkerülése miatt érdemes 7. osztályban kérni az oltást.
7: Ez egy elsődleges megelőzésre szolgáló védőoltás. Ez azt jelenti, hogy akkor kell a védőoltást beadni, amikor még nem következett be az első fertőzés, és ezt ebben az életkorban a leginkább célszerű.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső zápor. A nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok lehet, késő este 17-24 fok várható.
2: Petőfi Rádió Sport.
8: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Újabb érkezőt jelentett be a Ferencváros labdarúgó csapata, amely az 50-szeres szlovák válogatott Matúš Beróval erősítette meg keretét. A Bundesliga tapasztalattal rendelkező Beró szerződése a nyáron lejárt Bochumban, itt szabadon igazolható játékosként csatlakozott a zöldfehérekhez. A belga élvonalban folytatja pályafutását Balogh Botond. A magyar válogatott középhátvéd 4 éves szerződést kötött a Westerlo együttesével. Balogh 2019 óta játszott az olasz Parmában, az előző idényt viszont kölcsönben a török Kocsvalispornál töltötte. Gínai középpályást szerződtetett a Debrecen labdarúgó csapata. Jocelyn Jeanne a francia Bastiától igazol Debrecenbe. A 23 éves játékos 87 meccsen lépett pályára a francia másodosztályban. Az FC Barcelona labdarúgó csapata 3 évre szerződtette a brazil Gabriel Jesust az Arsenaltól. Spanyol sajtóhírek szerint a katalán klub 10 millió eurót fizet a 29 éves támadó játékjogáért az angol bajnoki címvédőnek. A Győr és a Szeged győzelmével rajtolt a női, illetve a férfi kézilabda NB1 új idénye. A nőknél a Győr 37-24-re nyert hazai pályán a NEKA ellen, míg a férfiaknál a Szeged 50-24-re győzött az Eger otthonában. Meglepetésre a francia Bastien Tronchon nyerte a Vuelta a España 10. szakaszát. A spanyol országúti kerékpáros körverseny mai etapja mezőnyhajrában dőlt el. Walter Attila 60. helyen ért célba. Összetettben továbbra is Enric Mas vezet, a magyar kerékpáros pedig a 41. pozícióban áll. Életének 83. évében elhunyt Tóth Ákos mesteredző, a magyar úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Testnevelési Egyetem úszótanszékének nyugalmazott vezetője. A szakember 1977 és 1984 között irányította a magyar válogatottat. A Magyar Úszószövetség tájékoztatása szerint Tóth Ákos rövid, méltósággal viselt betegség után hunyt el kett hajnalban. Köszönöm figyelmüket!
2: A hírek után a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom, hogy sokszor mentünk más felé, de
3: mindig összezsodolt az élet. Ez a legújabb magyar zene.

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, peregnek a percek, lassan-lassan megkezdődik a reggeli csúcs, hiszen 7 órához érkezünk, jönnek már is a legfrissebbek, a Dorináknak, Rebekáknak pedig ne felejts el boldog névnapot kívánni a mai napon, Isten éltesse őket. A következő órát az Ájú Mafia kezdi, félig tele, hamarosan a Petőfi.
2: Képes lehet bárki.
3: Műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Műsorajánló.
5: Kezdjük vidáman. A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Augusztus 31-től szeptember 13-áig minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk, bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Egy lerobbant autó akadályozza a forgalmat az M1-esen Győr felé, az M0-ás után a Biatorbágyi szakaszon. A 18-as kilométernél a külsőből a belső sávba kell sorolni. Sokan haladnak a 10-es úton a Solymári körforgalomtól befelé, a 11-esen a Leányfalu és Szentendrén átvezető szakaszon, továbbá Szentendrétől Budakalász irányába, a 31-es úton Mende és Maglód között, és az 51-esen Dunaharasztinál az M0-ás felé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány. A jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. Az igazságügyi tárcai javaslat alapján a büntető eljárás megindítását megelőző 5 évben szerzett vagyon is lefoglalhatóvá válik. Rainer M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérletről egyeztetnek ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium tegnap Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Folytatódtak a kölcsönös légi csapások Oroszország és Ukrajna között. Tegnap több mint 100 ukrán drónt semmisített meg az orosz légvédelem, miközben Moszkva hajókat lőtt a Fekete-tengeren és Juzsne kikötőjében. Megtámadtak egy katonai bázist is Odessa megyében.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly, felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb esőzápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok is lehet, késő este 17-24 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! Immár 7 óra után járunk, indul a reggeli csúcs az iskolák, óvodák felé. Csak figyelmesen, türelmesen a tanévre és a közlekedésre is kitérünk majd. 2026. szeptember 2-a van szerda. Kezdünk az Iri Mafia. Szól a félig tele.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Úton, az iskolába, óvodába.
1: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
0: Ez a Halló Magyarok.
1: Itt a Petőfi Rádióban.
0: Minden magyar.
2: Megkezdődött a tanév, az ORFK Baleset Megelőzési Bizottsága pedig felhívja a figyelmünket arra, hogy ismét sok gyerkőc jelenik meg az utakon, közöttük olyan elsősök is, akik még nem rendelkeznek kellő közlekedési tapasztalattal, megváltozik az utak ritmusa, megnő az iskolák környékének forgalma, új napi rutinok, új útvonalak alakulnak ki. Az iskolák, gyalogos átkelőhelyek és megállók közelében csökkentsd a sebességet, semmiképp ne telefonozz vezetés közben, és számíts arra, hogy egy-egy gyerkőc váratlanul is cselekedhet, úgyhogy ne rutinból közlekedj. Szülőként pedig fontos, hogy ne csak beszéljünk a szabályokról, hanem mutassunk követhető példát. Úgyhogy biztonságosan az intézmények közelében is vigyázz magadra, kísér a folytatásban bármerre jársz. Dalos Bogi és a Feels Alright.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 7:30-hoz érkezünk, mindjárt rápillantunk az idei tanévrendjére is, természetesen a Magyar Kedvencek Társaságában. Kovaszki meg a Vega 15 millióból egy, ezzel várlak vissza a hírek után itt a Petőfin.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Mikia György. Ez a Petőfi Rádió.
2: Ma is napos, gomoly felhős idő lesz, már 10 kilométeres a dugó az M0-áson, baleset miatt késnek a vonatok a győri vonalon.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
2: Baleset történt az M0-as déli szektorán a Hárosi Duna hídon. Az M1-es felé a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás meghaladta 10 kilométert. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent-Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon lehet haladni, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültről nem tudni, a baleset körülményeit még vizsgálják. Európai körútján ma Budapestre érkezik az európai tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Bővíti a vagyonelkobzás lehetőségét a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A jövőben attól is lefoglalhatnak vagyontárgyakat, aki maga nem vett részt bűncselekményben, de a vagyon feltehetően bűncselekményből származott. A parlamentnek benyújtott törvénymódosítással egy európai uniós előírásnak tesz eleget a kormány. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében az idei adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik. Megkezdődött a közönség szavazása az idei Kasszás Attila díjról, amely a kiemelkedő művészi teljesítmény mellett a közösségépítő szerepet is elismeri. A 4 jelöltre szeptember 15-ig lehet voksolni a kasszásattiladíj.hu oldalon. Az elismerést két nappal később a Víg Színházban adják át.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb esőszápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok is lehet, késő este 17-24 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: make me who doesn't think. As he do now.
1: Hold on, Meek Shack!
2: Úton az iskolába, óvodába.
3: A reggeli készülődés közben is magyar zenék.
2: Ez a Halló Magyarok.
3: Itt a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
4: Jó reggelt kívánok! Tegnap megkezdődött a 2026-27-es tanév, ami összesen 180 tanítási napból áll. A tanítási év első fél éve 2027. január 22-éig tart, de amit általában a legjobban várunk, azok nyilván a szünetek. Az őszi szünet október 23-ától november 1-ig tart majd, a téli pihenő december 19-től január 3-ig, a tavaszi pedig március 25-től április 4-éig. Az utolsó tanítási nap pedig a tanévben majd 2027. június 18-án pénteken lesz, hát várjuk nagy szeretettel a következő nyarat. Sikeres, nyugodt, boldog mindennapokat kívánok, a nehézkes reggeli indulások és a zsúfolt utak ellenére pedig igyekezünk jókedvűen indítani a reggelt. A megfelelő bizonyítványért pedig apu majd biztos megveszi. Nitta el, hello a Petőfi!

veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Petőfi Rádió, minden magyar egy csodálatos dal, 4-es Street-tel az óra végén. Ezzel érkezünk 8 órához egyetlen perc múlva, miközben a Dunántúlon már felhők, helyenként eső, keleten pedig még napsütéssel indul a reggel. Nyugaton 15-17 fok, a keleti ország részben 19-20, Budapesten pedig baleset nehezíti a közlekedést az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külsősában, itt torlódásra számíthatsz. És ha már 4-es Street, ne feledd, hogy a héten Várpalotán és Balkányon is láthatod őket. A következő órát pedig Sopron felé indítjuk, méghozzá Road Movie All-Star zal. Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
5: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
6: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
8: A mikrofonnál Miki a György.
7: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is napos, gomoly felhős idő lesz, már 10 kilométernél is hosszabb a dugó az M0-áson. Baleset miatt késnek a vonatok a győri vonalon.
7: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Baleset történt az M0-ás déli szektorán a Hárosi Duna hídon. Az M1-es felé a 15-ös kilométernél a belső sávot foglalják el a sérült járművek. A torlódás meghaladta a 10 kilométert. Aki teheti, válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
7: Petőfi Rádió.
8: Hírek.
9: Összeütközött egy tervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon lehet haladni, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültről nem tudni, a baleset körülményeit még vizsgálják. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Rainer M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Bodor Ádámot nevezte ki a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatójának, Karácsony Gergely főpolgármester. Bodor Ádám 2020-ban csatlakozott a BKK-hoz, később a Mobilitás Fejlesztés Igazgatóságot vezette, majd vezérigazgató helyettes és a cég igazgatósági elnöke lett. Helyettese a Budapest Közút ZRT-nél továbbra is mérnök igazgatóként dolgozó Válóczi István lesz. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. Ha csalók, a NAV nevében az idei adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Köszönetképpen az elvégzett munkáért jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik.
8: Petőfi Rádió, időjárás.
9: Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
8: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
8: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Lassan-lassan ismét belerázódunk abba, hogy 8 órára be kell érni a diákoknak, sőt már egy kicsit ugye hamarabb is. 2026. szeptember 2-a van, szerda. 8 után a Road Movie All-Stars-zal megyünk tovább. Kezdünk ezúttal a Sopron felé.
7: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 4 perc múlt 49, jó reggelt kívánok. Nem olyan jó az M0-áson, az M1 M7 felé baleset történt a Hárosi-Duna hídon, a 15-ös kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás már közel 15 kilométeres, a sor vége az M5-ös csatlakozásán túlnyúlik, az M5-ről, az M51-ről, az 5-ösről és az 51-esről egyaránt nehézkes a feljutás, és a főváros felé irányuló forgalom is megérzi ezt, úgyhogy sok türelmet, hogyha teheted, akkor mindenképp válasz másik útvonalat. Délutánra pedig válaszd a mozgást az egészség jegyében, de inkább csak néznéd az M4 sportra, ma is számíthatsz. A negyed döntőkkel folytatódik a röplabdázók női Európa bajnoksága. 4 órától Szerbia, Görögország, 7 órától Olaszország, Svédország mérkőzéseket rendeznek. Az M4 sporton és az m4sport.hu-n egyaránt élőben láthatod. Közben pedig felidézheted akár a nyári vízparti labdás, strandröplabdás élményeket, az aláfestés pedig már is adja a Kelemen kabátban formáció EQL közösen. Maradjatok gyerekek, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar, a Honeybeast és a Pornograszt szórakoztatott minket, ezzel pedig megérkeztünk 8:30. A Pornograszt szigetes koncertjét a Bohemian Betyárza egyébként majd láthatod az M1-es szigetes koncert közvetítések sorában. Most viszont jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza a magyar kedvencekkel nem sokára itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos, gomoly felhős idő lesz, már 15 kilométeres a dugó az M0-áson, baleset miatt késnek a vonatok a győri vonalon.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorán a Hárosi Duna hídon. Az M1-es felé a 15-ös kilométernél a belső sávon állnak a sérült járművek, a torlódás megközelítette a 15 kilométert, aki teheti, választon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Összeütközött egy tehervonat és egy mozdony Győr és Győr-Szent Iván között. Az érintett szakaszon csak egy vágányon lehet haladni, ezért a győri fővonalon késésekre kell számítani. Sérültről nem tudni, a baleset körülményeit még vizsgálják. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismeri a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. A Tisza örömmel csatlakozik az Európai Néppárthoz, miután az uniós intézmények lezárták a Magyarországgal szemben indított hetes cikkely szerinti eljárást, közölt a miniszterelnök. Magyar Péter mindenről Budapesten egyeztetett Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével. A lipcsei repülőtér elleni merénylet kísérletről egyeztetnek ma az EU és a NATO vezetői. A német belügyminisztérium tegnap Oroszországot tette felelőssé az augusztus elején egy robbanószerrel felszerelt drónnal megkísérelt akcióért. A berlini vezetés közölte, bezárja a bonni orosz konzulátust és a berlini orosz házat, valamint szigorítják az orosz állampolgárok beléptetését Németországba. Moszkva szerint Berlin csak ürügyet keresett az orosz ellenes lépéshez. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapja alkalmából. Köszönetképpen az elvégzett munkáért jelentette be Gál Kristóf, az országos rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabad napot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb esőszápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Jó ritmus indítás, Habóczky Mátéval.
1: Halló, magyarok!
2: Lengyel Johanna gondoskodott arról, hogy helyre zökkenjen a bioritmusunk ezen a szerda reggelen. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, egyetem percen belül 3:49-hez érkezünk. Az M0-áson a déli szektorban az M1-es, M7-es felé a Nagy Dunahídon baleset történt. A 15-ös kilométernél a belső sáv zárva, a torlódás továbbra is hatalmas, 15 kilométeröt meghaladó. Az M5-ös fele a csomó, a torlódás vége, úgyhogy a csomópontban is nehezebb a felhajtás, akár csak az 5-ösön, 51-esen. Légy türelmes, illetve ha teheted, akkor válasz másik útvonalat. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják, a 43-as, 42-es kilométerek között csak a belső sáv járható. A 47-esen Köröstarcsa térségében híd próbaterhelést végeznek, a 101-es kilométernél ezért rövidebb alkalmakra, a tesztelés idejére megállítják a forgalmat. Komáromban pedig az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót ma is aszfaltozzák, úgyhogy azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval vagy teherjárművel, vagy akkor az 1-es, 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. A fővárosban pedig tart a helyszínelés, az Alkotás utcában befelé, a déli pályaudvarnál a külső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten, a Virág Benedek utcában, a Királyhág utcánál, a forgalom egy sávban váltakozva halad. 0630303380, ez az SMS számunk, itt te is elküldheted a tudnivalókat az utakról, vagy akár Messengeren, illetve a Viberen. Mindemellett arra is érdemes figyelni, hogy nőtt a vad balesetek száma. Az elmúlt hetekben az őzek párzási időszakában megváltozó viselkedés miatt kellett a vadveszélyes területeken óvatosan közlekedni, a következő hónapban pedig a szarvasok miatt nőhet meg a balesetveszély, úgyhogy mindenképp légy figyelemmel erre is. No meg a halott pénzre, Olá Helénára szintén szétszeretek, itt a Petőfém. Bár

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Rójék kísértek minket 9 óra irányába, jó reggelt kívánok. A fővárosban tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál a külső sávban, és baleset nehezíti a közlekedést Pesterzsébeten, a Virág Benedek utcában, a Királyhágó utcánál a forgalom egy sávban váltakozva halad. A felhők pedig haladnak a középső ország rész felé, még a Dunántúlon is tartják magukat, keleten viszont még napsütés. Jönnek a továbbiak, aztán pedig várlak vissza majd a következő óra elején. Magyar kedvencekkel itt a Petőfén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
6: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
7: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
8: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Miki a György.
0: Ez a Petőfi Rádió.
9: Ma is napos fátyol felhős időre számíthatunk, még mindig 10 kilométeres a kocsisor az M0-áson, az Európai Néppárt elnökével egyeztetett a miniszterelnök.
0: Petőfi Rádió, közlekedés.
9: Korábban baleset történt az M0-ás déli szektorán a Hárosi Duna hídon, az M1-es felé a 15-ös kilométernél a forgalomkorlátozás megszűnt, de a 10 kilométeres sor csak lassan oszlik fel. Szalagkorlátot javítanak az M5-ösön Újhartyánál Budapest felé a 43-as és a 42-es kilométer között, csak a belső sáv járható, csak nem 3 kilométeres a dugó, aki bármi rendkívül itt lát az utakon. Írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
0: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
9: Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést, összegezte az elmúlt hónapok munkáját a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint a Telexnek adott videóinterjúban elmondta, folyamatban van a századvég átvizsgálása, amely az elmúlt 10 évben 20-30 milliárd forint között kapott közpénzt tanulmányírásokra, kutatásokra. Emellett vizsgálták a média figyelést végző Observerrel, a Kommentár alapítványa a kötött szerződéseket, valamint a Nézőpont intézetnek fizetett pénzeket is. Teljes tisztújítása, önálló politikai arculat kiépítésére törekszik a KDNP. A párt jövőjéről szólva Juhász Hajnalka, a frakcióvezető azt mondta, hogy továbbra is együttműködnek a Fidesszel, de azt még nem tudják, hogy az önkormányzati választáson önállóan vagy az előző kormánypárttal együtt indulnak. A távoltartási végzés nem tartja vissza a bántalmazókat az erőszaktól, mondta Mérő Vera, jogvédő, női aktivista a Kossuth Rádióban. Megoldásként működő külföldi példákat említett, például az előzetes kockázatelemzést és a bántalmazó személy fizikai korlátozását. Pósvai Gábor tárcavezető tegnap jelentette be, hogy a belügyminisztérium egyeztetést kezdeményez a kapcsolati erőszak visszaszorítása érdekében. Mint fogalmazott, a jogszabályoknak hatékonyabb kell szolgálniuk a megelőzést.
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
4: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
4: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Itt van az ősz, itt van újra, de természetesen ami nem változik évszakról évszakra, hogy a magyar kedvencek kísérnek. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. szeptember 2-a van szerda. Elsőként a Punani Masszív vár ránk Papszabival kiegészülve. Jön a Partizán!
0: Itt egy újabb óra!
4: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9.22 a pontos idő, szép napot kívánok. Ide Buda 1680 elnevezéssel indul emlékév a mai napon, Buda visszafoglalásának 340. évfordulója alkalmából. Buda 1686-os visszavívása nem csak egy katonai győzelem volt, hanem a magyar történelem egyik legfontosabb sorsfordító eseménye. Az egyesített keresztény seregek győzelmével új korszak nyílt Magyarország és egész Európa történetében. A jubileumi programsorozat az ötnapos budavári fesztivállal veszi kezdetét, koncertekkel, könyvünneppel és családi programokkal is várnak. Az emlékév során pedig több kulturális rendezvényt is tartanak, jazz és komoly zenei fesztiválok, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek, történelmi séták és beszélgetés sorozatok idézik fel Budavár múltját, és természetesen a legfiatalabb korosztályra is gondolnak. Bábszínházi előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportesemények is tesznek, akár csak kreatív pályázatok. Nálunk pedig most következik egy kreatív fiatal előadó, aki nem fél kérdéseket feltenni, sem magának, sem a világnak. Juhos Zsófi, művész nevénk Szofia, újdonsága a Karc

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:34 a pontos idő. Szép napot kívánok, hogyha úton vagy, akkor vigyázz magadra. Az M0-es déli szektorában a Hárosi Dunahídon az M1-es, M7-es felé vezető oldalon korábban baleset volt. A 15-ös kilométernél a forgalom korlátozás megszűnt, de még nagyjából 5 kilométeres a torlódás, lassan oszlik fel, légy türelmes. Az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben az 50-es és 20-as kilométerek között kell szakaszos lassulásra, torlódásra számítani, főleg a külső sávban. Hogyha autóval vagy személyautóval vagy és Budapest a célod, akkor érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M7-es Letenye felé vezető oldalán a 22-es 45-ös kilométerek között dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a belső sáv zárva, jelenleg Tárnoknál van egy 3 kilométeres torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Újhartyánnál szintén dolgoznak, a 43-as 42-es kilométerek között csak a belső sáv járható, itt ezért megy az araszolás 3 kilométeren. Légy türelmes, hogyha infód van, akkor pedig küld a Petőfinek is. A világhírű amerikai Snarky Papival indul közös európai turnéra a Söndörgő. A népszerű és külföldön is sikeres magyar világzenei formáció szeptemberben 9 koncerten lép színpadra a Grammy-díjas instrumentális Jazz Fusion együttessel. Az európai szakasz ma kezdődik, a következő 12 napban többek között Stockholm, Helsinki, Tallinn, Riga, Vilnius, Varsó, Katowice, Brno és Prága is a helyszínek között, úgyhogy ha netán arra jársz, akkor egy valódi koncertélményben lehet részed, hogyha utána jársz. A két együttes eltérő zenei hagyományból érkezik, viszont közös bennük a műfaji határok szabad kezelése és az improvizáció meghatározó szerepe. A Söndörgőt egyébként a MIPA a 2025-26-os évad együttesének választotta, az ottani koncert sorozatuk anyagából készült album a jövő héten jelenik meg. A Carson Koma viszont ezen a héten koncertezik, méghozzá a Budapest Parkban, illetve Veszprémben is. A folytatásban ők zenélnek nekünk, itt a Libikóka, a Petőfi.

0: tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Körhinta helyett irány a Magyar Nemzeti Múzeum, ahol a Somlóhegynél talált kora újkori tallér leletből nyílt kiállítás hétfőn. Az MNM az intézmény önkéntes régészeti csapatával közösen az idén nyári Veszprém vármegyei feltárás során 27 kora újkori ezüst tallér talált. A különleges régészeti leleteket október 18-áig tekintheted meg a múzeumban. A tallérok a mohácsi csatát követő időszakban, például a 15 éves háború időszakában készültek. A másfél évtizeden át évről évre egymást követő hadjáratok sorozata az egész Kárpát-medencére kiterjedt. A pusztítás mértékére közvetlenül utalnak az ebből a korszakból származó kincs leletek, amelyek megőrizték a korszak színes pénzforgalmának lenyomatát. Mi pedig őrizzük a magyar zenei kedvenceket, köztük újdonságokat is. Ezúttal Tarány Tamás következik, aki július közepén Fekete Lacival beszélgetett a Nemzeti Dalban, és mutatta be újdonságát. Az adást megtalálod a Petőfi Rádió Spotify csatornáján. Itt pedig a dal Szilánkok, Tarány Tamással, a Petőfim.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió minden magyar a Neo csapatát hallgattuk. Ezzel érkezünk 10 órához, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán várlak vissza Valmarral a Petőfim.
1: Csináljunk most olyat, amit eddig még sosem, és hibázzunk most olyat, amit eddig senki sem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
5: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
4: Vashiányban is hatásos?
5: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
4: Fel kell iratnom?
5: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ- és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Mikia György.
2: Ez a Petőfi Rádió.
0: Ma is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk. 5-5 kilométeres a dugó az M7-esen és az M5-ösön is. Az Európai Néppárt elnökével egyeztetett a miniszterelnök.
2: Petőfi Rádió közlekedés.
0: Szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani az M1-esen a Tatabányától kiépített terelésben Budapest felé, főleg a külső sávban. Akinek személyautóval Budapest a célja, annak érdemes az átterelt belső sávot választania. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé, a 22-es és a 45-ös kilométer között. A belső sávot zárják le, jelenleg Martonvásár előtt torlódik 5 kilométeren át a forgalom. Szalagkorlátot javítanak az M5-ösön Újharc Budapest felé a 43-as és a 42-es kilométer között, csak a belső sáv járható, már 5 kilométeres a dugó, aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
0: Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynök akták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besugói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Rainer M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és nemzetbiztonsági szolgálathoz tartozó tagokból áll. Magyarország továbbra is megvédi határait, és az eddig kiszabott bírság jóváírását fogja kérni az új uniós költségvetés tárgyalásakor, közölte Magyar Péter, miután Budapesten egyeztetett az Európai Néppárt elnökével. Jelenleg napi 1 millió euró bírságot kap az ország a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt. A téma feltetően szóba kerül majd este is, amikor a kormányfő az Európai Tanács elnökét fogadja. Odesszában 8 ember, köztük egy gyermek is megsebesült hajnalban az újabb orosz légicsapásokban. Egy 24 szintes lakóház súlyosan megrongálódott, találatért irodaépületeket, infrastruktúrális létesítményeket és két oktatási intézményt is. A Kijev megyei Bucsa körzetében 3 raktárépületet találtak el az oroszok, tűzütött ki, de a lángokat a folyamatos támadások ellenére sikerült eloltani. Éjszaka is folytatódtak az amerikai bombázások iráni célpontok ellen, legkevesebb 11 ember meghalt, 8 megsebesült. Irán válaszul rakétákkal és drónokkal támadta a térségben lévő amerikai támaszpontokat. Washington tegnap azzal magyarázta a bombázásokat, hogy Irán továbbra is akadályozza a hajóközlekedést a Hormuzi szorosban, és támadja a Közel-Keleten állomásozó amerikai csapatokat.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb esőszápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar is, a szél helyenként megélénkül, napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Jó reggelt kívánok, immár 10 után, 2026. szeptember 2-a van, szerda, ez a Halló Magyarok. Az utolsó 60 percünkben is természetesen magyar kedvencek kísérnek. Mindjárt az AVS, Varga Viktor, vagy épp kezdésnek itt a Valmar és a Százszor.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: magyarok, a műsorvezető Habóczki Máté.
1: Szép napot kívánok, 10 óra 21-et mutatnak az időjelzők. Az idei Sziget Fesztiválon számos emlékezetes koncertet láthattunk, hallhattunk. Ezekből válogat az M1 televíziós csatorna is, mely teljes előadásokat tűz képernyőre vágatlanul. Az AVS, az Ivan and the Parazol, a Blaha Louisiana, a Kispál és a Borza, Platon Karatev, Müller Péter, Siámi és vendégei, a Bohemian Betyárz és a Parnograszt, az Esti Kornél fellépés egyaránt látható, Pogány Induló pedig egy exkluzív koncert részlettel járult hozzá a Sziget és a közmédia együttműködéséhez. Ma pedig Halász Kolos, azaz Kóli koncertje következik a késő esti sávban, 11 órától majd 18-as korhatár besorolással. Kóli a kortárs magyar hip-hop széna egyik legmeghatározóbb fonogram és Artisius díjas rappere, dalszövegírója, mély, önreflektív, versszerű dalszövegek jellemzik. A koncertek korlátozott ideig egyébként a médiaklikken is visszanézhetők lesznek. És hát ahogy említettem, köztük lesz a Kispál és a Borz koncertje is, most épp ők következnek. Ha az életben, itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:34 a pontos idő, szép napot kívánok. Az M1-esen Hegyeshalom felé a komáromi csomópontnál kiépített terelésben baleset volt, a 88-as kőnél a külső sáv zárva, 5 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön pedig Budapest felé Újhartyánnál a szalagkorlátot javítják a 43-as, 42-es kilométerek között. Csak a belső sáv járható, közel 10 kilométeres a torlódás, úgyhogy ha teheted, az 53-as jelű Örkény csomópontban letérve az 5-ös főúton kerülhetsz. A fővárosban pedig lassú haladás a Pesti alsórakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton befelé a Barostértől, az Andrássy úton és a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet tér előtt. Vigyázz magadra, és légy türelmes, hogyha közlekedsz. Most közlekedjünk Kecskemét irányába, mert hogy családi nappal köszönti az őszt a Szórakaténusz Játék Múzeum. A szombati Szóraka Festen Grillus Vilmos koncertje, bábjátékok, felnőtteknek szóló meseterápia egyaránt lesz. Az ingyenes családi nap alap gondolata a Homo Ludens, azaz a játszó ember koncepciója, hiszen a játék öröme minden korosztályé, így a fesztivál nem csak a legkisebbeknek kínál élményeket, hanem szülőként és nagyszülőként is aktív kikapcsolódásra hív. Interaktív népzenei műsor, tanyasi és betyárvilágot idéző bábelőadás, egércirkusz és különleges hangszereket felvonultató mesekoncert egyaránt a programban, akár csak Lego robot programozás, növényültetés, nyomozó és kvízjátékok, úgyhogy igen-igen izgalmasnak ígérkezik. Hétvégére jó időt jósolnak, úgyhogy a kiránduláshoz az minden adott, és hát bármerre mész, a magyar kedvencek elkísérnek. Köztük újdonságok, ezúttal a Liana csapatától, itt a Keleti Nap, a Petőfilm.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: az egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfiradio.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
2: Kiborult poharak, nyitott terasz ajtó. Őről a kávé, nyílik a szem az ajtó.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: És tiéd lesz sok-sok programajánlat, meg kirándulást itt majd 11 után, hiszen érkezik Mák Kata, aztán délután Szikora Tomé, a Terep este 7-től kívánság műsorral vár. 9-től pedig jön a Kultúr Fitness, benne itt lesz Mikec Esztilla színésznő a Kalinti Színházból, illetve Makai Gábor és Makai Kása tíme, a Sophie Gáron szerző páros két tagja, úgyhogy a könyvek világa is szóba kerül majd Szani Rolinál. 11-től pedig Fekete Laci a Vándorboltban Kollár Klemenc Lászlóval beszélget, a Lányok nem sírnak albumról, a Kollár Klemenc kamarazenekarról, a Kobucis koncertről, úgyhogy izgalmas estének nézünk elébe. Tarts velünk akkor is. Ne feledd, a Petőfi Rádiót természetesen online is megtalálod, úgyhogy elkísérünk bármerre jársz. A folytatásban Tigris Sophie következik, és a Dopamin itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez volt a Sugarlow és a Fekete-Fehér, ezzel megérkeztünk 11 órához, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habocki Mátét hallottad, holnap-hajnalban találkozunk. Bármerre jársz, vigyázz magadra és tarts a Petőfivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos, fátyol, felhős időre számíthatunk. Több kilométeres a dugó az M1-esen és az M5-ösön is. Robbanás történt egy délnémetországi pályaudvarnál.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Baleset történt az M1-esen Hegyes halom felé a 88-as kilométernél a komáromi csomópontnál kiépített terelésben. A külső sávot lezárták, 5 kilométeres a torlódás. Szalagkorlátot javítanak az M5-ösön Újhartyánnál. Budapest felé a 42-es és a 43-as kilométer között csak a belső sáv járható. Már 10 kilométeres a dugó, aki teheti, az 53-as Örkény csomópontban letérve az 5-ös úton kerülhet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyvárosban nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynök akták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplőkké váltak. Közben tegnap a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Rajner M. János történész akadémikus lesz a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság elnöke. A kommunista rendszer titkosszolgálati tevékenységét feltáró bizottságot nyáron hozta létre a kormány. A testület 13 főből, köztük civil szakértőkből és a Nemzetbiztonsági Szolgálathoz tartozó tagokból áll. Mostantól minden rendőrnek jár egy szolgálatmentes nap a születésnapi alkalmából, köszönetképpen az elvégzett munkáért, jelentette be Gál Kristóf, az Országos Rendőrfőkapitányság szóvivője. A szabadnapot nem kell külön kérni, a szolgálat tervezés során automatikusan figyelembe veszik.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújtica Istvánt hallják. Éjfélkor befejeződött az átigazolási időszak Európa legerősebb labdarúgó bajnokságaiban. Enzo Fernández szinte az utolsó pillanatokban a Manchester Cityhez igazolt. A 25 éves világbajnok argentin középpályást a manchesteriek sajtóhírek szerint 145 millió euróért szerezték meg a Chelsea-től, és ezzel beállították a brit átigazolási csúcsot. A 30-szoros magyar válogatott gazdag Dániel pedig maradt az Egyesült Államokban és az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban szereplő New England Revolution játékosa lett. A 30 éves középpályás múlt pénteken bontott szerződést a Columbus Crew-val, majd tegnap 2027 végéig szóló megállapodást kötött. Bondár Anna tovább jutott a nyitókörből az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A magyar játékos a cseh Habicskovát győzte le két játszmában, 6-3-6-3-ra. Bondár ezzel sorozatban harmadik évben kezdte sikerrel a US Open-t, a második fordulóban pedig a 22. helyen kiemelt amerikai Keith lesz az ellenfele. Piros Zsombor viszont a sikeres selejtezőt követően 3 szettben kikapott az olasz Belucci-tól és kiesett. Szintén New Yorkban az első helyen kiemelt Alexander Zverev csak 5 szettes csatában jutott tovább a második fordulóba. A német teniszező közel 5 órás mérkőzésen az olasz Sonego-t győzte le. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos, gomoly, felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég. Főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar. A szél helyenként megélénkül, napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minket Gyurinak köszönjük szépen a friss híreket. Egy napot ki kell, hogy bírjunk Kata nélkül. Kénytelenek leszünk. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott, de ígérem, hogy én is ugyanúgy hozom neked a legnagyobb lendülettel a jó kis őszi programokat. A kezdés viszont Wolf Katijéhez a válasz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar elrajtolt, az itthon otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora, bár a naptári nyár ugyan véget ért, ne csüggedj, az ősz is tele lesz élményekkel, izgalmas fesztiválokkal és kihagyhatatlan gasztronómiai kalandozásokkal. Ráadásul az időjárás is nekünk kedvez, a nyárias meleg még egy jó ideig velünk marad, úgyhogy a hétvégén akár egy jó csobbanást is beiktathatunk a Balatonban vagy a kedvenc strandunkon. Tarts velem a következő órákban és gyűjtsük be a legjobb hétvégi ötleteket, ha pedig neked is van egy jó szuper programötleted, amit szívesen megosztanál a Petőfi hallgatókkal, írd meg Instán vagy Facebookon. Én mindjárt egy néznivalóval jövök, egy régi sorozat támad fel újra, nem sokára hozom a részleteket. Most viszont itt van Mira Monoka újdonsága, ez a Feel Alive.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Kezdjük egy igazi nosztalgikus programajánlóval az Itthon Otthont, mert hogy visszatér a képernyőkre a gyerekek és a felnőttek örök kedvence, Pumukli, a Pumukli legújabb kalandjai című német gyerekfilmsorozattal, ráadásul a második évaddal országos televíziós premierként láthatjuk majd a Dunán a 13 új epizódot szeptember 5-től szombatonként 17 óra 30-tól. Édermester unokaöccse Florian és a Csintalan Kobold müncheni asztalos műhelyében ezúttal sem lesz majd hiánya a váratlan fordulatokból. Mindjárt az első részben egy régi szomszéd fotócsapdákkal próbálja meg bebizonyítani, hogy Pumukli létezik. De jönnek még betört ablakok, viharos kempingezés és egy rejtélyes medve is. Ráadásul a különböző csintevések mellett Pumukli érzékenyebb oldalát is megismerhetjük, amikor kiáll Éder mellett egy régi iskolai sérelem kapcsán. Úgyhogy hozd össze a családot szombatonként 13 óra 30-kor a Duna TV előtt, mert jön a Pumukli legújabb kalandjai. Én egyébként nagyon kíváncsi vagyok rá, gyerekként imádtam ezt a sorozatot. Na, néznivaló megvolt, nem sokára kalandozunk majd különböző fesztivál dömpingekben, úgyhogy gyere velem a folytatásban is az Itthon Otthonban. Most pedig zene Szajanoétól. Ez a Driftwood, a Petőfi.

0: itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: A következő program a repülés szerelmeseinek szól, mert hogy idén kerek évfordulót ünnepel a Burgundy repülőtér. Megalapulásának 90. évfordulója alkalmából szeptember 13-án vasárnap ingyenesen bemeltünk a 31. Burgundy légi parádéra Székesfehérvár mellett. A tavalyi esős időjárás után idén hatalmas durranással kárpótolják majd a közönséget. A levegőben bemutatót tart Besenyei Péter, műrepülő világbajnok és Vári Gyula is. Ráadásul egy igazi ritkaságot is láthatunk, a magyar gyártású restaurált címke vitorlázó repülőt, amiből ez az egyetlen működőképes példány maradt a világon. A sugárhajtású L-29 Delfin és a honvédségi gépek mellett ejtőernyősökkel, sétarepüléssel, szimulátorokkal, gasztroudvarral és gyerekjátszótérrel is várják a családokat. A belépés tehát ingyenes, de helyszíni regisztrációhoz kötött. Irány tehát Burgund szeptember 13-án, vasárnap. Mi is repülünk tovább hazai kedvencekkel itt a Petőfin szerda délelőtt. Itt is van Blanche, félszemmel, ez a Bájtal.

0: Marion Esszel értünk el az óra végére itt a Petőfin, ahol minden magyar. Szép délelőtt, ott a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod, de pillanatokon belül már indítjuk is a szerda délutánt. Folytatódik az Itthon-Otthon a Petőfi programajánló műsora Várpalota legnagyobb kulturális eseményével, egy sörfesztivállal, vadpörköltel és borfesztivállal is. Persze csak a jó hazai zenék mellett. Itt lesz a No Sugar, nem egy messzire.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Miki a György.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is napos gomoly felhős idő lesz, több kilométeres a dugó az M1-esen, az M5-ösen és az M7-esen is. Robbanás történt egy dél-németországi pályaudvarnál.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél, a komáromi csomópontnál kiépített terelésben a külső sávot lezárták, már csak nem 12 kilométeres a dugó, szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, szintén az M1-esen a Tatabányától kiépített terelésben, előtte a 61-es kilométernél már majdnem 10 kilométeres a sor, szalagkorlátot javítanak az M5-ösön Újhartyánnál, Budapest felé a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható, 10 kilométeres a torlódás, Örkénynél letérve az 5-ös úton lehet kerülni. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között a belső sávon. Jelenleg Martonvásár után torlódik 3 kilométeren át a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Akár 60-80 ezer név is nyilvánosságra kerülhet az ügynök akták megnyitásával, nyilatkozta a Telexnek a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ruf Bálint hozzátette, arról nem tud, hogy a besúgói listán lesznek-e olyanok, akik az 1990 utáni 10-20 évben fontos gazdasági politikai szereplők kiváltak. A tárca vezető beszélt arról is, hogy az elmúlt hónapokban elvégzett munka alapján a kormány eddig 2000 milliárd forint értékű ügyben tett feljelentést. Újraindul az úgynevezett egyes kocsi teherfuvarozás támogatása a Közlekedési és Beruházási Minisztérium javaslatára. Ez lehetővé teszi, hogy olyan ipari üzemekből és vállalkozásoktól, gyártóktól vagy erdészetekből is vasúton induljon el az áru, ahol önmagában nincs elegendő rakomány egy teljes tehervonathoz. Vitézi Dávid felhívta a figyelmet arra, hogy ez a rendszer kisebb környezeti terhelést jelent. Augusztusban lassult a használt autópiac. Az egyik autókereskedő portál adatai szerint a tavalyi csúcshoz képest csak nem 16%-kal csökkent az érdeklődők száma, az átlagárak pedig kissé emelkedtek. Utóbbi mögött a járműállomány lassú fiatalodása áll. Az átlagár 5 millió 300 ezer forint. A hibrid modellek iránt egy év alatt 15%-kal nőtt az érdeklődés. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott. A Bajor nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be.
2: Petőfi Rádió, időjárás.
3: Napos gomoly felhős idő lesz, majd estétől északnyugat felől beborul az ég, főként a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor, a nyugati határszélen akár egy-egy zivatar, a szél helyenként megélénkül. Napközben 27-32 fok is lehet, majd késő este 17-24 fok várható.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek után indítjuk a szerda délutánt, és ott folytatjuk, ahol az előző órában abba hagytuk. Ez az Itthon-Otthon a Petőfi programajánló műsora. Jövök majd, ahogy ígértem, Várpalota legnagyobb kulturális eseményével, lesz sör, bor és vadpörkölt is. Na és No Sugar, ez az, amit a szív.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizáró.

azt mondják, szedjek rívott rélt. Vagy legyek szerelmes, a szerelem segít. Valami mindig húzom, mellkasom szorít. Nem kapok levegőt, úgy érzem, nem jó így. És akkor van, hogyha haza nem akarok menni, mert otthon azt érzem, hogy

0: itthon, otthon. Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Na hát akkor folytassuk az Itthon Otthon programajánlóját egy igazi, óriási fesztivállal. Javában zajlik már a 41. Várpalotai Napok, a város legnagyobb kulturális esemény egészen vasárnapig, szeptember 6-áig tart a csodálatos Turivár és a Várudvar környékén. Délután 17 órától Mónos Jenő képzőművész Nosztalgia című kiállítását nyitják meg a várban, de a hétvége felé haladva egészen elképesztő zenei kavalkád vár ránk. Szombaton a hagyományos bányásznapon a gyerekeket a kaláka szórakoztatja, este pedig a Fiesta, a Neoton Familia és Dániel Fi érkeznek a nagy színpadra. Vasárnap aztán a Kiskalász koncertje után Paulina és a Honey Beast zárja a rendezvény sorozatot. Lesznek kiállítások, bányászhagyományok, táncbemutatók és az ország legnépszerűbb fellépői egy helyen. Ha teheted, akkor célozd be Várpalotát a hétvégén. És ha neked is van programajánlatod, küldd el nekem például Facebookon vagy Instán. Én zenéket ajánlok még neked a folytatásban. Itt is van a New Level Empire és a Hallod, Látod, Érzed.

0: otthon. Programot ajánlunk minden nap.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A gasztronómia szerelmeseinek is van egy nagyon jó ötletem az itthon otthonban. Ha esetleg nem hagynád el a fővárost, akkor már is itt a kihagyhatatlan nyárvégi klasszikus. Tegnaptól egészen vasárnapig, szeptember 6-áig tart a Belvárosi Sörfesztivál a Szabadság téren. Képzeld el, hogy ott vannak a fényfűzérek a fák alatt, vagány food truckok, minőségi street fooddal, és több mint 250 féle sör egy helyen. A legjobb hazai kézműves főzdék, nemzetközi sörritkaságok, és kifejezetten erre az alkalomra főzött sörpremierek várnak ránk. Ma este 6 órától PG pörgeti majd a lemezeket, csütörtökön jön Rakoncai Imre, pénteken dr. Béres gondoskodik a jó hangulatról. Ha pedig egy igazi magyaros gasztro élményre vágynál a közelben, akkor szeptember 4-e és 6-a között rendezik meg a 12. Gyömrői Lecsó Fesztivált. Szombaton óriási lecsófőző versenyen mérhetik össze tudásukat a csapatok, miközben a színpadon fellép a Happy Gang, az Irigy Hónai Mirigy, Tolvaj Reni, valamint MC Haver és Teknő is. Ráadásul a gyömrői rendezvény is teljesen ingyenes. Hideg kraftsör a belvárosban, vagy egy jó tál szaftos lecsó gyömrön, bármelyiket is választod, ebben nem lehet hibázni. Jövök még programajánlatokkal, mindjárt Zala felé veszük az irányt, de előbb Hegedűs Józsi és Dan Pinto újdonságát hallod, ez a Cowboy Summer.
0: Ez

0: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Most pedig irány Zala, ahogy ígértem. A természet, az erdei ízek és a kiváló borok veszik át a főszerepet ezen a hétvégén. Szeptember 4-e és 6-a között jön a Vadpörkölt és Borfesztivál Zalaegerszegen. Mivel Zala az ország egyik legerdősebb és vadban leggazdagabb vidéke, hol máshol tudnának jobb vadételeket rotyogtatni, mint a Vármegye pusztán. Pénteken látványos fesztiválnyitó felvonulással és borlovagrendekkel indul az esemény, szombat reggel pedig már 9 órától rotyognak a bográcsok a jótékonysági vadfőzésen, de lesz itt interaktív krimiséta, vadászkutya bemutató, trófeakiállítás és Hungarikum játszótér is. A gasztro élmények mellé a zenei felhozatal is tisztességesen oda lett téve. Péntek este a Hiperkarma és a Vadfruttik jön, majd szombaton a Halott pénz robbantja fel a nagy színpadot, vasárnap pedig Ferenci György és az első pesti Rackák, valamint a Váradi Roma Café garantálja a tökéletes nyárutó hangulatot. Ha teheted, akkor kóstolj bele Zalaegerszegen ezen a hétvégén. Ha neked is vannak programötleteid, amit szívesen megosztanál velünk, tedd meg például a Petőfi Rádió Instagramján vagy Facebookján keresztül. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió programajánló műsora, amit már is a galaxisokkal folytatunk. Szép volt!
0: Itthon!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar rajtól, mindjárt a hajrá magyarok, felfedezzük az ország legszebb tájait, lesz itt Tiszató, Nyíradony és Göcsei dimbes dombos vidéke. Tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a kalandozásunk aláfestőjeként pedig itt lesz majd többek között a Balkán Fanatik és a Ha te tudnád.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: A segítség most útra kell. Vásárolj egyidejűleg 2 darab Henkel terméket a Rossmannban, szavazz, hogy segíts egy alapítványnak, és nyerj te is értékes ajándékokat. További információ a rossmann.henkelnyeremény.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
8: Ezért voltam fáradt, fejfájós. A labor kimutatta, hogy vashiányos vagyok. Te melyik vasszirupot használod?
9: A Maltofer szirupot. Nekem egy hónapra is elég volt egy üveg.
8: Vashiányban is hatásos?
9: Persze. A magas vastartalmú, biztonságos Maltoferből csak annyi vas szívódik fel, amennyire szükség van.
8: Fel kell iratnom?
9: Nem. Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Mikia György.
6: Ez a Petőfi Rádió.
10: Ma is napos, gomoly felhős időnk lesz. Óriási a dugó az M1-esen és az M5-ösön is. Több mint 20 halottja van egy egyiptomi buszbalesetnek.
6: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Baleset történt az M1-esen Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél. A komáromi csomópontnál kiépített terelésben a külső sávot lezárták. Már csak nem 14 kilométeres a dugó. Szakaszos lassulásra és torlódásra kell számítani szintén az M1-esen, a Tatabányától kiépített terelésben és már előtte is. Szalagkorlátot javítanak az M5-ösön Újhartyánnál, Budapest felé a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. 10 kilométeres a torlódás, Örkénynél letérve az 5-ös úton lehet kerülni. Dolgoznak az M7-esen Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között a belső sávon, jelenleg Martonvásár után torlódik 3 kilométeren át a sor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 as számra.
6: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
10: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról, országos fásítási programról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a Magyarországra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére. A bírságot a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetnie hazánknak. Európai körútján ma Budapestre érkezik az Európai Tanács elnöke. António Costa és Magyar Péter esti tárgyalásán a fő téma az unió következő hosszú távú költségvetése lesz, de egyeztetnek majd a védelemről, a versenyképességről, az uniós bővítésről és Ukrajna támogatásáról is. Az évente tartott körút célja, hogy az uniós vezető megismerje a tagállamok álláspontját a legfontosabb témákban. Robbanás történt az augsburgi főpályaudvar közelében. Hajnalban az épület egyik átjárójában robbant fel egy ismeretlen tárgy. Két fiatal könnyebben megsérült, több ablak megrongálódott, a Bajor-Nagyváros pályaudvarát kiürítették, a vasúti forgalomban korlátozásokat vezettek be. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Többnyire napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel. Holnap észak-nyugat felől összefüggő vastagabb felhőzet érkezik, amely napközben átvonul az ország felett. Elszórtan várható zápor, zivatar. A szél megélénkül, hajnalban 11-16 fok lehet, majd holnap napközben 26-31 fok valószínű.
7: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
7: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Rajtol a hajrá, magyarok, ahol ezen a héten még nyakunkba vesszük az országot, és felfedezzük a legszebb tájait, rejtett kincseit. Tarts velem ma! A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, Abátszaló, Guti templomrom és Göcse is ott az állomások között. Itt pedig most jön a Balkán Fanatik.
1: Itt egy újabb óra.
7: Kizárólag

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Első állomásunk a Tiszató élmény központja, a Bátszalók. A legtöbben a strandokról és a vízisportokról ismerik ezt a vidéket, de a tó hűs habjain túl azért igazi kulturális kincsekre is lehet bukkanni. A nemzetközi hírű a Bátszalóki Baba Múzeum és Faluház egyedülálló élményt ad. A 19. századi mindennapi tárgyak és a régi mesterségek, mint a kötélgyártás vagy a csipkeverés eszközei mellett több mint 700 népviseletbe öltöztetett babát csodálhatunk meg. Steigauf Józsefné gyűjteménye a magyar tájegységek mellett a Kárpát-medencei nemzetiségek és a világ országainak autentikus viseleteit mutatja be kicsinyített formában. Ha a Tiszató felé vennéd az irányt, ami a Hortobágyi Nemzeti Park részeként az UNESCO világörökség része, ne hagyd ki ezt az időutazást sem. És ne feledd a Tiszatavi Atlasz bölcs üzenetét, túrázás során ne vigyél el mást, csak az emlékeidet, és ne hagyd magad után mást, csak a lábnyomaidat. A következő állomásunk a Tiszán túra vezet majd egy mesébe illő erdős helyszínre. Tarts velem, hajrá magyarok, folytatódik most Fluor és Sosehol újdonságával. Ez a keserű.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Folytassuk az utunkat a Hajrá Magyarokban, a Tiszántúlon egy mesébe illő romantikus erdőmélyi helyszínen. Nyíradony határában a ligetes erdő csendjében bújik meg a 13. századi guti templom rom, vagy ahogy a helyiek hívják, a puszta templom. Az árpádkori román stílusú monostort a Gutkeled nemzetség építette a boldogságos szűz tiszteletére. Már az évszázadok viharai megviselték, a konzervált téglafalak a mai napig őrzik a múlt titkait, a fallal körülvett szentét és a mindössze 8 cm széles, úgynevezett vasas téglákból kirakott lőrészszerű ablaknyílásokat, melyeken át egykoron rőzsével és szalmával égetett téglák csillogtak a napfényben. Ez a festői környezetben álló Róma természet és a történelem tökéletes találkozása egy fantasztikus kirándulási célpont mindenkinek, aki egy kis csendre és középkori hangulatra vágyik, tehát Guti templomrom. És itt még nincs vége a mai utazásunknak, mindjárt a nyugati ország részbe térünk át, és megnézzük Göcsei gyönyörű vidékét is. Itt a Petőfin, addig is hazai kedvencek szólnak egymás után, jön is Kis Kevin Marics Petivel, ez az Elszáll az idő.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar benne, a hajrá magyarok! Végül térjünk át a nyugati ország részbe, és emelkedjünk a magasba, Göcsej gyönyörű dimbes dombos vidékén. Zalaegerszegtől 25 kilométerre délre fekszik Puszta Szent László, egy gazdag történelmű falu, aminek még a neve is egy izgalmas királyi legendát őriz Szent László korából. A falu szőlőbirtokai szomszédságában magasodik a modern, háromszintes újhegyi kilátó, a 12,4 méter magas téglából és betonból épült kilátó teraszról olyan panoráma tárul elénk, ami szó szerint elállítja a lélegzetünket. Nem csak Göcsej erdőit, szántóföldjeit és takaros falvait csodálhatjuk meg fentről, de tiszta időben egészen az Alpok szlovéniai nyúlványáig, sőt, még a horvátországi Varast környéki hegyekig is ellátni. Méltó zárása ez a mai országon belüli kalandozásunknak. Itt a Petőfin, a Hajrá Magyarokban, holnap pedig már újra Mák Kata érkezik további felfedezni és látnivalókkal. Én egy újabb hallgatnivalót hozok neked ezúttal a Kuplung zenekartól, ez a Nyomod a gázt!
1: Sziasztok, Marics Peti vagyok!
2: Sziasztok, Királdi Marcell vagyok!
3: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplung zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
4: a legújabb magyar zene.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A mikrofonnál pedig Megyesi Gábor. Hello, szép délutánt. Indul a hazai pillanatokon belül, melyben csillagászkodunk, beszélünk egy régi hazai fesztiválról, ami jövőre visszatér, és mindezek mellett természetesen jó zenéket is hallgathatunk együtt. A friss hírek után azonnal itt lesz a Carson Coma, Kék Hullám Kempinggel. Nem menj messzire!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor.

0: 8 Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar. A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
2: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
2: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
3: A vas hiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Demeti Mea. Ez a Petőfi Rádió.
4: Ma is napos, gomoly felhős idő lesz. Terrorellenes nyomozás indult a német elektromos alállomásokat ért támadások miatt. Idehaza adathalász e-mailben ígérnek adóvisszatérítés csalók.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Megszűnt a korábbi baleset miatti sávzárás az M1-esen Hegyeshalom felé a 88-as kilométernél, de a csaknem 14 kilométeres dugó lassan oszlik fel. Szintén az M1-esen szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani, a Tatabányából kiépített terelésben is már előtte is. A szalagkorlátot javítják az M5-ösön Újhartyánnál Budapest felé, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható, 10 kilométeres a torlódás. Örkénynél letér az 5-ös úton lehet kerülni. Dolgoznak az M7-esen, Letenye felé a 22-es és a 45-ös kilométer között a belső sávban, Kápolnásnyéknél 3 kilométeren keresztül torlódik a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás érte egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotás akció történhetett. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel, egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. A halálos áldozatok között 10 jordániai állampolgár van. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Idehaza Novák Katalin volt államfő, Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter, és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadó meghallgatását is javasolja a kegyelmi ügy felelőseit feltáró parlamenti bizottságnak a testület tisztás elnöke. Sumer Orsolya ezt a mai alakuló előtt ülés előtt közölte. Emlékeztetett, a megjelenést megtagadókra bírság szabható ki, a harmadik mulasztás után pedig előállíthatják őket. Adathalász SMS-ekre figyelmeztet az adóhivatal. A csalók a NAV nevében a 2026-os adóbevallásból ígérnek visszatérítést, amelynek kiutalásához egy linkre kell kattintani. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy nem küld SMS értesítést az adószámla egyenlegről, ráadásul az idei évről szóló bevallást még nem is dolgozhatta fel, hiszen azt majd jövőre kell benyújtani.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át az ország felett, de csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A friss hírek után már is belevágunk a szerda délutánba, itt a Petőfin, ez már a hazai. Én Megyesi Gábor vagyok, hello, lesz mit néznünk az égbolton. Igazi csillagászati show-val készül nekünk a természet, nem sokára erről is beszélünk, de előbb még itt a Carson Coma, a Kék Hullám Kempinggel.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Kémleljük most egy kicsit az eget, mert elképesztő csillagászati műsor vár ránk így szeptember első napjaiban. Ha van egy jó binokulárod és tiszta a nyugati horizont, akkor ma szerda este még elcsípheted a hét egyik legszebb párosát, a ragyogó Vénusz és a szűz csillagkép legfényesebb csillaga, a Spica látható alig egy fokos közelségben. Napnyugta után mintegy 30 perccel jelennek meg a nyugati, délnyugati égen, de nem már sietni, mert alig másfél óráig csodálhatjuk csak meg őket. A hét második felében a koránkelők járnak majd jól, csütörtökön pirkadatkor a fogyóhold a fiastyúk csillaghalmaz mellett halad el, vasárnap hajnalban pedig a vékonyodó hold sarló a vörösesen izzó marssal alkot majd egy nagyon látványos párost a keleti égbolton. Ráadásul pénteken a hold utolsó negyedbe lép, így a kora esték teljesen sötétek maradnak. Ez tökéletes alkalom arra, hogy a nyár végi melegben utoljára megpillantsuk a nyári tejutat, mielőtt az őszi csillagképek átveszik az uralmat. Nézz, nézz az ég felé, ahogy Charlie is mondja, megéri. Most pedig megyünk feljebb és feljebb Szolérrel. Itt a Petőfi.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetem.

Köszönöm, teli a reggel, szemhét csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palotta vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népem szó.

0: világtalan. Élvezd, hogyha rontottá tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet fél egészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyarnak itt találod, kiről van szó. Kisebb korában előbb tanult meg énekelni, mint beszélni. 6 évesen már zongorázott, 15 évesen pedig már a Sziget Fesztivál tábortű színpadán zenélt. Az irodai munka helyett a saját dalok világát választotta, bár a döntő lökést végül Geszti Péter adta meg neki. A mentor azt mondta, karaoke előadó sok van, de ha minden adásra van saját zenéje, akkor vágjon bele. A hölgy megfogadta a tanácsot, és meg sem állt a 2021-es X-Faktor második helyig. Ő Paulina, aki a műsor után azonnal saját zenekart szervezett maga köré, így amikor felkérték a Honeybeast előzenekarának, már egy teljes repertoárral állhatott a színpadra. És milyen jól tette? Jön Paulina újdonsága, a Ragada, itt a Petőfin.

0: Flávó és a T-Boy itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hát az utakon azért még T-Boy nincs, de kezd beindulni a délutáni forgalom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométer között torlódik a kocsisor, ha viszont Budapest felé tart az éppen, Tatabányától a kiépített terelésben és a terelés előtt számíts szakaszos lassulásra, főleg a külső sávban. Jó tanács, hogy aki autóval, személyautóval van, és a főváros a célja, válasz inkább az átterelt belső sávot, ott azért könnyebben lehet haladni. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyánnál éppen javítják a szalakorlátot, a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható. Itt már közel 10 kilométeres a dugó, aki teheti az 53-as jelű Örkény csomópontnál térjen le, és az 5-ös főúton kerüljön. Fontos hír még Komáromban, hogy az Erzsébet híd magyar hídfőjénél a vasút feletti felüljárót a mai napon aszfaltozzák, ezért ott csak a buszokat és a megkülönböztető jelzést használó autókat engedik át személyautóval és teherautóval az 1-es és a 13-as főút felé a Monostori hídon keresztül érdemes kerülni. Vezess óvatosan, vigyázz nagyon magadra, és persze a többiekre is, ha van közlekedési infód, azt pedig küldd el, például a Petőfi Facebook és Instagram oldalain keresztül.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha minden igaz, jövőre visszatér egy ilyen legendás fesztivál itthon. Te tudod, hogy melyikről van szó? Küldheted a tippeket SMS-ben vagy Viberen 0630303380. Erről beszélünk nem sokára a következő órában, miközben a délutánodat olyan nagy kedvencek kísérik, mint az Elvittad a szívemet. Itt lesz Majka a Curtis-szel a friss hírek után.
1: Elvittad a szívemet.
2: Szám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demeti Mea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos gomoly felhős idő lesz, több tucat témát tárgyal meg délután a kormány. Iskolai sportpályák újultak meg a tanévkezdésre.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométer között torlódik a kocsisor. Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben is már előtte is szakaszos lassulásra, torlódásra kell számítani. A szalagkorlátot javítják az M5-ösön Újhartyánnál. Budapest felé a 43-as és a 42-es kilométer között csak a belső sáv járható, 10 kilométeres a torlódás. Örkénynél letérve az 5-ös úton lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Gyermekvédelmi kérdésekről, a környezetvédelmi szankciók szigorításáról és a kaszinó koncesziók teljes átalakításáról is tárgyal ma a kormány, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter beszámolt az Európai Néppárt elnökével folytatott egyeztetéséről is. Manfred Weber a többi között felajánlotta segítségét abban, hogy sikerüljön megoldást találni a hazánkra kiszabott napi 1 millió eurós bírság megszüntetésére, amit a külső határok védelmekor alkalmazott menekültügyi szabályok miatt kell fizetni. Újabb eszkalációt jelent az Európai Unió területén a lipcsei repülőtér ellen robbanószerrel tervezett, de meghiúsult dróntámadás, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen szerint az akciót közvetlenül Oroszországnak tulajdonítják, és sikere esetén óriási károkat és emberáldozatokat okozhatott volna. Hangsúlyozta, az Unió nem fogja eltűrni az orosz operatív csoportok által az EU területén végrehajtott támadásokat. Idehaza országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel az új tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forintos támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt felületeket rugalmas, biztonságos burkolatokra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyezték ki, és kicserélték a hálókat.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: A mikrofonnál Bero Emese. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka, jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati tájokon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át felettünk, de csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Demeti, minek köszönjük szépen a friss híreket. Már ebben a pár percben is kaptam üzeneteket azzal kapcsolatosan, hogy melyik hazai fesztivál támad fel. Na nem sokára elárulom, jövök a részletekkel. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallott. Szép délutánt, most Majkával és Curtis-szel elvitted a szívemet.
2: Itt egy újabb Darabóra.
3: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na és akkor egy igazi nosztalgia bomba jön most a bulizás szerelmeseinek, mert hogy...
1: Táncolj! Budapest parádé!
0: Bizony, ha minden igaz, visszatér a legendás Budapest parádé több mint 20 év után. Ha ott voltál a 2000-es évek elején, akkor pontosan tudod, hogy milyen érzés volt, amikor 500 000 ember együtt táncolt az Andrássy úton. A jó hír az, hogy a tervek szerint 2027 augusztusában újra jönnek majd a kamionok, megszólalnak a hatalmas hangfalak, mint egy 30 kamion gördül majd végig a tervek szerint a belvároson, platóikon a hazai és külföldi elektronikus zene legjavával. A szervezők ígérete szerint a rendezvény teljesen non-profit és ingyenes marad, a toborzás és az adománygyűjtés pedig már meg is indult a hivatalos oldalon. Az elmúlt évek teltházas emlékkoncertjei is megmutatták, hogy mekkora igény van még mindig erre a parádés életérzésre. Úgyhogy készítsd a sípokat, a napszemüvegeket, mert jövő nyáron újra megtelik majd zenével az Andrássy út, aztán a Hősök tere a Budapest parádé keretein belül. Egyébként többen eltalálták, hogy a Budapest parádé fesztivál tér vissza. Szép! És azt is tudjuk már a zenével, hogy Budapest nyáron sokkal

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Diaz ment a páros után, jövök friss közlekedési infókkal.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Sajnos van belőlük bőven. Kezdjük az M1-essel. Hegyeshalom felé a 75-ös és a 80-as kilométer között még mindig torlódnak az autók. A Budapest felé vezető oldalon Tatabányától terelésre számít, ahol a külső sávban lassul be a forgalom. Jó tanács, ha a személyautóval vagy és a főváros felé mész, akkor válaszd az átterelt belső sávot, ott gördülékenyebben lehet haladni. Aztán figyelem, az M5-ösön a fővárosi bevezető szakaszon súlyos baleset történt a 17-es kilométernél. A hatóságok a forgalmat teljes szélességében megállították, aki teheti, már az M0-as autóútnál válasszon másik útvonalat, mert hatalmas a dugó. Végül pedig egy fontos hír még Komáromból, az Erzsébet híd Magyar hídfőjénél a vasúti felüljárót a mai napon aszfaltozzák, emiatt ott kizárólag a menetrend szerinti buszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személy és teherautókkal az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé kerülhetsz. SMS és Viber számunk 0630303380, de Facebookon és Instán szintén várom a közlekedési infókat. Vezess óvatosan!
1: Jó utat! És hallgass közben magyar

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na és akkor nézzük, hogy mi mindennel várunk téged ma délután és este itt a Petőfin. 16 órától Szikora Tomi veszi át a stafétát, hozza a legfrissebb közlekedési infókat, hogy zökkenőmentesen érje az úti célodhoz, és természetesen egy jó kis Petőfis játékkal is készül. Este 7 órától aztán jöhetnek a kívánságok, a Mit kívánban Tomi várja a kedvenc zenéket, üzeneteket. 21 órától a Kulturfitness-szel Szani Roland érkezik, ahol izgalmas vendégek váltják egymást. Elsőként Miketz Esztilla színésznő érkezik majd hozzánk, akivel a Karinti Színház újdonságairól, a Belédestem című filmről és Salgó Tarjáról is szó lesz. Utána a Sophie Garon szerzőpáros, azaz Makkai Gábor és Makkai Kás a tíme a mesél legújabb Ég és Föld között című kötetükről. A kulturális feltöltődés után indul majd a Vándorbot Fekete Lacival, ő Kollár Klemenc Lászlóval ül be a stúdióba, szó lesz a Kollár Klemenc kamarazenekar új A Lányok Nem Sírnak című albumáról és a Kobucis koncertről is. Érdemes a Petőfivel tartani ma is. Szuper műsorokkal és beszélgetésekkel várunk téged. A jó zenékről nem beszélve. Itt van a Well Hello és a Nem Olyan Lány.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Szikora Tomi jön és indítja a késő délutánunkat, Megyesi Gábor pedig megy. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem. Holnap már Mák Kata jön menetrend szerint. Legyen nagyon szép a szerdát folytatása, és a bármi említésre méltót látsz az utakon, küld el Tominak például SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380. Vigyázz magadra és a többiekre is. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virágillatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: A társadalmi célú reklám után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
4: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Imea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Napos gomoly felhős idő lesz. Terrorellenes nyomozás indult a német elektromos hálózatot ért támadások miatt. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatánál a 66-os kilométernél több jármű ütközött. A személyautók a leállósávon araszolnak, a teherautókat megállították. Már csaknem 5 kilométeres a kocsisor. A Tatabányától kiépített terelésnél pedig továbbra is lassulásra, torlódásra kell számítani több szakaszon. Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt. A 17-es kilométernél megállították a forgalmat. Aki teheti, az az M0-ás autótól válasszon másik útvonalat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Terrorellenes nyomozás indult Németországban, miután támadás ért egy elektromos alállomást. Az incidens Brandenburg tartományban egy hőerőmű közelében történt. Több áramvezeték megrongálódott és rövid ideig szünetelt a szolgáltatás. Tegnap este fennakadás volt egy Köln melletti elektromos alállomásnál is. A rendőrség gyanúja szerint ott is szabotázs akció történhetett. Halálos buszbaleset történt Egyiptomban. A jármű a sínai félszigeten borult fel egy kedvelt turista célponthoz közeli úton. 21-en meghaltak, 23-an megsérültek. Egyelőre nem tudni a baleset okát. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszttel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbesztnyomokat, fák környékén lerakott bazalt kőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzuzalék cseréjét. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztatták, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot.
2: Pet. Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati tájokon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át felettünk, de csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4-kor pörgünk tovább itt a Petőfi Rádióban, elsőként Azari Adalával, itt az introvertáddal. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Nos, ha ilyen lesz a kezdés, akkor milyen lesz a folytatás? Hamarosan játék következik, amelyben Petőfi Rádiós ajándékokat nyerhetsz.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Siófokon az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden.

0: Petőfi Rádió minden magyar napjaink kedvencei közül Nora Till, Last Round Stable, ez diktált a tempót.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És akkor most jönnek a közlekedés infók.
2: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
0: Mert rengetegen utazunk együtt, éppen ezért várom az infokat és mondom is ezeket. Az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt a 17-es kilométernél, ahol megállították a forgalmat, és mindenkit az M0-ásra terelnek. Tehát baleset van az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a 17-es kilométernél, ahol megállították a forgalmat, és mindenkit leterelnek a 23-as jelű M0-ás autóti csomópontban. A 441-esen pedig Kecskemét és Nagykörös között két személyautó karambolozott, és itt a 24-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Tehát baleset van Kecskemét és Nagykörös között a 441-es főúton a 24-es kilométernél. Vigyázz magadra, kitartás! Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat, tényleg az egész országból. Celldömölkről, Máté Szalkáról, Fűzesabonyból. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig elkísér Tideni és a Follow the Flow. Ez egy új zene, rendben lesz. Hol máshol, mint a Petőfi Rádióban.

Kaukázus egyetlen szó. A Petőfi Rádióban minden magyar 16-29-kor. Mi következik? Nyereményjáték, Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz. Ki az, akinek még nincs, sosem nyert Petőfi Rádiós ajándékcsomagot? Add meg az esélyt magadnak. A játék teljesen egyszerű, figyeld a zenék közötti felhívást. Amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, akkor várom, hogy megírd az óra előadóját és a szám címét SMS-ben a 0630303380-on. Ha gyors vagy, első vagy, visszahívlak, mondd a Petőfi Rádió szlogenjét és vidd a nyereményt, amely egy komplett ajándékcsomag, bögre, kulacs, nyakpassz, Petőfi Rádiós bevásárlótáska, ez lehet a tiéd. Figyelj, játék hamarosan!

0: Fun and the Barbies Márti dala a Petőfi Rádióban minden magyar. Ki az, aki gyors volt? Ki az, aki úgy érzi, hogy elsőként futott be az üzenete a 0-30-30-30-380-on? Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél, figyelted a játék felhívást, így lehet tér a nyeremény, a Petőfi Rádiós ajándékcsomag. Hogy ki volt a legelső, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Folyamatosan jelentjük neked az utak híreit az egész országból itt a Petőfi Rádióban. Ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban a leggyorsabban tőlünk kapod a híreket. Figyelem, az M1-esen Tatárnál a 66-os kilométernél több autó karambolozott, 10 kilométeres a dugó, a külső és a leállósáv is járató, de aki teheti, inkább kerüljön az 1-es főúton. Tehát baleset van az M1-esen Budapest felé Tatárnál a 66-os kilométernél több autó ütközött és már több mint 10 kilométeres a torlódás. Kitartás. Az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt a 17-es kilométernél. A forgalmat megállították, mindenkit az M0-ás felé terelnek. Tehát baleset az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán a 17-es kilométernél. És még korábban Kecskemét és Nagykörös között a 441-esen két személyautó karambolozott. Itt a 24-es kilométernél egy sávon megy a forgalom, tehát baleset a 441-esen Kecskemét és Nagykörös között a 24-es kilométernél. Te merre vezetsz éppen, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infókat az egész országból. Balassagyarmatról, Körösladányból, Szegedről. Hívja 061-759-6060-on, én veszem fel a telefont, informáljuk egymást.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, és ez pedig itt az új dalom, a 30-valahány.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játszunk a folytatásban, minden hétköznap délután 4 és 5 között nyereményjátékot indítok. A leggyorsabb üzenet küldőt tudjuk jutalmazni, aki elküldi nekünk az óra előadóját és a szám címét, hogy ma ki volt a legelső. Ki tudta, hogy melyik zene volt az óra nyerős lágere, az most fog kiderülni.
1: Igen, tessék.
0: Halló, szia, én a Petőfi Rádióból hívlak, Szikora Tamás vagyok.
1: Szia, Milán vagyok.
0: Hello, Milán. Gyors voltál? Első voltál, úgyhogy bekerültél a játékba.
1: Aj, de szuper, köszönöm szépen.
0: Korábban volt már ilyen, tehát nyertél már, próbálkoztál legalább érte?
1: Még nem.
0: Akkor itt az ideje, itt volt az ideje, hogy végre téged is a nyertesek közé írhassunk fel, de még van két kérdésem, mielőtt gratulálnék neked. Felkészültél?
1: Igen.
0: Szerintem ezt lazán meg tudod ugrani. Az első kérdés, mondd, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Anna on the Barbies, Márti dala.
0: Igen, az Anna on the Barbies és a Márti dala. És a Petőfi Rádió szlog, ennyit tudod?
1: Petőfi Rádió minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor igen, gratulálok neked, te nyertél.
1: Köszönöm szépen. Ez az.
0: Úgyhogy megvan a Petőfi Rádiós ajándékcsomagod. Ez bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát tartalmaz.
1: De jó, nagyon örülök neki, köszönöm szépen.
0: Na és mióta vagy Petőfi Rádió hallgató? Mióta hallgatsz minket?
1: Hát igazából már egy pár éve. Most futárkodom is, igazából itt Baján a városban, és legtöbbször akkor szoktam hallgatni.
0: Meddig vagy, meddig dolgozol?
1: Hát igazából változó, 7-ig vagy 8-ig, attól függ, hogy hogyan jönnek a rendelések.
0: De kajafutár vagy, vagy csomagokat szállítasz ki?
1: Kaja.
0: Közlekedés fronton mi a helyzet Baján?
1: Hát igazából változó, most 4 óra, jönnek az iskolából hazafelé, jönnek a munkások, hát most több, nagyobb a forgalom.
0: És a Sugavica vízállása most milyen? Mert hát elképesztő fotókat láttam róla ugye pár héttel ezelőtt az interneten.
1: Igen. Sajnos mindig alacsony, de reméljük, hogy ez változni fog, és akkor jobb lesz.
0: Már bízunk benne, hogy jön a csapadékosabb időszak. Nagyon köszi, hogy ott is minket hallgattok. Én pedig akkor elkísérlek téged futárkodás közben a parnograsztal. Már nem szédülök, ez a tiéd.
1: Rendben, köszönöm szépen.
0: Milánnak gratulálok, holnap pedig te is lehetsz a szerencsés játékos. 4 és 5 között figyeld a fel.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Szerda délután 5 óra lesz, a hét közepe van. Tudom, a munkakedvünk nulla, kitartás, amíg dolgozol. Igyekszem benned tartani a lelket, a folytatásban mindjárt ilyen dalát játszom, ez a The Way I Do.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal. A műsorajánló után társadalmi célú reklám.
3: Tuti, elég kamera van a mobilodon, és erdei virág illatú a mosóporod. Hófehéren csillognak a fogaid. Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt. És meccsnézéshez, randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
1: A társadalmi célú reklám után. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: Kik? Többet az őszi időszakra és a különleges pillanatokra. Tekintsd meg az üveges gyertyákat őszi dekorációval díszítve már 1000 forinttól. Ezen kívül találsz nálunk különféle színű poharakat szívószállal, akár már 550 forintért. Kik? Több, mint gondolnád.
6: Az ősz tele van kalandokkal, illatokkal, és még mindig kullancsokkal és bolhákkal. A kutyád védelme ilyenkor is fontos. Védd meg 30 napra egyetlen ízletes, könnyen beadható rágó tablettával. Keresd a Front Pro-t most akciósan az állateledelboltokban és online. Mert a Front Pro védelem.
7: Készülj az új szezonra a CCC-vel. Most a második olcsóbb termékárából 50% kedvezményt kapsz, amit Modivo ajándékkártyán írunk jóvá. Válassz a Reebok, Adidas, Vans, DC és Converse kínálatából. Szeptember 6-ig érvényes a CCC üzletekben. Részletek a szabályzatban.
8: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk. Atlétikai világdöntő Budapesten. Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők. Gyémánt liga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze. Csak egy abszolút bajnok lehet. Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos gomoly felhős idő lesz. Bájer Judit média jogász lehet, a Független Közmédia Testület elnöke. Már 3000-nél is több halottja van a kongói ebola járványnak.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Az M1-es autópályán Budapest felé Tatánál a 66-os kilométernél több jármű ütközött. Csak nem 10 kilométeres a kocsisor. Aki teheti, az a 85-ös jelű csomópontban letérve az 1-es főúton vagy alsóbrendű utakon kerüljön. Ugyancsak az M1-esen a Tatabányától kiépített teledésnél továbbra is lassulásra, torlódásra kell számítani több szakaszon. Az M5-ös autópálya fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt. A 23-as jelű M0-as autóúti csomópontban leterelik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
9: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a média jogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Pert indít Szlovákia a génmódosított növények uniós szabályozása miatt. Pozsony az Európai Unió bíróságához fordult, miután a júniusban jóváhagyott módosítás kivonja a tilalom alól azokat a növényeket, amelyeket új génkezelési technikákkal állítanak elő. Korábban 3 magyar civil szervezet is kifogásolta a módosítást, és azt kérte Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy védje meg Magyarország GMO-mentességét. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak a villámáradás sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában több mint 1000 ember meghalt, több ezeren eltűntek, köztük 3 magyar. Már 3000-nél is több halottja van a kongói ebola járványnak. A fertőzöttek száma meghaladta a 6000-et. Az afrikai ország történetének eddigi legsúlyosabb járványa május közepén kezdődött. Idehaza új iskolaigazgatói pályázatokat írnak ki októberben a tankerületek ott, ahol ideiglenes megoldásról döntött az oktatási és gyermekügyi miniszter. Nyáron több mint 450 iskolaigazgatói pályázat járt le, a pozíciókat újra pályáztották, és mintegy 350 iskola vezetője 5 évre megkapta a megbízást. A fennmaradó több mint 100 helyre a tanév biztonságos elindulása után hirdetnek új pályázatot.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Folytatódik a napos felhős idő, a nyugati tájakon azonban zivatarok miatt figyelmeztetés van érvényben. Holnap északnyugat felől összefüggő, vastagabb felhőzet vonul át felettünk, de csak elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A szél megélénkül. Hajnalban 11-16, holnap 26-31 fok várható.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: 5 óra van. Gondolom már rég lecsúszott mindenkinek a nap utolsó kávéja, de ha még dolgozol és kell az energia, rám számíthatsz a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. A kezdésben Hiendala pörget fel minket. Adjuk a tempót. Itt a The Way I Do.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

magyar zene. Minden magyar.

0: Méternél, ahol pályazár van, és mindenkit az M0-ásra terelnek. Torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben. Az útinforma azt írja, hogy akinek Budapest az úti cél és személyautóval közlekedik, válassza az átterelt belső sávot. Tehát torlódik a forgalom az M1-esen Budapest felé Tatabányától. A fővárosban baleset történt a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Népliget előtt a belső sávban, illetve a Soroksári úton kifelé, a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Tehát baleset a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé a Népliget előtt, illetve a Soroksári úton kifelé a Vágóhíd utcánál. Vigyázz magadra! Várom, gyűjtöm a további közlekedési infokat az egész országból. Csengerből, Cecéről, Sárosdról. Hívja 061-759-6060-on. Én veszem fel a telefont, dolgozzunk össze ma délután is.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar, nincs megállás. Nem, nem, Mariah Carey, még nagyon ráérsz, mert tudom, hogy valaki már számolja vissza a napokat, és szeptember 1-én elkezdődött a karácsonyi visszaszámlálás, 113 nap van még karácsonyig, de szerintem maradjunk inkább a nyárnál, maradjunk a nyárban. Augusztus 33-a van, legalábbis az időjárásunk még maximálisan ezt tükrözi, és ahogyan nézem a heti, illetve a jövő heti előrejelzéseket, szinte végig 30 fok körül, 30 fok feletti értékeket méretünk, mert a hétvégén szombaton érkezik majd egy kisebb hidegfront, konkrétan szeptember 10-ig. Marad a szeptemberi nyár. Ezzel a dallal pedig szerintem most felidézhetjük a legszebb nyári élményeinket. Mira Monaka újdonsága szól a Petőfin, Feel Alive.

0: Filó, Tonic Sászor, a nyár egyik legnagyobb kedvencem, a Petőfi Rádióban minden magyar. Hogyha te is utazás közben hallgatsz minket, éppen autózol hazafelé, és még beugrasz a benzinkútra, akkor csak szólok, hogy nem változott az árazás a tegnapihoz képest. A 95-ös országos átlagára 602 forint literenként, a gázolai pedig 678. Mindenkinek jó utat. Szemünk pedig a pályán van.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A leggyorsabban tőlünk kapod az útinfókat a délutáni csúcsforgalomban a Petőfi Rádióban. Folyamatosan 20 percenként informálunk téged. Hallgatóink a szemeink. Ágota jelezte, hogy baleset van a második Bem József utcában, a fő utca előtt a külső sávban. Köszönjük szépen. Tehát baleset Budapesten, a második kerületben a Bem József utcában, a fő utca előtt a külső sávban. A Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, a Népliget előtt több autó ütközött a belső sávban, ezért van torlódása a Népliget előtt, a Könyves Kálmán körúton az Árpád híd felé, illetve baleset okoz fennakadást a Soroksári úton kifelé, a Vágóhíd utcánál a középső sávban. Mindezt át a Soroksári úton kifelé. Ami az M1-est illeti, itt torlódást tapasztalható Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésnél. Több helyen akadozik a forgalom, emiatt plusz menetidővel tervez az M1-esen Budapest felé Tatabányától. És korábban az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán súlyos baleset történt a 23-as kilométernél, így mindenkit leterelnek a pályáról, és az M0-ás felé terelik a forgalmat. Tehát baleset az M5-ös fővárosi bevezető szakaszán, és a 23-as kilométernél mindenkit az M0-ásra terelnek. Kitartás, vigyázz magadra! A további közlekedési infokra is számítok, dolgozzunk össze! Adj hírt Szikszóról, Csákvárról, Zalaegerszegről, Putnokról, hívja 061-759-6060-on!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: A zenékutyát pedig Szolerrel folytatjuk. Ő az a csaj, aki most az X-faktorban beült a mentorszékbe. Boldogok vagyunk-e? A Petőfi.

0: kívánunk a Dorináknak és a Rebekáknak. Köszönjük őket rajtunk keresztül, akár add meg a telefonszámukat, én pedig felhívom őket. Egy óra múlva 7-kor kezdődik a kívánság műsor. Addig mindjárt ezzel a dallal folytatjuk, mert az élet szép. Igen, ez a Futni mentem betétdala néhány pillanat múlva itt a Petőfi Rádióban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: miért van a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Demet Imea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Év végéig kell jelentést tennie a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésnél és a terelés előtt lassulásra, torlódásra kell számítani, főleg a külső sávban. Annak, aki személyautóval van és Budapest az úti célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M7-es autópályán Letenye felé Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Év végéig kell elkészíteni a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tisza párt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert, és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Újra megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbesztel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbesztnyomokat fák környékén lerakott bazalt kőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád hidat, a Margit hidat és a Lánchidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Az autósok a polisz.hu oldalon térképet is találnak a lezárások helyszínéről és pontos időpontjáról.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Napos felhős idő várható holnap is. Reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórdan lehetnek záporok, zivatarok. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is számíthatsz ránk, a Petőfi Rádiót hallgatod, minden magyar. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Szerda van, fáradtak vagyunk, ha úgy érzed, hogy kicsit szét vagy csúszva, akkor maradj velem, segítek, felrázunk téged. A kezdés Tarján Zsófi és Kis Tibi, mert az élet szép.
2: Egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az új zene Kálai Sanders Andrástól, ez volt a Take Me Back Home. Ezt a dalt is hallhatjuk majd élőben a novemberi koncertjén. Csak úgy elhintette a Facebook oldalán, hogy mit szólnának hozzá a rajongók, hogyha meglepne bennünket egy novemberi koncerttel, és konkrétan záporoztak az ilyenek, úgyhogy nagyon várjuk a konkrét dátumot és a helyszínt.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Én vagyok az utitársad, hello a mikrofonnál, Szikora Tamás, hazakísérlek, és veled vagyok. Mondom folyamatosan a friss aktuális közlekedési infokat. Az M7-esen Lettenye felé Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz a 153-as kilométernél, ezért le van zárva a külső sáv, tehát egy lerobbant autóbusz akadályozza a forgalmat az M7-esen. A Lettenye felé vezető oldalon Fonyód elkerülő szakaszán a 153-as kilométernél. A 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán egy műszakhibás kamion vesztegel, a 49-es kilométernél a Márkó felé vezető oldalon csak a belső sávjárató, mindezt át a 8-as főúton Veszprém elkerülő szakaszán, ahol egy műszakhibás kamion vesztegel a 49-es kilométernél. Ami pedig a főváros híreit illeti, akadozik az előrejutás a

a halottpénz, mindenre ráveszel a Petőfi Rádióban minden magyar. Szeptember 2-a van, de azért még ne engedjük el olyan gyorsan a nyarat, bár szerintem már mindenkinek feltűnt, hogy egyre hamarabb sötétedik, és reggel is egyre később világosodik. Konkrétan, hogyha mondjuk az ország középső területeit, vagy mondjuk Budapestet nézzük, akkor mostanában már 6 óra után kell fel a nap, este 7:30 előtt pedig a naplemente időpontja is folyamatosan rövidül. És ez még csak a kezdet, mert az őszi napi egyenlőségig napról napra több mint 3 perccel rövidül a világos idő. Úgyhogy szerintem még használjuk ki a szeptemberi nyarat, amíg csak lehet, üljünk ki a teraszra, sétáljunk nagyokat este, vagy csak egyszerűen maradjunk kint a napon tovább, mert hát szeptember ide vagy oda, a nyári hangulatot nem tudjuk egyik napról a másikra elengedni. 2026 egyik nagy felfedezetjével folytatjuk most a délutánt, a kora estét. Következik Csinszka, akit remélem, hogyha megkérdeznék arra, hogy milyen volt az idén nyara, azt mondaná, hogy 10/10. Csinszka Erdély, itt a Petőfi Rádióban.

0: Itt a Carson Koma, én még sohasem, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elkísérünk A-ból B-be, a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban. Figyelem, a 11-es főúton Szentendrén baleset történt a 19-es kilométernél. Itt lezárás van, forgalomkorlátozás van érvényben, emiatt torlódik a forgalom, tehát a 11-esen Szentendrén, ahol két autó ütközött össze a 19-es kilométernél. Az M7-esen Letenye felé Fonyó térségében egy lerobbant autóbusz akadályozza a közlekedést a külső sávban a 153-as kilométernél. Mindez tehát az M7-esen Letenye felé Fonyó térségében, ahol a 153-as kilométernél a külső sáv foglalt. A 8-as főúton pedig Veszprém elkerülő szakaszán egy műszakhibás kamion vesztegel a 49-es kilométernél Márkó felé a belső sávjárató csak. Mindez tehát a 8-ason Veszprém elkerülő szakaszán a 49-es kilométernél Márkó felé, ahol csak egy sávjárató. A további közlekedési infokra is számít az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Tiszafüredről, Hernád Németiből, Ózdról, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: És hogy mit hallgassunk 7 óra után, ezt te mondhatod meg, hamarosan kezdődik a kívánságműsor, várom az üzeneted, addig itt a Margaret Island, engedd, hogy szabad legyek.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Héttől élő kívánság műsor. Mit hallgassunk? Ez rajtad áll. Várom az üzeneted. 06 30 30 30 380. Kitti választotta a kislányának, Rebekának névnapjára az első dalt. Téged ünnepelünk Bénai Réka zenéjével. Nézd rá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Deme Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Év végéig kell jelentést tennie a kegyelműügyet vizsgáló bizottságnak. Iskolai sportpályák újultak meg a tanévkezdésre.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M7-es autópályán Letenye felé Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. A 6-os főúton Dunaújváros elkerülő szakaszán baleset miatt a 68-as kilométernél fél pályán halad a forgalom. A 44-es főúton Békés Csaba térségében két autó karambolozott. A 113-as kilométernél csak a fél útpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Sumer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tiszapárt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert, és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix, országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Országszerte 45 iskola sportpályáját újították fel a tanév kezdetére. Az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ összesen 900 millió forint támogatást nyújtott a fejlesztésekhez. Egyebek mellett a régi aszfalt területeket rugalmas, biztonságos burkolatra cserélték, ahol szükség volt rá, új kapukat, kosárpalánkokat helyeztek el, és kicserélték a hálókat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: A mikrofonnál Beró Emese. Tajti Márton Anitát választották meg a Magyar Atlétikai Szövetség új elnökének a ma délelőtti tisztújító közgyűlésen. Az olimpiai bronzérmes és fedett pályás világbajnok súlylökő Kovács Zoltánnal pályázott a posztra. Márton Anita végül a leadott 67 szavazatból 38-at kapott. A korábbi elnök Gyulai Miklós 17 év után szeptember 1-jével távozott posztjáról. A Magyar Labdarúgó Szövetség hétfőn 10 órakor kezdi értékesíteni a jegyeket az Ukrajna és Georgia elleni szeptemberi és októberi Nemzetek Ligája mérkőzésre. Az első fordulóban szeptember 25-én Ukrajna, a harmadikban pedig október 2-án Georgia válogatottja lép pályára a Puskás Arénában. Mindkét találkozó 20 óra 45 perckor kezdődik. Az MLS honlapjának tájékoztatása szerint hétfőn 10 órától két napon keresztül csak az aranyszintes drukkerek számára érhetők el a belépők. Szerdától kezdődik a többi szurkolói tag elővásárlási időszaka, jövő péntektől pedig minden regisztrált számára elérhetők lesznek a még rendelkezésre álló jegyek. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beburul az ég, és elszórta lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul. A következő napokban is marad a késő nyárias idő.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra után te mondhatod meg, hogy melyik dal legyen a következő. Indul a kívánság műsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Hogyha kint ülsz a teraszon és lazulsz, ha vacsit készítesz, ha nyomod a pedált, várom a hívásod. 061 759 6060. Gyerünk!
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A kívánságműsor a klasszikus módtól eltérően fordítva is működik, tehát hogyha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt a nevedben, és átadom neki a személyes köszöntésed, üdvözleted, vagy azt az üzenetet, amit megírsz nekem. Hát most rendhagyó módon elég rövid üzenetet kaptam. Kit hívjak fel, és itt a telefonszáma. Jó, legyen, nézzük.
3: Halló!
2: Halló, szia Rebeka, a meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, ez pedig a Kívánság műsor. És kaptál egy üzenetet a rádióban, átadhatom neked?
3: Igen, persze.
2: Ugyanis kaptam egy üzenetet, hogy kívánjunk neked itt a rádióban nagyon-nagyon boldog névnapot!
3: Köszönöm szépen!
2: Viszont ezt együtt kell megfejtenünk, hogy kitől kaphattad. Az a baj, hogy nekem sem áll rendelkezésemre több információ, mert hogy egy telefonszámról jött ennyi az üzenet, hogy köszönsd fel Balogh Rékát, itt a tett telefonszámot, az övé pedig egy 30-as, és 3-21 a vége, 3-2-1, nem tudom, hogy ez segítség lehet-e.
3: Húha.
2: De azért tehetsz egy tippet, hogy kitől esne jól ez a köszöntés?
3: Édesapám, az öcsém, vagy a férjem. Aha. Nem tudom, hogy három közül melyik. Mondjuk a férjemnek a telefonszáma nem egyedik.
2: Aha. Na hát akkor lehet, hogy valaki a családból, vagy akár lehet, hogy valamelyik igen. barátnőd, de lényeg, hogy gondolnak rád, és remélem, hogy jól köszönöm. Telik a névnapod.
3: Igen, köszönöm szépen.
2: Mi volt egyébként a legjobb pillanat ma?
3: Mikor hazaérkeztem.
2: És együtt van a család? Hallom a háttérben a kicsikét.
3: Igen, itt vannak a gyerekeim, együtt vagyunk, és együtt vacsiztunk, és ez volt a nap fénypontja.
2: Aha, hány gyerkősz van egyébként?
3: Három kislányom van, közülük az egyik Rebeka.
2: És a másik kettő, mi a keresztnevük?
3: Olivia és Norina.
2: Akkor megajándékozunk titeket a Petőfi Rádióban a következő dallal, ünnepeljünk együtt, Méringer Marci és a Késő már most a tiéd lesz, jó?
3: Köszönöm szépen.
2: Vidám névnapot neked. Szia-szia, hello.
3: Köszönöm, sziasztok.
2: Várom a további üzeneteket. Ez a kívánság műsor 9 óráig. Hív most 01 759 60 60.

0: tele vagyok, olyan happy minden. De ha távol vagyok, másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem tria pálya, de egy darab belül nem ott marad fenn a kis szobádban.
1: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt. Ne fogta rendesen, elillant csend.

0: 99 60 60.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja a közlekedési infokat is, figyelem! A 46-os főúton Gyomendrőd és Mezőberény között kigyulladt egy személyautó. Az 51-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom. Mindez tehát a 46-os főúton Gyomendrőd és Mezőberény között az 51-es kilométernél, ahol kigyulladt egy személyautó. A 44-esen pedig Békés Csaba térségében két autó karambolozott a 113-as kilométernél. Baleset tehát a 44-esen Békés Csabánál a 113-as kilométernél. Vigyázz magadra! És sokan vezetünk együtt, itt a következő üzenet. Sziasztok, úton vagyunk haza a kislányommal, és biztosan örülne, hogyha meghalaná a nevét. Töltsér Zoé! Kedves Zoé! Örülök, hogy együtt utazunk. A következő dal tőlünk nektek szól a Petőfi Rádióban. Morjon ez az ára!

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig ez a kívánságműsor, amely fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt, és átadom neki a te személyes üzenetet. A sztori előzetese, hogy most egy pizzériát, egy pizzázót hívok, ahol a pultos névnapos.
3: Peti Pincsa, beszélek.
2: Hello, szia, én egy pizzát szeretnék rendelni.
3: Hova szeretnéd?
2: Budapestre, az A38 hajóra.
3: Hova?
2: Az A38 hajóra.
3: Zircen vagyunk, Veszprém megyébe. Nem hiszem, hogy ide érnél.
2: Akkor nem tudtok a Petőfi Rádióban nekem pizzát küldeni? Mert én a Petőfi Rádióból hívlak, Dorina, Szikora Tamás vagyok, és szeretnék neked nagyon boldog névnapot kívánni.
3: Köszönöm szépen.
2: Na, hát ez egy meglepetés hívás, Dorina, képzeld el, ugyanis megkaptam a telefonszámodat a kollégáitól, egész pontosan Norbi adta meg egyébként a telefonszámotokat, hogy hívjalak fel, hogy hívjalak fel téged, és gondoltam, hogy akkor rendelek egy pizzát, hogy kezdjük ezzel így a beszélgetést, és így szeretnénk a csapat nevében neked nagyon boldog névnapot kívánni.
3: Nagyon szépen köszönöm, aranyosak vagytok.
2: Mióta dolgozol egyébként itt? Mióta a kollégáid?
3: Hát már 3 éve.
2: Aha, akkor jó csapat vagytok, úgy gondolom. Egy szerető csapat.
3: Igen, köszönöm szépen.
2: És hát ugye van még egy nagyon picike a munkaidőből. Van olyan magyar dal, ami a kedvenced?
3: Hát lepjetek meg.
2: Lepjünk meg? Jó, akkor Igen. Én egy Jude Law számot küldök neked a Petőfi Rádióban, jó?
3: Köszönöm szépen.
2: Isten éltessen még egyszer, szép estét, jó ünneplés nektek. Hello! Hát úgy tűnik, hogy pizza nélkül maradok. Jude Law, miért ne? Ez most az ünnepelté.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Valakit viszont most én hívok, aki hát egyáltalán nem várja, vagy nem számít a hívásomra, de hát így lesz igazi a meglepetés. Ha te is szeretnél valakit felköszönteni, vagy akár csak szimplán elmondani neked, hogy mennyire fontos ő, akkor add meg a telefonszámát, ír egy rövid sztorit, a többit pedig bízd rám.
3: Halló!
2: Halló, szia Dorina, meglepetés a Petőfi Rádióból, én Szikora Tamás vagyok, és jött egy üzeneted a kívánság műsorban, átadhatom neked?
3: Igen.
2: Ugyanis kaptam egy köszöntést, egy névnapi köszöntést, apósod a megbízó Miska, ő írt nekünk, hogy névnapja alkalmából kívánnak az egész család nevében nagyon-nagyon sok boldog névnapot neked, és csókolnak téged!
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Úgyhogy Isten éltessen, remélem, hogy ünnepeltek majd valamikor.
3: Biztos.
2: Muszáj erre egyet kocintani.
3: Igen, igen, igen.
2: Gondolom, hogy jó a kapcsolatod akkor apósoddal. Ha már ennyire tényleg a szíve csücske vagy, és így országvilág előtt szeretne téged felköszönteni.
3: Igen, egyszer menye vagyok.
2: És nagyon szeret téged, megbecsül téged. Felhívott, hogy ő még sosem csinált ilyet, és nem tudja, hogy hogy működik ez a kívánság műsorban ez a hívás. És akkor elmondtam neki, hogy adjon egy rövid sztorit hozzád, mondja el, hogy kit szeretne felköszönteni, és hát odáig van érted az egész család.
3: Na, hát meg is lepődtem. Váratlanul ért. Köszönöm.
2: Én azt kívánom, hogy a hétvégén hozzátok össze a találkozót, a kocintást, vagy nem tudom, mekkora távolságban köztetek.
3: Hát jó nagy.
2: Jó nagy? Az mit jelent?
3: Sajnos, igen, ilyen közel 200 kilométerre lakunk egymástól, de megoldjuk.
2: Aha,
3: ezek és... után meg főleg.
2: Igen, ezt akarom mondani, hogy ne karácsonykor legyen a következő tali, hanem hozzátok össze.
3: Ezek után minél hamarabb pontosan kocsintunk egyet.
2: Hát mi pedig egy dallal ünnepelünk itt a Petőfi Rádióban, mert a következő zene a tiéd, a Punani Masszív és a hétköznapi hősök.
3: Nagy

0: műsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nálunk 9-ig tart a kívánság műsor, szóval 8 után is folytatjuk. A következő dalt Annának játszatom, aki Veszprém megyében Pápa mellett hallgat minket. Angélától Viber üzenetet kaptam, aki a kisfiát szeretné megajándékozni, Bencét, a születésnapján egy zenével. Éppen együtt kocsikáznak. Isten éltessen téged, és jött üzenet Noémitől is, aki Orsolyának választotta a közös kedvencüket. Paulina összes nő, mindjárt a tiétek.
3: Mert az összes nő a földön messzire elkerült.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

0: költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Demet Tímea.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Bájer Judit médiajogász lehet a független közmédia testület elnöke. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon, a 37-es kilométerben lévő Debrecen-Nyugat csomópont felhajtóágán egy műszaki hibás tréler vesztek el. Kerülni a 33-as főúton lehet, majd a Debrecen észak csomóponton keresztül lehet visszatérni az M3-as autópályára. Az M7-esen Letenye felé Fonyód elkerülő szakaszán lerobbant egy autóbusz. A 153-as kilométernél a külső sávot lezárták. A 44-es főúton Békés Csaba térségében két autó karambolozott. A 113-as kilométernél csak a félútpálya járható. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a független közmédia testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tiszti főorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat, mégsem volt azbeszt elszennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. Forgalomkorlátozásokra kell számítani hétvégén a Budapest félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpád-hidat, a Margit-hidat és a Lánchidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Tűz ütött ki egy háromszintes társasházban a főváros 18. kerületében. A lángok egy rádai Gedeon utcai házban csaptak fel, az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett. Egy embert a mentők elvittek, a tűzoltók a lángok tovább terjedését megakadályozták.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 8 után sem állunk meg, az élő kívánság műsort hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Kinél mi az esti program? Várom az üzenetet, csekkold be hozzám. SMS Viber 0630 30 30 380. Itt a kezdés Paulinától. Összes nő.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenét.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20:19 a pontos idő, a mikrofonnál Szikora Tamás, a műsor full élő, nem csak a rádióban, hanem a TikTokon is. TikTok live-ot indítottam a csatornámon, Petőfi Rádió stúdió néven. Rengetegen együtt vagyunk, és jönnek az üzenetek is, amelyek egyébként Viberen is írhatsz nekünk, hogyha a Viber keresőbe beütött, hogy Petőfi Rádió. Szia, Petyka vagyok Szentendréről. A nejemnek nemrég volt a születésnapja, őt szeretném felköszönteni egy dallal a rádióban, Zsuzsát, és üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem. Kedves Zsuzsa, hát akkor utó szülinapozunk itt a Petőfi Rádióban. Isten éltessen téged!
3: Happy birthday!
2: És meglepünk a következő dallal. Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra. És még hogy kinek játszatom? Botika ebben a másodpercben írt nekünk a TikTokon, hogy Nagy Bogi az idei nagy kedvence, szóval téged is meglephetünk. Üdv, ez már egy újabb üzenet. Barátnőmnek szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem, és nincs semmi, ami miatt elhagynám. A következő számmal Almát szeretném meglepni. Oké, rendítsek, rendelés felvéve. És ami kinek játszom a következő dalt, az most derül ki. A kívánságműsor fordítva is működik. Ha megadod nekem a címzett telefonszámát, akkor én felhívom őt és átadom neki a te személyes üzenetet. Így a reakciója is hallható lesz a rádióban.
4: Jó estét!
2: Halló, szia Tomi, meglepetés a Petőfi Rádióból. Én Szikora Tamás vagyok, és jött egy meglepetés hívásod, egy meglepetés üzeneted, amit szeretnék átadni neked.
4: Nyugodtan, köszönöm.
2: A megbízom Takács Márk Sebastian. Ő már délután írt nekem, és a lelkemre kötötte az üzenetet, hogy kívánjunk neked a rádióban nagyon boldog születésnapot!
4: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: Azt elárulod, hogy...
4: Nagyon köszönöm.
2: Hány szád gyertya van a tortádon?
4: 16.
2: Azt írta, hogy remélő, hogy tudtok valamikor ünnepelni. Annak ellenére, hogy bár az óra rendet gatya, ne búslakodj, mert az élet arra tanít téged, hogy a péntek reggel, mert az élet arra tanít téged, hogy a péntek reggel 8-as gyakszi annyira nem is vészes.
4: Az annyira nem lesz, ez kibírható.
2: Köszönöm. De hogy jött össze az idei óra rendet? Tehát a péntek reggel 8-as gyakszi, akkor ez így konkrétan megpecsételte a heted ezek szerint. A többi nap hogy alakul?
4: Hát az is hasonlóképpen egy külön kategória, de hát
2: majd csak
4: kibírjuk.
2: Van olyan nap egyébként, amikor esetleg később kezdesz, vagy épp ellenkezőleg nulladik órában, nagyon korán?
4: Olyan nincs, hál' Istennek, mindig 8-kor.
2: Na, hát akkor nézd ezt az oldalát, hogy lehetne ez rosszabb is. 6.45-re kellene venni. Mi lenne ott? Hát, Jézusom, hajnal 6.45.
4: Volt régen ilyen, hogy nulladik óra, és akkor 6-ra.
2: Na, látod, hogyha azt túlélted, akkor az idei is szerintem sima lesz. Én azt kívánom, hogy a hétvégén ünnepeljetek egyet, kocincsatok egyet, almalével, és a következő dal is a tiéd, Nagy Bogi, Dash, jól leszek újra itt a Petőfi Rádióban.
4: Köszönöm szépen.
2: Minden jót neked, ciao,
4: szia-szia. Ciao.
2: Várom a további üzeneteket. Erről szól a Petőfi Rádió kívánságműsora. Lepjük meg együtt a névnapos Rebekákat, Dorinákat egy zenével. Ír üzenetet nekem te is.
0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: 20-28 a pontos idő, rengetegen vagyunk együtt vezetés közben is, de a Petőfi Rádió veled van, és ilyenkor friss útinfókat is mondunk neked. Figyelem, az M1-esen éjszakai munkavégzés keretében a Budapest felé vezető oldalon a terelésben lezárják a 61-es, valamint a 35-ös kilométer közötti szakaszt, emiatt csak a külső sávot lehet majd használni, tehát éjszakai munkavégzés miatt az M1-esen Budapest felé lezárják a 61-es, valamint a 35-ös kilométer közötti szakaszt, tehát konkrétan az átterelt sávot, emiatt csak a külső sáv használható majd, mindenképp plusz menetidővel tervez tehát az M1-esen Budapest felé, és még egy info, az M35-ös autópályán az M3-as felé, a 37-es kilométernél a Debrecen nyugat csomópontjánál egy műszaki hibás tréler veszteg el, kerülni a 33-as főúton tovább haladva, majd a Debrecen észak csomóponton keresztül lehet, és így lehet visszatérni az autópályára. Tehát mindez az M35-ösön, az M3-as felé, ahol a 37-es kilométernél egy műszaki hibás tréler veszteg el. Remélem, hogy tudtam segíteni, vigyázz magadra, jó útat, a további útinfokra is számítok tőled. Hiszen együtt vagyunk, full élő a műsor, ráadásul nem csak hallható a rádióban, hanem nézhető is a TikTokon. Csatlakozott hozzánk Áron Komlóról, köszöntő Morsolyát Balkányban, Sári Szlovákiában nem csak hallgat, hanem néz is minket, Botika Debrecenből írt, Szilvia Pécsről, Kornél Nagykátáról, András Elcsiben hallgatja a kívánság műsort, köszöntöm Peter Szegeden, Pistit Békés Csabán,

holnapról Zolit és Gerit Salgó Tarjánban. Üdv nektek a TikTokon! Így a következő dalt nektek játszom Kis Kevintől és Marics Petitől. Ez a zene országos rádió premier keretében nálunk debütált először. Elszáll az idő.

és megmutatnám, milyen vagyok, és megnyugodtam, hogy meghalok, s ennél többet úgysem tehetek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 20:40, a műsor nem csak hallható a rádióban, hanem egyébként élőben is nézhető a TikTokon. Rengetegen együtt vagyunk, például Máté ebben a másodpercben csatlakozott hozzánk Nagy Kanizsáról, Misi Vilonyáról írt nekünk, míg Balást is köszöntöm, aki munka közben nem csak hallgatja a műsort, hanem nézi is, becsekkolt hozzánk, úgyhogy kitartás neked az éjszakai műszakban. Tincsi most írt nekünk kommentet. Dudumnak üzenem, hogy nagyon-nagyon szeretem. Átadtuk neki, meg küldünk is egy nagy puszit neki a nevében. Itt a Petőfi Rádióban. Íme egy SMS. Hello, kedves Petőfi Rádió kisfiamat, Emilt szeretném meglepni a következő dallal, mert ma lett 13 éves. Nagyon szeretem. Ügyes, okos, jó tanuló és igazán ügyes kajakos. Puszíja, anya és Balázs. Kedves Emil, Isten éltessen téged!
3: Happy birthday!
2: Együtt ünnepelünk a Petőfi Rádióban a következő dallal.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szervusz, Tomi.
2: Szia.
3: Gábor vagyok.
2: Szia, Gábor, hallgatlak.
3: Na, vicces Gábor, tudod, akivel perkutitál végvájáson.
2: Aki, igen, aki viccet mesélt nekem valamelyik este, egy ilyen lovas viccet.
3: Igen, és akkor mondhatok egyet?
2: Aha, már is készültél nekünk viccel?
3: Kérek szépen, a Hortobágy nagyapák, nagyamák összegyűltek értele, és akkor megnéztek mindent, a kilesükú híd, meg ilyesmi, és a legutolsó felvonásban jön egy lovászmester körbának, és elvette szép majd ményt egy csődőt. És erre közösszi, nagymamák, nagyapák, tessék elképzelni, ez Hortobágyon büszkesége, ez képes naponta kétszer három friss nemzeni. Erre Marinényi megbökte nagyapát, mert te hallottad, Lajos? Az öreg összehúzta magát, és erre megszólalt, azt mondja, lovászor, mondja már azt mindig ugyanazzal a kancával. Hát erre a lovász mondja, nem, természetesen mindig egy másika. Na, hallottad, Erri?
2: Óriási, óriási, meg az előadásmód is tetszik. Köszönjük szépen, Gábor! Köszönöm. Küldök neked is egy dalt most itt a Petőfi Rádióban. Jó, meglepünk téged. Legyen szép estéd.
3: Oké, neked is.
2: Szia. BSV Nagybogi Always Be Mine, ezt indítom, de nem csak Gábornak, Karesznek is. Ő írt nekem, hogy szia, én Bulgáriában hallgatlak titeket, éppen Solymára tartok. Wow, hát akkor hosszú út el előtted, de mi elkísérünk, és együtt vezetünk itt a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi, ez a legújabb magyar zene.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nándi üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a kislányával, Zsófival kocsikázik hazafelé, és sajtbúreszezni voltak, és neked szeretné üzenni, hogy mennyire szeret téged. 9-kor kezdődik a Kultúrfitness Szani Rolanddal, a kívánságműsor pedig legközelebb holnap lesz a Petőfi Rádióban 7 és 9 között. Akkor is számítok majd rád. Én léptem, szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
0: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
0: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
0: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőd ma is magyar zene.
0: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Év végéig kell jelentést tennie a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak. Több embert is kórházba vittek a 18. kerületi tűzeset után.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M35-ös autópályán az M3-as felé vezető oldalon Debrecen térségében egy gépjármű veszteg el a belső sávban. A 44-es kilométernél a forgalom a külső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Év végéig kell elkészítenie a jelentést a kegyelmi ügyet vizsgáló bizottságnak, amely ma tartotta alakuló ülését. Summer Orsolya, a testület elnöke közölte, a vizsgálathoz egyebek mellett az Igazságügyi Minisztériumtól, a Sándor Palotától és a Bicskei Gyermekotthontól kérnek be iratokat. A Tiszapárt képviselője az ülés előtt arról beszélt, hogy Novák Katalin volt köztársasági elnököt, Varga Judit korábbi igazságügyi minisztert, és Balogh Zoltán volt államfői tanácsadót is meghallgathatják az ügyben. Magyarország kész együttműködni a hibrid fenyegetések elleni fellépésben, hangsúlyozta a dublini informális uniós külügyminiszteri találkozó kapcsán a magyar külügyminiszter. Orbán Anita közölte, hogy hazánk teljes szolidaritásáról biztosítja Németországot a lipcsei repülőtér elleni augusztus elejé feltehetően orosz dróntámadás után. A tárcavezető szerint az egyre gyakoribb műveletek miatt az Európai Unió és a NATO felkészültségének, valaminek egységének erősítése fontosabb, mint valaha. A baptista szeretetszolgálat is segíti a mentést Nepálban. A humanitárius csapat tagjai ma utaztak el a villám árvíz sújtotta térségbe. Az egy hete történt természeti katasztrófában több mint 1000 ember meghalt, több ezren eltűntek, köztük 3 magyar. Tűzütött ki kora este egy háromszintes társasházban a főváros 18. kerületében. Az épületet 43 lakónak kellett elhagynia. A mentők 10 embert, köztük 7 gyereket kórházba vittek. A lángok egy Rádai Gedeon utcai házban csaptak fel. Az egyik földszinti lakás teljes terjedelmében égett. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Közben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm-t sem ért el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beburul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
0: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között a Karinti Színház, a Belédestem című film és Sargó Tarján is. Mikecz Estilla színésznővel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szandi.

0: Manipur Fitness. Human erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a színház világában, a szerepek világában, a filmszerepek vagy sorozat szerepek világában, és kicsit a hangos könyvek világában is fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban Mikesz Estilla színésznő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm a meghívást, és én is köszöntök mindenkit.
1: Csapjunk bele az egésznek a kellős közepébe oly módon, hogy színházat említettem, szerepeket, hangos könyvet, viszont azt nem említettem, hogy hát egy új szerep talált meg, ami szerintem eddig nem volt még az életedben. Nem tudom rólad, hogy dolgoztál-e valaha rádióban, mikrofon előtt nyilván ültél vagy álltál már, de amikor mindenféle ilyen előre megélt szignálokat kell felmondani, amit utána majd alázenélnek, és aztán utána mindenki is hallhatja egyébként, aki a Kossuth Rádiót hallgatja. Szerintem ilyen még nem volt az életedben.
2: Nem, ilyen még nem volt, ezt jól tudod.
1: Hogy jött?
2: Igazából jött egy megkeresés, elhívtak castingra, és hát gondolom, jól sikerült a castingot, utána felhívtak, és azt mondták, hogy engem választottak, úgyhogy igazából így jött ez az egész.
1: Az van ezzel, és persze javíts, hogyha tévedek, a Kossuth Rádióról beszélünk, igen, aminek azért története van, történelme, igen, van, ami, igen, azért egy forrás. Ott, igen, azért az ember kicsit, hogyha el kell mondani egy szignált, és bekerülni a mikrofon mögé, akkor nem tudom, hogy hangban gondolkodik más, a gondolataiban, az agyában gondolkodik másképp, vagy csupán instruálják, és akkor a színészi szakmából, a megtanult szakmából kifolyólag meg tudja oldani.
2: Hát igen, nagyon érdekes volt, mert nyilván volt egy prekoncepcióm, hogy a Kossuth Rádió az egy komoly dolog, az egy szüleim hallgatják, nagyon szeretik, én is hallottam gyerekként, tehát itt van a fülembe, szóval volt egy ilyen koncepcióm arról, de nagyon tetszett, hogy azt mondták, hogy nyugodtan, hogy háromféle verzióban vettünk fel dolgokat, egy komolyabb, egy csicsergősebb, egy kettő között, és nagyon jó volt, hogy egy kicsit frissíteni akarták, ezt úgy éreztem, hogy az a szándék, hogy egy kicsit frissebb legyen, és használhattam tehát nem kellett a nagyon komoly verziót használni, hanem hogy én a saját magamat is beletettem azzal, hogy én hogy mondanám el azt, hogy itt a Kossuth Rádió.
1: Említetted, hogy a szüleid is hallgatták, meg, igen, te is hallgattad gyerekként.
2: Igen, hát hallottam sokszor, igen.
1: Mi az, ami neked megmaradt? Ott Salgótarjánban még gondolom, hát gyerekként, kislányként. Ugye, a vízállás jelentés, ugye, nem? A Duna nem tudom hol, ennyi meg ennyi méter.
2: Ne, ugye ott volt ez a kinyárma. Játék és muzsika 10 percben. Lesz az nagyon. Igen.
1: Ilyen klasszik, idézőjelben vidéki élet Salgótarjánban, hogy nem tudom, vasárnap fő délelőtt a húsleves, és közben szól a Kossuth Rádió.
2: Pontosan, apukám azt még sokszor szokta hallgatni, igen, ő még eléggé sokat hallgatja. Igen.
1: Hogy telt egyébként neked, hogyha már behoztuk ezt a bizonyos vidéki, idézőjelben vidéki életet, hogy telt a gyerekkor, amíg hetestél állna? Azon kívül, hogy hallgattam a Kossuth Rádiót.
2: Szerintem elég kalandosan. Sokat voltam nagymamámnál, Márkházán, az egy kis település Salgótarján mellett, kis palu, úgyhogy van több testvérem, úgyhogy kalandoztunk sokat, játszottunk együtt sokat, veszekedtünk sokat, de szerintem érdekesen, jól telt. Már dolgozgatom fel gyerekkoromat, úgyhogy...
1: Mikor kopogtatott, igen, az, hány éves korodban, hogy akkor téged lehet, hogy vonz a színházvilág?
2: Hát nagyon-nagyon korán, szóval tényleg nagyon pici voltam. Az első, amikor láttam a Grease-t, nem tudom, tényleg 3-4 éves lettem, és utána azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. A nagymamám mesélte, hogy amikor Balatonon voltunk strandon, akkor én a kis magnumra a szózatot vettem föl, és mondtam vissza, hogy jól mondom-e. Tehát, hogy én valahogy... Ezt egy gyerekkorom óta erre készültem, hogy én majd a hangommal fogok foglalkozni, a beszéddel fogok foglalkozni, és hát igen, ez így is lett.
1: A hangod és a beszéded nem, igen, hagy kívánnivalót maga után, így ahogy hallottam az elmúlt, nem tudom, 10 percben, meg ahogy láttalak hát egyszer-kétszer a különböző színpadokon, viszont odáig azért el kellett jutni, hogy az ember felvételizzen egy akármilyen színészképzőbe, idézőjelben.
2: Hát igen, persze.
1: És neked ez elég sokszor megtörtént, hogy...
2: Igen, igen, igen. De hát nagyon elszánt voltam. Igazából tényleg gyerekkorom óta tudtam, hogy ezt akarom csinálni, és nem érdekelt, hogy oké, nem sikerül, viszont azért ez egy érdekes, hogy negyedjére próbáltam meg, a színművészetére nem vettek föl a Pestire, és akkor Kaposvárt egyszer próbáltam meg, és oda fölvettek, de akkor azt mondtam, hogy jó, hogyha most nem vesznek föl Kaposvárra, akkor nem leszek színész, mert akkor ez már egy elég intenzív jelzés, hogy figyelj, ezt gondoltad, de mégsem ez az utat, hiszen négyszer nem sikerült, mert csak azt az egy utat láttam, hogy csak egyetemmel lehet színésznek lenni, az nem volt bennem egy alternatíva, hogy máshogyan is lehetek színész, mert meg akartam tanulni ezt az elejétől kezdve a szakmát, tényleg a beszédet, a hangsúlyozást, levegővételeket, mindent is.
1: 17-18 éves voltál, amikor jelentkeztél, és igen, akkor nyilván úgy kellett oda menni a Színház és Filmművészeti Egyetemre, hogy akkor ott vannak a versek, a monológok, a dalok, a stb. Stb. Arra azért fel kellett készülni. Nyilván nem az volt, hogy a kötelezően megtanulandó irodalomórán kötelezően megtanulandó verseket beírtad, igen, és majd elmondom valahogy, igen, hanem hogy nyilván tiniként, nem tudom, 12-től 17-ig azért volt valami képzésed neked erre vonatkozólag.
2: Igen, a Salgó-Tarjáni, hát most már Zente Ferenc Színház, de akkor még Vertik Színpad stúdió volt, és én oda jártam, így 16 éves korom óta ilyen színjátszóra, akkor hát ez nevezhetem ilyen színjátszóra, amatőr színész képzés volt, igen, igen. Ott nyilván ragadt rám sok minden, és sokat köszönhetek az ottaniaknak.
1: Háromszor próbáltad a színművészetit, ugye?
2: Négyszer.
1: Igen. És a harmadik rostáig jutottál ráadásul?
2: Igen, igen.
1: Többször
2: jutottam a harmadik rostáig. Igen. Életem egyik legrosszabb élmény, amikor másodszorra kiestem a harmadrostáról. Azt emlékszem, hogy másnap reggel fölkeltem, és így kebbett a padlón zokogtam, hogy ezt nem hiszem el, hogy ez most megint nem sikerült.
1: Megindokolták, hogy miért?
2: Hát igen, azt ilyeneket hallottam, hogy kész vagyok, meg nincsenek ráncok a szememen, vagy nem, szóval ezek igazából szerintem nem voltam az akkori osztályvezető karhetipusa ennyi, nem láttak bennem azt, ami kellett volna ahhoz, hogy szeressenek velem együtt dolgozni, tehát ez ennyi. Szerintem.
1: A szülők egyébként, akik tök mással foglalkoznak, igen, mit szóltak hozzá, hogy ilyen művész irányba szeretne az Estilla elindulni?
2: Szerintem először nem vettek komolyan. Mondtak, hogy jó, persze, jelentkezzél, csináljad, de szerintem nem gondolták, hogy tényleg ezzel fogok foglalkozni. Nem azért, mert nem hittek úgy bennem, csak annyira senki nem foglalkozik végül is ezzel a családomban, hogy szerintem ezt olyan távolinak gondolták tőlünk.
1: Aztán mégis elvégezted, aztán mégis, igen, színész lettél, igen, és mikor volt az első nagy rácsodálkozása a részükről, hogy akkor, hát az én kislányom ott játszik a színpadon. Nyilván láttak valahol, akár tévében, akár színházban, és akkor utána egy-két könycsepet anyukád elmorzsolt, vagy apukád is azt mondták, hogy ez az.
2: Hát szerintem a Nemzeti Színházban, amikor bekerültünk ott a gyakorlattal az osztályba, és bemutattuk a János Vitézt, szerintem így a körül biztos volt egy olyan, amikor eljöttek megnézni a szüleim, hogy hát úristen, hát Estika a Nemzeti Színházban játszik, szerintem. Nem tudom pontosan, hogy nekik ez a pillanat mikor volt, de nagymamámnak tudom, hogy akkor, amikor a török sorozatokat szinkronizáltam, és akkor amikor az egyik legnagyobb török sorozatnak bemondtak az elején, hogy magyar hangok, miket Estilla, akkor mamám is büszke lett végre.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő. Icipici szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Miketz Estilla színésznő. A Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntök mindenkit, szia.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, többek között a tini éveidről, hogy lettél színésznő, igen, meg hogy a Kossuth Rádió csatorna hangja lettél. Arról viszont még nem beszéltünk, ez csak így benne maradt a fülemben, hogy a nagymamád meghallotta az általad szinkronizált török sorozatot.
2: Bizony.
1: És valami ilyesmit mondtál, hogy az Estilka vagy Estika vagy valami.
2: Estike.
1: Igen?
2: Aha, vagy Estóka, igen. Ugye szokta anyukám sokszor hív, úgy igen.
1: Ezt szerettem volna kérdezni, hogy az Estillánt egyébként hogy becézik a barátok, családtagok?
2: Hát nagyon közeli barátnőim Estó, meg a szüleim, az a nagyon közel, az óbetűs végződés, de egyébként meg Esti. Vagy Estike, igen.
1: Mernek egyáltalán téged ilyen kisbarátok félidegenek becézni, vagy mindenki azt mondja, hogy Estilla?
2: Mindenki azt mondja, hogy Estilla, aki nem ismer. Igen, ez sokszor előfordul, de én, hát nem. Igazából van, amikor kijavítom, valamikor nem.
1: Ez majd megszokják.
2: Hát igen, igen.
1: Többen vagyunk ezzel, így az én nevemet is mindig rosszul mondják. Hozzászoktam, nem foglalkozom már vele. Aki tudja, vagy tudnia kell, az úgy is jól mondja.
2: Igen.
1: Na, maradjunk még annál egy kicsit, hogy említetted, hogy a nagymamád, amikor meghallotta a török sorozatban a hangodat, akkor azt mondta, hogy neked milyen az, amikor akárhol, például egy török sorozatban, vagy hogyha éppen az autóban ülsz és bekapcsolod a Kossuth Rádiót, saját magadat hallod?
2: Igazából nagyon jó érzés. Szóval most, amikor itt vártam, amíg bejöttem ide, akkor hallottam egy Raiffeisen reklámot, aminek szintén én vagyok a hangja, azt nem tudom, ki lehet mondani. De hogy, és akkor ilyen jó érzés volt, de jó, ezt is én csinálom. Szóval, hogy én ezt szeretem, büszke vagyok rá, mert emögött nagyon sok munka van. Majd nem mondtam, hogy csúnya szót. Mennyi sok munka.
1: Emlékszel még mindenre, amit eddig csináltál, amióta belekezdtél ebbe? Nyilván
2: szerintem igen.
1: Munkád volt.
2: Szerintem igen.
1: Akkor nincsenek ilyen rácsodálkozások. Tényleg, 5 évvel ezelőtt azt is csináltam.
2: De mert, tehát, hogy amúgy, hogyha rákérdeznek, nem biztos, hogy hirtelen tudom, meg sokszor angolul látom a címeket, hogyha mondjuk szinkronról van szó, de ha belenézek egy képet, akkor a karakterre általában emlékszem. Mondjuk inkább akkor, hogyha az én nagyobb, nem pártekers, hanem egy nagyobb vonulmenő dologról van szó.
1: Hogyha hallod magad, az egy dolog. Hogyha látod magad, az egy másik dolog. Nyilván, hogyha az ember sorozatban játszik, akkor az egy kisebb volumenű valami, nagyon szép feladat, de kisebb volumenű. Amikor például beül a moziba, és nem tudom, premier van, egy belédestem mondjuk, és saját magát látja egy ilyen monumentális vígjátékban, alkotásban, az milyen érzés?
2: Nagyon jó, hát nagyon-nagyon jó volt, tényleg. Hát igen, de ennyit mondani, nagyon jó érzés. Nyilván azért amikor néztem a filmet, akkor úgy gondoltam, hogy jó, hát lehet, hogy azt is kicsit másképp csináltam volna, meg az is, de jó lett volna, hogy szól, ezek azért vannak, tehát hogy mindig úgy figyelem magam, hogy oké, azt ott azért egy kicsit kiukadt, vagy azt ott lehetett volna kicsit erősebben, szóval ez van, de alapvetően egy jó érzés, hogy ez az, szuper, csak így tovább.
1: Kicsit menjünk odáig vissza, hogy egyáltalán elkészült ez a film. Jött egy telefonhívás, ugye belédestem, évelején volt a bemutató, egy magyar vígjátékról van szó, jött egy telefonhívás, a Danitól tudnillik, hogy akkor Estilla, rád gondoltam? Vagy hogy történt?
2: Castingra hívott először is, igen, és castingra hívott, Ruider Vivivel csináltunk jeleneteket, ő a film főszereplőnője,

0: fiatalokkal dolgozik az ember, és hát ebben a filmben a rendező Dani, a stáb, a kollégáim mind csodások voltak, úgyhogy nagyon jó érzés volt, és jó élmény.
1: Hol forgattatok? Nyilván több helyszínen.
0: Hát forgatunk lakásban, stúdióban, igen, szóval, hogy igen, hát több helyen, de inkább belsőket, én inkább belsőket forgattam, igen.
1: Na most az van, hogy azt mondtad, hogy amikor visszanézted, akkor voltak ilyen gondolataid, hogy lehetett volna erősebben, vagy lazábban,
0: persze,
1: vagy nem tudom,
0: igen.
1: Akárhogy. De ezt a rendező úgy is tudja, hogy neki mi az, ami kell, meg mi az, amit ő szeretne. Tehát, hogy te hiába mondasz bármit is, vagy gondolsz bármit is, mert a rendező úgy is tudja, hogy
0: persze, és tudom, hogy addig nem engedi át, amíg nem elégedett. Szóval addig nem enged tovább egy jelenetet, amíg nem elégedett azzal, amit lát. De hát neki is van ízlése, nekem is van ízlésem, szóval hogy lehet, hogy én még tudtam volna rajta finomítani, de egyébként ez az én ízlésem szerint. De egyébként ez annyi dologtól függ, az akkori ottani állapottól. Én nem látom egybe a filmet, ő látja egyben a filmet, ott van minden jelenetnél, ő tudja igazából pontosan, hogy ez most hogyan illik bele ez a jelenet, tehát hogyan kell nekem játszani ahhoz, hogy ez beleijjen az egész jelenetbe, stílusilag, történetileg, szóval azért megvan egyfajta bizalom, tehát Daniban mindenképpen bíztam. De nem tudom, tehát hogy azért mégiscsak kritikus az ember, hát most ilyeneket is megérsz, hogy jaj, kihúzhattam volna magam, vagy szóval, hogy azért persze vannak ilyenek. Szerintem ez jó, ez visz előre.
1: Munkában, és most egyedülre csak a munkában, de mennyire vagy határozott, hogyha a rendező kér valamit, akár bent a színházban, nálatok a Karintiban, akár egy ilyen forgatáson, akkor te azt elfogadod, vagy elkezdesz vele kicsit beszélgetni arról, hogy szerintem inkább úgy kellene, hogy...
0: Ez rendező és darab és szerep függő. Hogyha valakiben megbízom, és azt látom, hogy kompetens, akkor nagyon alkalmazkodó és egyetértő, és én nagyon jó katona tudok lenni, meg saját ötleteket is, de igazából azt nagyon szeretem, hogyha saját ötleteket is bele lehet rakni, hogyha ezt ketten csináljuk, és nem az van, hogy egy ilyen egyértelmű végrehajtó vagyok, hanem együtt dolgozunk, az a legjobb, ha hagynak.
1: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő. Kicsi szünet után folytatjuk a beszélgetést.

0: meg szex!
1: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mikec Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban, a Kossuth Rádió egyik vadi új csatorna hangja. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Hello. Én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
2: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között a Belédestem című filmről, vígjátékról, évelején került bemutatásra, te vagy benne az egyik szereplő. Beszéltünk arról, hogy lettél színésznő, mikor kopogtatott az életedbe ez tíniként. Arról viszont még nem beszéltünk, csak így már említettem egyszer a színháznak a nevét. Beszéljünk kicsit a Karinthy Színházról. Ott vagy tag, és hát van egy csomó darab, amiben te estéről estére felbukansz. Itt van velem szemben egy határozott fiatal színésznő, aki fölmegy a színpadra, és a Liliomban pedig egy ilyen kicsit, hát mondjuk úgy, hogy virgoncabb hölgyet játszik.
3: Igen, igen. Hát
2: azért az egy elég nagy feladat, szerintem. Számtalan dolgot eljátszottál már, de egy ilyen volumenű Molnár darabban játszani, az szerintem nagy valami.
3: Igen, Molnár darabban mindenféleképpen csodálatos játszani, mert olyan annyira pontosan és precízen van megírva, hogy első olvasásra nem is tűnik fel, és aztán, amikor dolgozik vele az ember, akkor látja, hogy úristen, ami az 5. oldalon volt egy mondat, az visszakapcsolódik, oda kapcsolódik majd a 17. oldalon lévő mondathoz, tehát ilyen csodálatos szerkezet, és igazából azon tényleg, az egy olyan szöveg, amin nem kell gondolkozni, hogy inkább ezt mondanám, vagy az úgy jobb lenne. Azt egyszerűen, ha kinyitod a lelked, és elmondod azokat a sorokat, felveszed a jelmezt, és benézel a partner szemébe, az megszólal. Csodálatos Molnár, igen. És az előadást is nagyon-nagyon szeretem. Nagyon jó partnereim vannak benne. Hát Kovács Vecei Fanni, Old Tamás, nagyon-nagyon jó volt velük játszani.
2: Ez az eddigi legutóbbi bemutatód, hogyha minden jól megy, ugye? Azóta nem volt újabb.
3: Kőszegen volt, a Kőszegi Vár Színház és a Karinthy Színház koprodukciója volt a Jutalomjáték. Ezt most mutattuk be július közepén, és ez bekerül majd ősszel a Karinthy Színházba.
2: Majd beszélünk nem sokára a következő évadról, ami itt van, kopogtat nem sokára, viszont nézzünk még visszafelé. Nem csak a Lilium van neked az életedben a Karinthyban, hanem van még egy pár darab, ami nyilván időről időre előkerül, és akkor neked 6-kor bent kell lenni, vagy 6 óra 30-kor a...
3: Azért előbb.
2: Igen?
3: igen, ha 7-kor kezdünk, a 6 óra nekem az meg késő. Előbb szeretek bent lenni.
2: Beszéljünk egyelőre a darabokról, aztán majd jöhetnek a szeánszok, hogy miket hajtasz végre különböző előadások előtt. Milyen darabok vannak még most az életedben?
3: Van egy Szent Péter esernyője, amit még Karinthy Marci rendezett, ugye a színház atya, hogy is mondjam. Az lehet, hogy az is kevés szó, hogy kifejezem azt, hogy mit jelent ő a színháznak, hiszen ez az ő csodálatos színháza volt. És azt még ő rendezte, az már nagyon régen, már azt hiszem 10 éve vagy a Karinthy Színházban, szóval az az egyik legrégebbi darab.
2: Akkor neked az egy átvett szerep.
3: Igen, nekem ez egy átvett szerep, igen, igen. Van ez az előadás, aztán játszottuk a volt párommal a Lemons előadást, amit Old Tamás rendezett, az igazgatónk, és hát az is egy nagyon-nagyon szép feladat, nagyon csodálatos volt az egész, dráma is, vígjáték is, szóval nagyon komplex volt. Igen, mondtam, hogy a Jutalomjátékot is bemutattuk, van a Bestseller, amit egy orosz rendező készített nekünk, az egy nagyon egyedi játék, mert a játék módunk is nagyon-nagyon más az ilyen realista színjátszáshoz képest, úgyhogy a Bestsellert is játsszuk, az is egy tényleg nagyon egyedi a világa, a jelmezeink, a maga az egész darab, úgyhogy ebben is láthatnak engem a nézők, és aztán jön még a következő évad.
2: Mindjárt beszélünk róla. Viszont még mielőtt a feladatokra rátérünk, hogy mi lesz szeptembertől, vagy mik várnak rád, azelőtt mi volt a nyáron? Pihenni sikerült, vagy tájoltatok folyamatosan? Meg főztél az uszkára?
3: Tájoltunk is, például nemrég játszottuk az Apácákat, azt is abban is láthatnak engem a színházban, az egy, hát egy musical, és egy vígjáték musical, azt is játszottuk Kőszegen, szóval tájoltunk is, meg holnap megyünk Furcsa párt játszani, azt sem említettem az előbb, azt a Vidor Fesztiválra megyünk játszani, úgyhogy vannak tájolások, nem zár be a színház, viszont a színpadokon nem játszunk, hanem inkább ilyenkor a nyári színházak, a különböző ilyen nyári játszóhelyekre utazik a színház.
2: Neked van most másik színház az életedben egyébként a Karinthyn kívül? Feltűnsz még itt-ott, mert ugye alapvetően te honnan, valahonnan Kaposváról érkeztél ide a Karinthybe talán?
3: Először Kaposváron voltam, utána pedig a Zente Ferenc Színházban.
2: Taljánban.
3: Igen, igen, igen, igen.
2: És onnan jöttem.
3: És onnan jöttem, igen.
2: egyéb színházak felbukannak még most Mikecz Estilla életében?
3: Még az előző évadban játszottam a Dunaújvárosi Bartókarmara Színházban, de ott most került le a repertoárról az a darab, amiben benne voltam.
2: Akkor csak Karinti.
3: Úgyhogy most csak a Karinti Színház.
2: Hát a különböző filmszerepek, amik majd kopottak.
3: Hát igen, meg van elég más mögötte, igen. De én nagyon-nagyon szeretem a színházat, a Karinti Színházat. Annyira intim számomra, én nagyon élvezem, hogy ez egy kisebb nézőtér, ez egy intimebb közeg, tényleg olyan, mint egy ilyen család. Nagyon szeretem a háttérembereket, szóval mivel kevesebben vagyunk, ezért sokkal jobban összekovácsolódunk, azt hiszem, tehát hogy így többször vagyunk egy légtérben, tehát tényleg egy nagyon belsőséges viszony alakul ki, úgyhogy én nagyon szeretek oda menni.
2: Ez olyan, mint egy ilyen kis gyöngyszemben.
3: Igen, igen, tényleg, de szerintem ez attól is van, mert mi is úgy állunk hozzá. Szóval hát Balázs Andi ott játszik, nem is tudom hány éve, több mint 20 éve, és hát egyszerűen az ő lendülete, lelkesedése is, egyszerűen tényleg szerintem azt a színházat így a lelkesedésünk és a szeretetünk nagyon-nagyon emeli.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Mikecz Estilla, színésznő, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Mikecz Estilla színésznő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél. Hello!
2: Én is köszöntök mindenkit, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk már, arról igen, még nem, csak belengedtem, hogy fogunk majd beszélni róla, hogy kezdődik az évad. Kopogtat, már célegyenesben van. Na, ebben az évadban mi vár rád a színházban? Maradjunk egyelőre még ott a Karintiban.
2: Említettem, hogy július közepén bemutattunk egy kőszegi városszínházzal közös kóprodukciót, ez a jutalomjáték, és ez bekerül majd ősszel a Karinti Színházba, úgyhogy ez lesz az egyik bemutatóm, aztán Old Tamás rendez nekünk egy sirályt, amiben mása leszek, úgyhogy ez is egy nagyon-nagyon jó szerep, hát Csehovot játszani, az egy...
1: Egy Molnár után? Egy
2: igen, igen, igen, igen.
1: Így váljon valóra az ember összes álma?
2: Hát igen, igen, mondhatjuk így is, igen. Szóval azt is nagyon várom, és mesedarabot is fogunk játszani, amit Váradi Szabolcs rendez majd, szóval bővül a repertoár, és hát azt hiszem, hogy még van egy középiskolásoknak, vagy hát felsős tagozatosoknak is szóló Jókai 200 előadásunk, szóval igazából szerintem minden korosztály megtalálja magának azt, amit keres.
1: A Csehov az mikor lesz?
2: Azt hiszem, az a következő évben.
1: 2027-ben
2: igen,
1: fogjátok.
2: Igen, tavasszal lesz a bemutató.
1: Még nagyon
2: nem, még
1: van.
2: Nem. De hát azzal csak lelkileg foglalkozik az ember.
1: Készül rá, hát tényleg persze, én leszek, tényleg
2: hát
1: én kaptam.
2: Igen, hát azért olyan ikonikus mondatok vannak benne, hogy másaként miért jár mindig feketében gyászolom az életemet. Ah. Szóval ezeket már én, amint ezt megkaptam, ezt a szerepet, ezen már elkezdtem gondolkozni, hogy ezeket hogy lehet máshogy mondani, hogyan tudom ezt én megfogalmazni, szóval jó feladat lesz.
1: Jó, de ezen még nem kell gondolkodni, meg úgyis segít majd a rendező.
2: Persze, igen, igen, de hát én szeretek magamtól is vinni ötleteket ahhoz, hogy ezt együtt gyúrjuk össze, igen,
1: de
2: a rendezővel.
1: De az már prekoncepció.
2: Nem feltétlenül. Hagyom, rugalmas vagyok.
1: Ilyen esetben számtalan előadás született már ebből a bizonyos Csehov darabból, amit fel fogtok majd tenni a színpadra, és a Liliomból is, és stb. Ilyenkor, amikor felkészülési fázis van, és esetleg már nálad van a szövegkönyv, vagy még nincs, de tudod, hogy fogsz benne játszani, más előadásokat megnézel, hogy ki hogy alakította azt a szerepet, amit te fogsz majd.
2: Hát például a Lilium kapcsán a Vígszínházas Liliumot láttam, hú, nem tudom, 5-6 éve, és a Vaskovics Andi játszott a Marikát, amit én játszom itt a Karinti Színházban. Hát az nagyon megmaradt bennem, mert mérhetetlenül édes és aranyos volt, szóval így gondolkozom, hú, mondom. Aztán megnéztem a Kaposvári Liliumot is, ami már egy nagyon egy régebbi változat, tehát Pogány Judit, Csákányi Eszter játsszák Julikát és Marikát, szóval abba belenéztem, hogy ők hogy csinálják a katonás jelenetet, szóval ezeket megnéztem, és szerintem néha szeretem megnézni, néha nem. Néha vannak olyan utalások, amiket szerintem nem lehet kihagyni. Például amikor van, aki Fornus Szeretit játszottam, nem lehet kihagyni, hogy azt Marilyn Monroe játszotta. Tehát a hajam olyan volt, mint Marilyn Monroe, viszont mivel akkor vöröshajú voltam, vöröshajú parókát. Szóval, hogy ezeket is szerintem jó összegyúrni.
1: Ilyen esetben, hogyha látsz egy előadást, amiben játszani fogsz, és ilyen nagy nevű színésznők, ikonok játszották, akkor az hatással van rád, vagy esetleg veszel el tőlük valamit, amit te is szeretnél, vagy megnézed, és azt mondod, hogy na így pont nem szabad csinálnom, mert az az övé.
2: Szerintem van, amire azt gondolom, hogy így nem, mert az az övé, de amire azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem is jó lenne, azt kipróbálom, és egyébként úgysem lesz olyan, mint amit ő csinál. Szóval szerintem meríteni lehet, hisz amúgy Arisztotelész mondta, hogy a művészet alapja az utánzás. Szóval szerintem lehet meríteni ebből, és úgyis az én saját tapasztalataim, lelkivilágommal ez összemosódik, és egybeforr, szóval szerintem jó meríteni.
1: Egy utolsó topik a végére, Estilla, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egyszer említettél pár perccel, nem tudom, 10-15 perccel ezelőtt egy múlt időt. Engem a bulvár témák kevésbé érdekelnek, de állítólag ebből a felütésből kifolyólag te fogtad magad, és akkor beültél a mikrofon mögé, és akkor csináltál egy hangos könyvet.
2: Igen, igen, és ez azért különleges, mert szoktam hangos könyveket fölvenni, de ezt én írtam. Szóval igen, ez egy ilyen szerelem projektem volt. Igazából szerettem, nekem volt igényem erre a fajta könyvre, és ezt először könyvnek írtam, hogy nagyon sokan ismereti könyvet olvastam, és de valahogy azt éreztem, hogy nem igaz, hogy nincs egy olyan könyv, amit a napközben így előveszek, és akkor nem regényeket olvasok benne, még ha önismeretről is van szó, hanem pusztán kérdéseket, vagy esetleg elengedéseket, vagy hogy milyen kérdést tegyek föl egy olyan szituációban, ami napközben ér engem, és mondjuk nagyon feszült ezek, és nem tudom, hogy kerüljek ki ebből. És hát jött egy ilyen hang, hogy oké, akkor ezt írd meg te. Úgyhogy elkezdtem, és először mindenképpen papírformára gondoltam, hogy úgy kellene kiadni, és aztán az kicsit nehezebb útnak láttam, nem ment olyan gördülékenyen. Viszont a hangos könyv az pedig egy nagyon zöld utat kapott nagyon hamar, úgyhogy ez azóta meghallgatható a Voice-on.
1: Ez a Ragyog címvetés elé.
2: Igen, igen, amúgy az a cím, hogy Ragyog.
1: Önismeret, önbizalom növelés.
2: Igen, mindenképpen, igen.
1: Only for girls, for women?
2: Amúgy igen, de egyébként nem csak. Például vannak olyan férfi ismerőseim, akik mondták, hogy már háromszor meghallgatták. Szóval, hogy nyilván van olyan rész, ami csak nőknek szól, hiszen 32 fejezetből áll, és van olyan fejezet, ami kifejezetten nőknek szól, de egyébként szerintem az önbizalom erősítés, a megbocsátás, vagy a múlt elengedése az nemtelen, szóval az mindenkinek hasznos lehet.
1: Akkor ez a féle terápia volt neked, akár ennek a bizonyos könyvnek, vagy majdnem könyvnek a megírása, és utána pedig a mikrofonba felmondása?
2: Mindenképpen. Tényleg a mikrofonba felmondása is, hogy először megírtam, és utána, amikor én ezt felolvastam, hát az is igen, ez egy terápia volt nekem.
1: A felolvasás technikailag hogy történt? Kerestél egy ilyen, nem tudom, podcast stúdiót? Vagy...
2: Van nekem otthon már.
1: Nézd, van neki otthon.
2: Igen. Mert egyébként szoktam otthon hangos könyveket is felolvasni, és már volt otthon kis mikrofonom, kis kiépített kis sarkom, és akkor ott olvastam fel.
1: A dolognak a könnyebbik részét vállalod magadra, vagy a pepecselős részét is? Értem azt, hogy elindítod a fölvevőt, és akkor utána felmondod, aztán amikor készen van, elmented, és átküldöd valakinek, aki megvágja, vagy nekiállsz, és akkor szépen megvágod magadnak. Mert ez a nehezebb része szerintem.
2: Igen, utálok vágni. Tudok, de az nem, de olyan ideges leszek tőle, hogy nem, azt a lehet, azt másra bízom. Van, amit már elkezdtem én is vágni, meg ilyesmi, de mondtam, hogy én nekem ehhez nincsen idegrendszerem. Én akkor egy folyamatban vagyok, és folyamatosan megakadok azért, mert vágnom kell. Tényleg a lélek folyamaton megszakad, és azt utálom. Nem leszek úgy hiteles, azt érzem.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted, hogy van otthon egy kis sarkod, egy ilyen kipített podcast stúdió. Ez azt jelenti, hogy akkor, vagy feltételezheti azt, hogy ennek a bizonyos Ragyognak lesz folytatása? Vagy csak egyéb hangos könyveket mondasz fel, nem tudom, kisfúk, kockás fülűnyül, akármi.
2: Lehet, hogy lesz. Ezt most még nem tudom. Még nagyon sok minden van előttem, hogy mit gondolok, hogy mit szeretnék ezzel a könyvvel, vagy hogy milyen élete legyen. Először ezt így, hála Istennek, annyi sok munkám volt mellette, hogy igazából ez is egy teljes embert kívánna, amit most nem tudtam neki adni, de szeretnék ezzel sokkal többet foglalkozni, és még ezt minél több emberhez eljuttatni, és hogyha azt érzem, hogy ennyi van benne, akkor lépni tovább, és lehet, hogy lesz egy Már ragyogsz című hangos könyv is, igen.
1: Nehogy az legyen, hogy 25 év múlva meg ragyogtál lesz.
2: Hát igen.
1: Legeslegutolsó kérdés a végére. Beszéltünk színházról, beszéltünk filmről, sorozatról, kevesebbet, de egy csomó sorozatban is játszottál egyébként, csak színház és már semmi. Barátok közt is volt, stb. Tanár, minden is volt.
2: Igen.
1: Arról viszont még nem beszéltünk, hogy a munkákon kívül, amik a szakmádhoz kapcsolódnak, bármi más van az életedben? Tehát, hogy nem tudom, elmész néha horgászni, vagy horgoló szakkörbe jársz, bármi más van az életedben?
2: Női körbe járok meditálni. Szóval, hogy ez van, amit még igazából mellette csinálok. Ezt hát nem tudom, hogy hobbinak nevezhetem el, mert nem a hobbim, hanem ez az önfejlesztés, a lélek fejlesztéssel, a saját magam fejlesztésével kapcsolatos dolgok, szóval meditálás, spiritualitás, ez az, amit a munkám mellett nagyon nagy részt kiteszi az életemet.
1: Távol-keleti nyelvek közül bármelyik megy még?
2: Csotó! Picit, igen. Picit, hát nem tudom már, igen.
1: Te mit tanultál? Japánt vagy kínait?
2: Japánt tanultam 2,5 évig, és abban van egy középfogú nyelvvizsgám, és kínait 1 évig, mert kellett egy második keleti nyelvet felvenni az ELTE-n, de hát az... De egyébként pár hónapja, amikor a Most Wantedot csináltuk, akkor találkoztam egy kínai hölgyel, és neki bemutattam, hogy mit tudok még kínaiul, és teljesen el volt álljul, hogy oh, de ügyes vagyok. Hát mondtam, 3 mondat maradt meg, szóval...
1: Estilla, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét neked.
2: Köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Miketz Estilla színésznővel beszélgettem, a következő órában pedig a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímával és Makkai Gáborral fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Demet Tímea.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos gomoly felhős idő lesz holnap is. Bájer Judit médiajogász lehet a Független Közmédia Testület elnöke. Holnaptól már működik a kórházi fertőzések adatait közlő oldal.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az M0-ás autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé vezető oldalon Alsónémedi közelében a 27-es és a 25-ös kilométer közötti szakaszon hézak kiöntést végeznek a belső és a középső sávban. A forgalom a külső sávban halad. A munka várhatóan a hajnali órákig tart. A munkavégzés mögött lassulásra, torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Támogatta a kormánypártok és a szakmai szervezetek jelöltjeit a Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. A testület elnökének a médiajogász Bájer Juditot javasolták. Ugyanakkor az ellenzéki frakciók egyetlen jelöltje sem kapta meg a tagsághoz szükséges támogatást. Holnap éjjel válik nyilvánossá a kórházi fertőzések és járványok intézményi adatait közlő oldal. Először az egészségügyi ellátással összefüggő járványok adatai lesznek elérhetőek. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos azt mondta, reményeik szerint a nyilvános adatközlés segíti a kórházakat a betegbiztonság növelésében. Újból megnyitottak Nagykanizsán egy júliusban lezárt parkolót, mert kiderült, hogy a laborban összekeverték a mintákat. Mégsem volt azbesztel szennyezett az ottani burkolat. A városban azonban újabb helyeken találtak azbeszt nyomokat, fák környékén lerakott bazaltkőben. Ezek a területek nem a gyalogos felület részei, ennek ellenére elrendelték a kőzúzalék cseréjét. Forgalomkorlátozásokkal kell számítani hétvégén a budapesti félmaraton miatt. Az időszakos lezárások a Szabadsághidat, az Árpádhidat, a Margithidat és a Lánchidat is érintik. Már pénteken több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Minden idők legmelegebb hónapja volt az idei augusztus. A Hungaromet adatai szerint az országos átlagos középhőmérséklet 24,9 fok volt, ami csaknem 4 fokkal haladta meg a 100 éves átlagot. Közben a havi csapadékösszeg sok helyen az 5 mm sem ért el. Ez messze elmarad az ilyenkor megszokott 60 mm-es szinttől.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Holnap is folytatódik a napos felhős idő. Reggel északnyugat felől beborul az ég, és elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, majd a felhőzet napközben átvonul az ország felett. Többfelé megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 11-16, délután 26-31 fok között alakul.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. A Sophie Garon nevű szerzőpáros első regényének a címe Ég és Föld között. Elkészült a trilógia második része is, és hogy mikor érkezik a harmadik rész, ebben az órában erről is beszélgetek a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímeával és Makkai Gáborral. Mindjárt kezdünk, Hello Szandi Roland.

Ez nem veszem észre direkt, hogy dolgozom, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét. Az egyedül

0: Minden erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, az írás világában, a misztikus, romantikus és angyalokkal teli regények világában fogunk kalandozni, és már itt ül velem szemben a stúdióban egy szerzőpáros, Sophie Garone vagy Garon művésznéven alkotnak, és ők nem mások, mint Makkai Kássa Tima és Makkai Gábor. Köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
2: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, hello!
3: Sziasztok, köszönjük, hogy itt lehetünk!
1: Na akkor gyorsan tegyük helyre, Garone vagy Garon?
3: Garon.
1: Az italról van szó, vagy kicsit franciásabban ejtjük?
2: Kicsit franciásabban, de nem az italról.
3: Igen.
1: Ja, hogy jött a művésznév? Hogy jött az írás?
2: Hogy jött az írás?
3: Kezded, vagy kezdem, jó?
2: Kezdjem.
3: Akkor kezdem én. Én igazából már kislánykorom óta imádok olvasni, falom a könyveket, igazi könyvmonynak számítok, és nekem már voltak korábban próbálkozásaim, kisebb novellákat, sőt regényt is írtam már, de az így a fiókban maradt. Viszont igazából, amikor ezt a történet így kipattant a fejünkből, amiután megszületett a kislányunk, akkor először én voltam, aki elkezdtem rajta dolgozni otthon, és aztán egyre inkább bevonódott Gábor is ebbe a projektbe, és idővel rájöttünk, hogy megvan mind a kettőnknek a saját szerepköre, amit jó megírni, meg amit szívesen megír, és így alakult ki végül az, hogy ketten tudtuk összerakni ezt a történetet.
1: Milyen visszatérünk oda, hogy neked korábban már voltak próbálkozásaid, és írtál ezt, azt, viszont akkor Gábor hozzád. Ezek szerint akkor te szimplán csak szemlélted ezt a történetet kívülről, aztán egyszer csak beleszóltál a Timinek a gondolataiba, hogy nem, szerintem, hogyha a főszereplőről van szó, akkor inkább annál az útkereszteződésnél balra kellene kanyarodnia. Erre mondta a Timi, hogy tényleg, neked írói vénád van, nem segítes?
3: Egyébként ez hasonló a történet.
2: Hasonló a történet, illetve hogy én belevonultam ebbe az egészbe, mert ugye nagyon sokáig csak beszélgettünk róla, aztán Timi elkezdte írni, én elkezdtem segíteni a kreatív oldalával, mert én is azért mozogtam egy kicsit így a fantasy világában, inkább filmeket néztem, stb. Tehát Marvel, DC, stb. Játékok, konzol, PC, tehát én sem voltam azért kezdő ezen a téren, de ugye Timi sokkal jártasabb volt belőle, pláne ugye a romantikus szában. És amikor ugye beszélgettünk, hogy milyen sztorinak kéne lennie, mondta, hogy legyenek benne harcok, mert mégiscsak egy harcos angyalról van szó, és amikor elérkeztünk az első olyan jelenethez, amikor egy nagyobb harcjelenet lett volna, következett, akkor mondta Timi, te ezt írd már meg. És akkor elkezdtem ugye elképzelni, hogy milyen lehetne, hogy hol történne, hogy néznek ki. Én ugye nagyon sokat thaiboxoltam, judoztam, tehát van ilyen irányú tapasztalatom, és így elkezdtem összerakni a koreográfiát. És annyira jól sikerült, amikor Timi elmondta, elolvasta, megjelent az ajtóban, amikor írtos, mondta, hogy te ezt folytassad, mert ez nagyon jó. Ez és így kezdtem belevonulni.
1: Valahogy így nézett ki, nem tudom, így csak elengedem a fantáziámhoz, hogy egyébként a bőrbe öltözött angyal, aki egyébként a bal lábát kicsit előrébb tette, mint a jobbat, és a jobb szemével villámokat szórt, egyszer csak ugrott egy nagyot, és megérkezett az ellenség nyakába.
3: Szerintem benned is van egy kicsi olyvéna.
2: Szeretném majd felkérni téged, hogy adjál majd tanácsokat az elkövetkező, mert kiváló volt, és nagyon szemléletes, és amúgy nem jártam messze a valóságtól, mert ugye úgy kellett megírni minden ilyen jelenetet, hogy az is el tudja olvasni, az is el tudja képzelni, aha, aki ugye nem jártas ezekben. Tehát az, hogy én most így, hogyha nagyon sok és nagyon sűrű mozgás kombinációt raksz egymás után, akkor elvész benne az egész, mert az ember nem tudja elképzelni, hogy most a könyököt feltél, és akkor ráugr, nem. Elkezdett felépíteni magát ugye a mozdulatsort. Ugye ő támadott, én alábuktam, de ugyanazzal lendülettel kapott egyet a gyomorszájában, amitől kicsit megtántorodott, amikor én maga összetudtam szedni magam, és rá kontráztam egyet, akkor stb. És úgy felépíteni, hogy mégis azért izgalmas legyen, de érthető.
1: Akkor ezt kb. Úgy kell elképzelni, hogy nem tudom, mint amikor Thor verekszik a vasemberrel, és akkor, amit látok a filmben, akkor te azt fogtad magad, egy kicsit nem tudom, hátrébb léptél a képernyőtől, becsuktad a szemed, és elkezdted leírni.
2: Pontosan így történt. Elképzeltem egy harcjelenetet, elképzeltem, hogy hányan vannak ott, elképzeltem, megpróbáltam elképzelni, hogy egy több száz éves harcos angyalról beszélünk, akinek ugye az ereje ugye elveszett, de a rutinja megmaradt, attól még a kombinációk, a technikák, a több évszázados rutin, nem mint hogyha több évszázados lennék. De azért láttam nagyon sok filmet, meg játékot ahhoz, hogy azért össze tudjak rakni ilyen jeleneteket.
1: Ez neked jó, mert nyilván te azokon szocializálottál, vagy azokon a játékokon, pontosan, amelyek nem tudom, az elmúlt 5 évben, 10 évben készültek, és akkor az már mindenféle hiper-szuper látványvilággal, meg különböző elemekkel keveredik. Én, aki a Street Fighteren nőttem föl az eredetin, az nem biztos, hogy vissza tudta volna adni
2: azt. Nagyon jó alapok, nagyon jó alapok. Én erre tudnék építeni a helyedben.
1: Szóval így történt, hogy akkor egyszer csak szóltál a Gábornak, hogy jó, most megírtam a romantikus részt, és akkor itt az ideje a harcnak. Ahhoz nem értek, mert nem szoktam verekedni, mert nem játszom ilyen játékkal.
3: Tényleg egyébként így volt, és el is olvast, és mondta, hogy milyen szép ez a romantikus szelvenet, de hát ez, hogy most már jöhetne egy kis izgalom. Mert én még akkor úgy csináltam, hogy minden egyes fejezetet, amit megírtam, azt neki odaadtam, és elolvasta egyes, és akkor átbeszéltük. És akkor mondta, hogy jó, jó, de hát most már valami történjen.
1: Kicsit az jut eszembe, nem tudom, hogy jó fejre kapizsgálok-e, a Schwarzeneggernek van egy ilyen filmje, az Arnold Schwarzeneggernek, amikor egy ilyen barbárt alakít benne.
2: Conan a barbár.
1: Há, igen. Nézd meg, és tudja.
3: Ez, ó, filmekben nagyon.
2: Igen. Persze.
1: Ez kb. Ugyanaz a világ, csak ugye egy pár tíz évvel ezelőtti kiadásban.
2: Így van.
1: Na jó. Szóval, hogy akkor így született meg az első könyv, vagy valami ilyesmi forgatókönyv alapján, és olyannyira jól sikerült ez a közös munka nektek, hogy a Gábor egyszer csak azt mondta, hogy te Timi, én írnék még ilyen harcos jeleneteket? Nem gondoltál egy második könyvre?
3: Nem, igazából ez a könyv a második, ez ennek a folytatása. Tehát úgy lett vége ennek a történetnek, hogy a második az ott kezdődik, ahol ennek vége. Úgyhogy összekapcsolódik a két szál. Viszont amikor mi még itt tartottunk ezen a szakaszon, amit most elmesélt Gábor, akkor mi még nem hittük, hogy ebből könyv lesz. Mi még csak így a saját kis szórakozásunkra elkezdtük írni. Otthon esténként leültünk, akkor alakítgattuk a történetet, a karaktereket, hogy hogyan fejlődjenek, mit csináljanak, mi legyen a motivációjuk. És aztán nagyjából, amikor a vége felé járhattunk, hogy az utolsó nagy
2: meg hát ugye nagyjából megvolt, hogy ez hova akar kifutni, és ugye próbáltuk úgy fűzni a szálakat, illetve nem mindet elvarni, hogy ugye a folytatásban majd ezek valamilyen oknál fogva ugye előjönnek és el lesznek varva, vagy folytatva lesznek, hogy ugye hova akar ez az egész kifutni.
3: Igen, és aztán igazából akkor realizálódott.
2: Nagyon fontos ott lefektetni, mert ugye, hogy tudjuk egyáltalán, hogy írunk, de hát hova akar ez az egész kicsúsosodni, majd csak egyszer vége lesz.
3: Na igen, és akkor ott a végén volt az, hogy realizálódott bennünk, hogy hát ebből tényleg lesz egy könyv.
2: Ebből
3: és
2: lesz
3: hogy ez tényleg. És aztán, amikor kész is lettünk vele, és pozitív visszajelzéseket kaptunk azoktól, akiknek elküldtük, meg a kiadóktól is, akkor realizálódott bennünk, hogy hát ebbe lehet valami, még így a jövőben.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Szofi Gáron szerzőpáros, ők nem mások, mint Makkai Kása Tímaja és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Sophie Garon szerzőpáros, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket, sziasztok, hello!
2: Köszönjük. Sziasztok, üdvözlünk mindenkit!
1: Az imént már beszéltünk arról, hogy kb. Milyen forgatókönyv alapján írtok, vagy hogy hogyan jött a közös munka, ugye férj és feleség egy pár vagytok, és nem Sophie Garone, hanem Garom. De honnan jött egyáltalán a név? Ezt nem beszéltük meg, hogy ezt hogy találtátok ki? Te találtad ki a Sophie-t, nem tudom, Zsófinak hívják a kislányotokat, de pedig ott volt kitéve egy üvegital, tegyük még ezt hozzá!
3: Egyébként nagyon jó tippezd az első körben is. A Sophie az nekem a második keresztnevem, a Zsófia, és akkor így jött a Sophie. Aha. De a Gábort nem tudtuk, hogyan csatoljuk hozzá, úgyhogy...
2: A Garon állt hozzá a legközelebb.
3: És egyébként a Gábornak majdnem minden betűje benne van.
2: Igen, úgyhogy próbáltuk
1: ki. A B hiányzik.
3: Igen. Úgyhogy ezért csak a B-t sehogy se tudtuk belerakni, úgyhogy maradt a Garon.
1: Egyébként mivel foglalkoztok? Tehát, hogy nyilván nem ez a fő csapás irány az életetekben. Kezdjük veled, Gábor. Mivel foglalkozol, mi az eredeti szakmád?
2: Én igazából nekem közgazdász diplomám van, de én az elmúlt másfél-két évben én otthon voltam a kislányunkkal, tehát igazából nekem főállásom. Most én most fogok majd visszatérni ugye a munkahelypiacra aktívan, hogy ugye a kislányunk ugye elmegy óvodába. Tehát én igazából vele voltam otthon, és ugye őt neveltem, és vele foglalkoztam.
1: Főállású apa
2: voltam. A legszebb
1: foglalkozás is.
2: Igen. Hála Istennek, Timi nagyon jó szakmát választott magának, és nagyon jó helye van, nagyon jól tudott benne helyezkedni, és nagyon ügyes is benne. Úgyhogy amikor elérkeztünk odáig, hogy na, akkor most valamelyikünk, akkor mondtam, hogy ez egyértelmű, hogy én leszek, mert nekem nem sikerült még egy olyan vonalat kierőszakolnom ebben a munkaerőpiacon, amit szerettem volna. Úgyhogy remélem, most az következik.
1: Szóval közgazdász lettél, azt mondtad, ez neked ugye a professziód, a hivatásod és a szakmád.
2: Hát így van.
1: És említetted, hogy judo, meg Muay Thai, vagy Thai box, meg ilyenek is voltak az életedben.
2: Így van, hát én ugye nagyon sok mindent kipróbáltam az életemben. Aikidoztam, de főleg judoztam, Thai boxoltam nagyon sokat, egy kevés ideig boxoltam, és ez ilyen nagyon sok évet átölelt az életemben. Volt, amikor párhuzamosan is csináltam többet egyszerre, de volt, amikor csak egyet. Én ilyen sportos beállítottságú vagyok.
1: Arcodon nem látszik, hogy ilyen brutális sportokat üztél.
2: Mert nem találtak el. Vagy legalábbis nem annyi szó.
1: Timi, te?
3: Igen.
1: Neked mi az eredeti szakmád? Nyilván nem tudom. És persze lehet, hogy tévedek, de szerintem te nem az LTBTK-n végeztél irodalom szakot.
3: Nem, de kíváncsi vagyok a tippedre, ha már ilyen jól tippelsz.
2: Nagyon jók a tippjei.
1: Nem tudom, hogy rád nézek. Nem mondom azt, hogy közgazdász vagy, jogász sem vagy. Azt sem mondom, hogy szakács vagy. Szerintem neked valamilyen kommunikációval kapcsolatos diplomád van, ha egyáltalán.
3: Szoftverfejlesztő vagyok.
1: Szoftverfejlesztő? Na, ezt nem mondtam volna meg.
3: Tényleg?
1: Nem.
3: Hát, pedig nagyon szeretem. Egyébként ez is egy érdekes történet, hogy jutottam el idáig, de az élet meg az őrangyalok irányítgattak. Kicsit azért mi hiszünk is ebben a vonalban, úgyhogy azóta én megtaláltam a helyemet a szakmámban.
1: És ez hogy jött neked? Nem tudom, 15-16 éves korodban, amikor a csajok, a kisbarátnőid mentek, nem tudom, moziba, vagy a ligetbe, akkor te otthon a számítógép előtt még gyorsan ezt a két programsort megírom, és menjetek nyugodtan, majd csatlakozom?
3: Nem, azért annyira nem. De igazából világéletemben nagyon szerettem a számítástechnikát, vonzott is így akkoriban így még nekem a számítástechnika érettségim is, és akkor még ilyen kis doszos rendszerekbe kellett kódolgatnunk nagyon.
2: Mekkora volt.
3: Úgyhogy ez így eléggé viccesen sikeredett, de én nekem volt régebben is már vállalkozás ötletem, és akkor kezdtem el utána kutatni, hogy hogyan lehetne saját honlapokat fejleszteni, alkalmazásokat, és nagyon tetszett ez a világ, és akkor kitaláltam, hogy én szeretném ezt megtanulni. És így kezdődött ez az irányultságom.
1: A szoftverfejlesztő az azt jelenti, hogy nullából létrehozol megrendelésre valamit, vagy valaki elkezd megírni valamit, kicsit még kezdetleges, és akkor megtalál téged, hogy figyelj, nem jutok vele tovább, mit kell még csinálni, hogy ez működjön rendesen.
3: Így van, pontosan. És akkor ez a weblapokra, mobil alkalmazásokra és játékokra is vonatkozik, de én inkább weblapokat és alkalmazásokat alkalmazásokat fejlesztünk.
1: Ez most nagyon nem keresett, senki nem foglalkozik ilyesmivel, senkinek nincs weblapja.
3: Hát tényleg?
1: És ti hogy találkoztatok egyébként? Belemeltünk ilyen kicsit személyesebb, szubjektívebb dolgokba?
3: Nyugodtan.
2: És ilyen belemeltünk, persze. Én 2015-ben, amikor vége lett az előző kapcsolatomnak, én elköltöztem egy saját kis lakásba, és elkezdtem így online ismerkedni, amikor már úgy éreztem, hogy nyitott vagyok rá, és hogy, és hogy oda tudom tenni magam.
3: Volt be, egy társkeresőn találkoztunk.
2: Egy társkeresőn találkoztunk, igen. Romantikus sztori vége. Nem, igazából, de tényleg azon találkoztunk, csak én ugye ott kezdtem el ismerkedni. Lányokkal, hölgyekkel, volt egy-két randim, és ugye megtaláltam Timit, már éppen fel akartam adni, mert mondtam, hogy igazából ez nem egy olyan pálya, ami, ahol szerintem összejönne az, mert én őt kerestem, tehát én a nagy őt kerestem, én már nem akartam ezekkel a dolgokkal foglalkozni, randizgatás, mert mindenkinek udvarolgatni, nagyon-nagyon fura volt akkor ez a világ. És én megtaláltam Timit, ráírtam, és amikor én úgy írtam mindig a nőknek, hogy nagyon szép a mosolyod, nagyon kedves az arcod, nagyon dekoratív vagy, és megírtam Timinek is, hogy szia, nagyon szép a mosolyod. És ő volt az egyetlen, aki azt kérdezte vissza, hogy szia, ezt mégis hogy érted? És ott ültem, és a kreativitásnak soha nem voltam hiányában, beszélőkém is van, de így ültem, na most én erre mégis mit írjak? És akkor elkezdtem neki kifejteni, hogy igazából a mosolyod az, ami az amúgyi szép arcodat szebbé tesz, és a többi. Jól van, rendben, akkor mesélj magadról, tőled. És akkor mondom, megvan akkor az első kapu. Jól van, és így a többi igazából már így követtem magát. Tehát beültünk az első randin a Starbucksba, sosem felejtem el a West Endbe, és majdnem ránk zárták, mert
3: olyan késő volt.
2: Konkrétan már zártak. És mi ott ültünk, beszélgettünk, nem vettük észre, és pakolta a srác az azokat, mondom, ne arra, hogy már mondom, zártok, azt mondja, hát bezártunk volna, hogy fél órája. Tudod, és akkor, bocs, ne haragudj, tudod, és akkor gyorsan megittuk, kivetünk, na végre elmentek, mehetünk akkor haza.
3: Igen, és így elkezdtek tapcsolni, meg újongani, nagyon annyira kellemetlen volt.
2: Na, de hát azzal kezdődött ugye minden, ott találkoztunk először.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása, Tímea és Makkai Gáron.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor, a Szofigáron szerzőpáros ülnek velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek benneteket, de jó, hogy jöttetek, sziasztok!
3: Szia!
4: Üdvözlet a hallgatóknak!
2: Az imént a Gábor elmesélte,
4: Garon
2: elmesélte, hogy már a Szofi meg te vagy, ugye? Igen, ezt megbeszéltük. Szóval elmesélte, hogy hogy találkoztatok, és azt mondta, hogy rád írt egy ilyen internetes társkeresőn, hogy milyen szép a mosolyod, és te meg visszaírtad neki, hogy ezt meg is hogy érted.

0: De nem tudom, lehet, hogy én gondolom rosszul, de ezt hogy lehet érteni, hogy szép a mosolyod? Másképp, mint hogy szép a mosolyod. Ennyi, nem?
1: Igazából megmondom őszintén, hogy én nem nagyon...
0: Kicsit cukkolni akartad.
1: Igen, tehát hogy nem terveztem ott komoly ismerkedést, és arra voltam kíváncsi, hogy erre hogy reagál. Berobbant az életembe.
0: Jó, és berobbant Sophie Garon is. Létrehoztátok ezt a nevet, elmeséltétek, hogy akkor hogy kapcsolódott be Gábor a folyamatba, mert hogy egyébként Tetti mi, már korábban foglalkoztál ezzel. Milyen jellegű novellák, esszék íródtak korábban? Jó voltadból.
1: Főleg romantikus egyébként. Én nekem nagyon fontos, és nagyon érdekel az emberi pszichológia, az érzelmi fejlődés, és az előző történeteimben és itt is nagyon fontosnak éreztük, hogy a karaktereinknek legyen valamilyen motivációja a fejlődésre. Itt is például a fősünknek az a lényege, hogy ő valamit elveszít, és teljesen újra kell felépíteni az életét, új életszituációkba kerül, új embereket ismer meg, és hogyan képes erre alkalmazkodni. És a régebbi történeteimben is hasonló kérdéseket dolgoztam fel, mint például az újrakezdést, hogyha például volt egy olyan történetem, ami arról szólt, hogy valaki megbánja az egyik döntését az életében, és hogy mi lenne, ha lehetőséget kapna, hogy megváltoztassa azt. És arról szólt a történet, hogy visszamegy az elmúlt 10 évben, és ugyanazokat az eseményeket átéli, és megpróbálja megváltoztatni, de aztán rájön, hogy igazából nem kell megváltoztassa, mert azokhoz a dolgokhoz, hogy megtapasztalja a jövőben lévő életét, ahhoz ezeket meg kell most tapasztalja.
0: Egy trilógia szól arról egyébként, hogy mi történne akkor, hogyha visszamennél az időben, és megváltoztatnád az akkori valamelyik döntésedet, vagy valamelyik, nem tudom, tevékenységedet, vissza a jövőbe 1, 2, 3.
1: Igen, de az más jellegű, mert itt romantikus szál volt a
0: fő motívum.
1: Igen. Itt ugye az volt a lényeg, hogy az adott párkapcsolatnak milyen hatása van az életedre, és hogy mennyire megváltoztatja az embert. Mindegy, hogy jó vagy rossz irányba.
0: Ez a bizonyos könyv ég és föld között, és akkor most térünk rá arra, ami aktuális. Ez ugye már napvilágot látott, nem sokára jön a második része.
1: Igen.
0: Az a felhők felett, jól igen. Emlékszem a címére, igen. Szóval, hogy elkezdted írni, és akkor egyszer csak nem jutottál tovább, és akkor szóltál a Gábornak, és aztán kialakult belőle a végleges könyvformátum?
1: Így van, igen. Igazából az elején nem terveztük, de szépen, ahogy haladtunk a történetben, rájöttünk, hogy nekem sokkal jobban mennek a romantikus szálak, az ilyen párbeszédek, a kialakítani ugye ezeket a motivációkat, és amit beszéltünk, viszont neki meg sokkal jobban jönnek az ilyen akciódúsabb jelenetek.
2: A vicces beszólások, a csipkelődések.
1: Igen. És akkor igazából akaratlanul is így alakult ki, hogy elkezdtük így megírni a különböző jeleneteket. És végül is így írjuk együtt a könyvet, tehát nem egy adott jelenetet írunk meg ketten, hanem nekem is megvan a saját részem is neki is, amit aztán összefonunk.
0: Szoktak, hogy igen, mondj csak.
2: Nyilván azért próbáltuk, bocsánat, úgy megírni az egészet, hogy ne jöjjön át az embereknek, vagy az olvasónak az, hogy ugye ezt két különálló ember írta, hanem olyan nyelvezetet használni, és úgy megcsinálni az átkötéseket, hogy mint a visszajelzések is adták, hogy hát én ezt meg nem mondtam, hogy ketten írtátok, mert hát nincs az, hogy ez most nagyon brutális, az most ugyan nagyon előtt, az most, hanem hogy szépen így folyik.
0: Az van, hogy bármennyire is két különálló ember írja, és utána egy könyv lesz belőle, ugyanabban a nyelvezetben, gondolkodásmódban, azért még részt kell venni az egyik alkotói folyamatban, meg a másik alkotói folyamatban is, hiszen te nem tudod folytatni, Gábor, a történetet, hogyha nem tudod, hogy Timinek mi jár a fejben, és fordítva.
1: Így van, ezért is ugye nekünk megvan előre a séma, hogy mi szerint szeretnénk haladni, hogy jönnek a történések egymás után, csak egy-egy jelenetre vonatkozik ez, hogy megírjuk. Tehát mit tudom, mondjuk a szerelmi vallomást én megírom, de ő megírja a harc jelenetet, és aztán a kettő közötti átmeneti rész pedig együtt megírjuk, vagy összevonjuk.
0: Olyan van-e, hogy folytatnád valahogy, Gábor, nézek rád a történetet, mert éppen jön egy akciójelenet, most valakivel küzdeni fog. Szóval, hogy csak úgy tudod megírni, hogyha a Timi valami 15 oldallal korábban átír, vagy te csak úgy tudod majd folytatni, hogyha a Gábor nem azt az akciójelenetet írja meg, amit megírt. Szóval, hogy ilyenek vannak, hogy akkor egyik oda szól a másiknak, vagy egyik ötök oda szól a másiknak, hogy át kell írni az előző 20 oldalt.
1: Volt, de sőt olyan is volt egyébként, ahol nem értettünk egyet, hogy az egyikünk szeretett volna beleírni, vagy kivenni valamit, a másik pedig nem, és akkor olyankor, hát, ki nyer.
0: És ki nyer?
1: Változó.
2: Kőpapírolló, de változó volt. Nem, tehát ilyenkor, nyilván ugye, mivel közösen írjuk a könyveket, ezért ugye ezt nyomatékosan, ezt nyomósan meg kell indokolni, hogy miért igen, vagy miért nem, miért venném ki belőle, miért írnám át, mert ugye vannak olyan szálak, és olyan alaptörténetek, alapinformációk, amik ugye hatással lehetnek, vagy az aktuális, vagy a következő könyvre is. És ugye ezeket nem lehet csak úgy félvállalod épp érdekelni, hogy hát az figyelj, majd kifut valahova. Mert ez nagyon, mert ez fontos. És ugye ezért olvassuk el egymás munkáját, hogy képbe legyünk az, és megértsük, hogy a másik azt meg azt miért írta bele.
1: Egy kéziratot szerintem 10-15-ször biztos végigolvasunk ketten.
2: Annyiszor biztosan.
1: Az a minimum.
2: Annyiszor biztosan.
0: Az jár a fejemben egyébként, most életünkben először találkozunk, hogy Timi belőled kinézem azt, hogy te leülsz, és akkor nyomogatod a különböző betűket a klaviatúrán, és akkor hosszú órákat ezzel eltöltesz. De Gábor, belőled nem nézem ki azt, hogy te ugyanezt megcsinálod 4-5 órán keresztül.
2: Egyetértek veled, én sem néztem ki magamból ezt, de mégis így adta ki. És én se értem egyébként, hogy hogyan. És ugye azt vettem észre egy idő után, hogy ezt egyre jobban élvezem. Uh-huh. És volt olyan, hogy felkeltem, és mondtam, tényleg, hogy figyelj, mondom, ezt meg ezt bele kell tenni. Most üljél le, most ülj le, írd bele, nem érdekel, addig megcsinálok mindent, mert ez benne kell legyen.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Sophie Gáron szerzőpáros két tagja, egyébként férj és feleség, Makkai Kása Tímea és Makkai Gábor ülnek velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttetek, köszöntelek benneteket még egyszer, sziasztok!
2: Sziasztok!
3: Üdvözlet a hallgatóknak, sziasztok!
1: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk háromnegyed órában, a művész nevetekről, hogy találtátok ki, az írási technikátokról, a kőpapír ollóról, stb. Arról viszont még nem beszéltünk, és akkor itt térünk rá a könyvre, ami már megjelent korábban, és nem sokára jön ugye a második része, az első az Ég és Föld között, a második pedig a Felhők felett. Na, Ég és Föld között, kezdjük ezzel. Van nekünk egy Kira nevezetű angyalunk, meg van egy Matt nevű srác, akiről majd kiderül valami a későbbiekben.
2: Igen, így indul a történet. Pontosan. Valóban. Kira egy 600 éves őrangyal, egy katona igazából, akinek az a feladata, hogy segítsen, hogy a kijelölt úton tartsa a védencét, akit éppen megkap magának. Matt pedig egy egyetemista fiú, aki így éli a maga világát valamilyen kicsi sötét háttérrel, de semmi különösnek nem tűnik első ránézésre a fiú. Viszont a könyv elején történik egy eset, amivel Kira hibázik. És ő sose szokott hibázni, és a hibájának az a következménye, hogy emberként kell tovább védenie Mattet, úgyhogy elveszíti minden előtte való képességét.
3: Csak hogy értsék a hallgatók, olyan őrangyalokról beszélünk, akik ugye nem materializálódnak, és nem lehet őket látni, nem lehet őket felismerni, nincsenek ott, nem tudunk rájuk ülni, nem tudunk nekik menni, hanem egy olyan síkon léteznek, hogy ők érzékelnek és látnak minket, és mindent, de mi nem érzékeljük azt a síkot.
1: Mint a Ghostban a Patrick Swayze.
2: Kicsit, igen. Pontosan. Meg mintha úgy, mint a belső sugallatok, egy kicsit mi úgy képzeltük el Kirát, hogy amikor azt igen. érzed, hogy most ki kell lépned az útra, vagy ezt most nem kell megtenned, hogy ezt igazából egy őrangyal suttogja neked, amit a tudatalattit közvetít.
3: Igen.
1: Amikor kitaláljátok ezt a történetet, vagy kitaláltátok ezt a történetet, és mind a ketten elég stabil és masszív számítógépes ismeretekkel rendelkeztek, akkor Kira, nekem most így eszembe jut valami, és nem tudom, elsősorban Xena harcos hercegnőből indulok ki, valami ilyesmi hölgyképe jelenik meg, de hogy amikor ti ezt kitaláljátok, vagy kitaláltátok, akkor lerajzoltátok magatoknak, számítógéppel megszerkesztettétek, hogy akkor kb. Hogy néz ki, mert hogy akkor mit kell elképzelnünk róla, és akkor neki milyen kalandokba kell majd keveredni, és Kira ugyan így.
2: Mi színészeket kezdtünk el keresni, akik hasonlíthatnának rá, és olyasmi pont ugyanolyat nem találtunk, de úgy próbáltuk egymásnak elmagyarázni a karaktereket, akiket kitaláltunk, hogy valami ilyesmi lehet.
1: Én Xena a harcos hercegnőt mondtam Kirának.
2: Ez egyébként nem rossz, annyi, hogy Kira nagyon világos szőke hajú, mi majdnem fehér.
1: Akkor az nem nyert.
2: De a harcos része az rendben lehet.
3: De amúgy izmos, képzett, harcos, igen, nagyon imádja a késeket, fegyvereket, tehát hogy nála van sok, ráadásul, mert ugye nyilván van ugye démon fenyegetettség is a világon.
2: Kicsit inkább ilyen
3: Tomb Raider-es szőkében. Mondjuk igen. És ugye mivel ezt az egészet ugye modern, mostani világba ültettük bele, ezt az egész sztori vonalat, ezért ugye nyilván bőrdzsekki, farmernadrág, csizma, stb. Mindenhol kések, elrejtve szépen, nem mint hogyha szükség lenne rá, de
1: ez azt jelenti, mert azt említettétek, hogy akkor a regény elején ez a Kira úgy jelenik meg, hogy nem jelenik meg, csak tudjuk, hogy ott van, de nem lehet látni. Aztán történik valami, nem mondom el, hogy mi, tudom, hogy mi, mindegy, és akkor utána pedig már rendesen megjelenik, mint amikor Arnold Schwarzenegger megérkezik a Terminátor első részében, és bemegy mesztelenül a kricsmibe, hogy akkor add ide a ruhádat. És
3: annyi, akkor annyiban, hogy ne menjünk át ebbe a vonalba, mert rajta van ruha, és így jelenik meg, hogy van rajta ruha.
1: De hogy ember lesz belőle, és
2: igen,
1: akkor
2: pontosan.
1: Tehát, hogy
2: igen,
1: utána már tud találkozni Mattel.
2: Igen, sőt, igazából onnantól már nem is tud elbújni. Annyi a különbség, hogy ő ugyanúgy látja viszont a démonokat, meg a természet feletti lényeket, mint korábban.
3: Őket,
2: és érzékeli is őket.
1: Annyit még áruljunk el, hogy akkor egymásból lesznek szerelmesek?
3: Bármi történhet.
1: Köszönjük szépen a nyíltságodat és az összetességet. És aztán kiderül majd valami Mattről egyébként a regénynek a végén, vagy a következő regénynek, ami jön nem sokára, az elején, hogy akkor őt azért kell védeni, mert ...
3: Nyilván ez az, amit már ugye említettünk, hogy ugye vannak szálak, amiket elvartunk, vannak, amiket direkt nyitva hagytunk, mindennek oka van, és mindennek meg lesz ugye a magyarázata. Vannak, minek már a könyv végén, van, aminek a következőnek az
2: sok
3: elején.
2: Sok minden azért már ebben kiderül, igen, egyébként. Igen. A második részben sokkal több mindent beszélünk a világfelépítésről, amit mi elképzeltünk. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektettünk már arra a világra.
1: Mi az, hogy világfelépítésről?
2: Hát, mert igazából ez egy modern világ, mintha a mi világunk lenne, aha, viszont ugye itt a könyvünkben különböző mitológiai lények is vannak. Hierarchiában élnek démonok, angyalok. Itt egy kicsit máshogy kell elképzelni a mennyet és a poklot, mint a mai mi világunkban. És akkor ezt egy kicsit jobban kifejtjük a kettőben.
1: Jön a második része, a felhők felett, talán ez lesz a címe. Ezzel vége is, vagy vannak távlati terveitek, hogyha megvan az első kettő, akkor mi lenne, a trilógiát csinálnánk ebből?
2: Ó, rengeteg tervünk van.
3: Nagyon sok tervünk van.
2: Csak időnk nincs megírni.
3: Igazából nem is tudom, hogy ez számolni, még nem számoltuk össze, hogy mennyi tervünk van. Sőt, ugye jöttek olyan visszajelzések, hogy ez a karakter, ez nagyon jó, nagyon izgalmas, nem akarjátok, hogy esetleg, vagy az a másik, én azt nagyon megkedveltem, belőle is szívesen olvasnék egy könyvet. Vagy, és akkor igen, ezekre mi oké, na, jó, nem tudjuk.
2: Igen, okay. Tehát egyébként ez trilógia lesz, úgyhogy a harmadik részt hamarosan elkezdjük ugye már azt is szerkeszteni, és utána pedig szeretnénk két karakternek ebből a könyvből mellékszálat csinálni, azok a következő terveink.
3: Valamelyik két karakternek.
2: Igen, az titok, hogy melyik. Egyébként azt mondják, ők a legérdekesebbek karakterek az olvasóink visszajelzései alapján, de ezen kívül egyébként különböző teljesen elrugaszkodott történetszálak is vannak, amiket szeretnénk ettől a világtól különállóan. Tehát, hogy már nekem is lenne, meg Gábornak
3: nekem is.
2: Nekem is
3: van, igen.
2: Amit szeretnénk megvalósítani.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Azért ennek a bizonyos fantasy irodalomnak elég nagy a merítése. Számtalan ilyen könyv jelenik meg. Nyilván ebben a bizonyos kultúrkörben azért valahogy valami újat kell mutatni, gondolom én, hogy ott tudjatok maradni. Tehát, hogy azért nektek ezen is gondolkodni kell.
3: Abszolút.
2: Igen, igen, igen. Nagyon nehéz kitűnni. Rengeteg könyv jelenik meg, rengeteg jó könyv is jelenik
3: nagyon
2: meg.
3: Nagyon jó könyvek igen, jelennek meg.
2: És nagyon nehéz amúgy kitűnni és elérni a saját olvasóidat. De ahogy te is mondod, avval tudod leginkább, hogyha egy jó történetet írsz és egy különlegeset.
1: Utolsó kérdés hozzád, Gábor, aztán még neked is lesz egy, Timi. Most, hogy belekeveredtél ebbe, és akkor megszületett az első, vagy születőben van a második könyved, Felesben, ugye, mert te a csata jeleneteket írod. Nincs ilyen titkolt vágyad, amit esetleg a kislányotokkal megosztasz, de a Timinek még nem mondtad, hogy nem sokára megérkezik apa első könyve, és abban már nem lesz anya.
3: Nem, igazából pont a kettőt azt úgy írtuk, hogy én írtam, tővetti mi kevésbé, ott már jobban kivettem én is a szerepemet, nem csak a harcjeletekből, hanem úgy mindenből. Tehát a kettő az inkább én, kevésbé Timi, de a saját projektemmel annyira még nem foglalkoztam, azt is elmondtam Timinek, de csak így az alapokat fektettem le, így az alapgondolatokat, de én azt sem csinálnám nélküle, mert valahogy oké, az én sztorim, az én elgondolásom, de mi egy szerzőpáros vagyunk, tehát azt nélküle én nem fogom megírni akkor sem.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére, hozzád, Timi, visszatérsz még valamikor a csak romantikus esszék, novellák, írások világába, vagy annyira bejött ez a misztikus irodalom, hogy akkor maradsz ebben?
2: Ez egy jó kérdés egyébként. Vannak ötleteink általános romantikus történetekre is, amiket nem spékelünk meg, vagy fűszerezünk meg ilyen fantasy elemekkel. Úgyhogy én szeretném hosszú távon, hogyha olyan jellegűeket is írhatnánk, de még a szerzőtársam az kell a beleegyezésre.
3: Én pártolom, csak sokat nem fogok tudni hozzátenni.
2: Annyi, hogy én nagyon élvezem a közös írást, ez ami lett a mi közös hobbing.
3: Így van.
1: Timi, Gábor, Timi, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttetek, kellemes további szép estét.
2: Nektek is, köszönjük a lehetőséget, sziasztok!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, amiben ma még nem volt programajánló. Hét közepén van, egészen pontosan szerda, hogy mi a mai menü, ez most kiderül. Fekete Laci már itt ül velem szemben a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hát pontosan holnap, szeptember 3-án a Kobuci kertben lép fel a Platón Karatejev, a szintén nagyon tehetséges Kata Flamingo zenekarral közösen. A Platón Karatejev egyébként idén 10 éves, úgyhogy ez egy különleges alkalom lesz majd. Az újabb számok mellett olyan régi kedvencek is visszatérnek a koncert műsorba, amik már évek óta nem hangzottak el élőben a színpadon, úgyhogy én ajánlanám mindenkinek ezt a különleges és hát jubileumi alkalmat. Platón Karatejev tehát, szeptember 3-án a Kobuciba.
0: Nagyon szépen köszönjük, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: Magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Miketz Estilla színésznővel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Sophie Garon nevű szerzőpáros két tagjával, Makkai Kása Tímeával és Makkai Gáborral beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Szia, Sziget Fesztivál!
2: Változik a műsor, és változnak a hangok is. Magyar előadók koncertjei az idei Sziget Fesztiválról a közmédia műsorán. Szabadabban, hangosabban, szókimondóbban. Sziget 2026. AVS. Vágatlanul. Holnap 23 órakor az M1-en.
4: A műsorajánló után...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
4: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hello mindenkinek, én Fekete Laci vagyok, és ma este is startol a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc Kamara zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László. Tarts velünk!

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Clemens Kamara zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Clemens László. Hát köszöntelek a műsorban.
1: Sziasztok, köszi szépen, hogy itt vagyok.
0: Ugye 2022-ben zárult le egy korszak, magad mögött hagytad a Kistehén tánczenekart, erről beszélgettünk is, voltál nálunk adásban, és hát itt az új felállás, a Kollár Clemens Kamara zenekar. Viszont még mielőtt az aktuális lemezről beszélünk, hogy jutottunk el eddig, tényleg csak címszavakban, kvázi felvezetésként.
1: Na, tehát igen, tehát megdöbbenve írtak ki, olvastam a énekesnőnk posztját 2 héttel ezelőtt, hogy idén vagyunk 10 évesek. Uh-huh. Tehát a Kollár Clemens Kamara zenekar az tulajdonképpen 10 éves. Uh-huh. És ez azért is volt egy ilyen búvópatak, mert nagyon, volt egy ilyen hosszú szakasz, amíg volt már a Kamara zenekar, és volt még a Kistehén. Uh-huh. És az egész úgy indult, hogy a 2000-es évek végén született nagyjából párhuzamosan azt hiszem a Szerelmes vagyok minden nőbe album után született egy Ember a fán című album. Egy ilyen hosszú télen, amikor hosszú volt a tél, hideg és nagy volt a hó, és egyszerűen ilyen melankolikus dalok jöttek. Szinte csak. Uh-huh. És akkor gondoltam, hogy ha ilyen melankolikus dalok jönnek, akkor ezeket akusztikus hangszerekkel vegyem föl. És rávírtam az akkori Kistehén tagokat, hogy mindent ugyanúgy játszanak, csak akusztikus hangszerekkel, tehát a basszusgitáros bőgőzzön, szóval minden. Volt ott mandolin, meg szóval csomó minden szép dolog, vibrafon. És egy nagyon szép anyag született, de ez az anyag, ez úgy nagyon nehezen illeszkedett a Kistehén programjába. Tehát egyszerűen a dalokat nem tudtuk beilleszteni. Ezért akkor volt olyan, abban az évben turnéztunk Amerikában, és volt Amerikában olyan turné, ahol hol az egyiket játszottuk, és akkor direkt olyan helyekre próbáltak bennünket szervezni, hogy ilyen színház, zárt tér, tehát ahol ülnek, és ahol ezeket a finom dolgokat el lehet sütni. És akkor a másnap meg a Total Level, a táncolós akkori Kistehén dalokkal mentünk. Szóval, hogy született akkor egy olyan világ, ami nagyon nehezen volt beilleszthető egyébként a Kistehén életébe. És ez tulajdonképpen ez hozta magával azt, hogy ehhez aztán olyan zenészeket is húztam be. Már elevere a stúdió felvételre is kértem vendégzenészeket, de hogy tulajdonképpen akkor azok a vendégzenészek szép lassan alkottak egy zenekart. És akkor párhuzamosan a Kistehénnel ment egy kamarazenekar, amit akkor még bonyolult is volt elnevezni, hogy nevezzük, hogy egy darabig még Kistehén melankolikusoknak hívtuk. Szóval, hogy tényleg, hogy ez mit lehet ebben kezdeni, és akkor eljött egy pont, és azt hiszem, hogy ez a Rengeteg című album, tehát akkor az Ember a fán album után született egy, akkor kezdtem el én a rájátszásban együtt dolgozni több kortárs íróval, így az Erdős Virággal is, és akkor született egy Leges-Leges című album az Erdős Virággal, és ez sem még azt hiszem a Kamara zenekar, talán ez az én nevem, a szóló nevem alatt jött ki, de már ott nagyjából majdnem ugyanazok a zenészek voltak, akik ma is a Kamara zenekar zenészei, és az ezt követő album, a Rengeteg, az hozta azt el, azt a felállást, ami ma is a Kamara zenekar felállása. Az egy nagyon sikeres album volt, és talán azon van az Iszom a bor című dal is, és de nem vagyok biztos, de azt hiszem, hogy igen, azt hiszem, hogy azon van. És ezt most derült ki, hogy ez 10 éve volt. Szóval, hogy nagyon durva, hogy most a Kobuciba ezt a 10 évet fogjuk megünnepelni. Most megvilágosodtunk, hogy ez 10 éve van, tehát akkor azt meg kell ünnepelni, úgyhogy a Kobuciban ez lesz.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: két fülek közé sírtalak.
1: A magyar zenerajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ez a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc Kamarazenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László.
1: Na hát, és akkor itt van A lányok nem sírnak, a friss zenei anyag. Hát figyelj csak, hozzátok az én fülemnek azt, ami eddig mindig volt, ez a keserédes, súlyos, de mégis lágy, népzenei motívumok vannak benne. Nagyon-nagyon szép ez a zenei anyag. Mesélj egy kicsit a dalok születéséről.
2: Hát az egész, egy kicsit egy az, na, tehát, hogy az egész kamara zenekari folyamaton belül megpróbálom ennek a helyét is megtalálni, de hogy hogy a kamara zenekarnál ténylegesen egyre erősebben volt bennem egy ilyen igény, hogy hogy nyúlni vissza olyan zenei alapokhoz, olyan zenei háttérhez, amiben mi itt élünk Magyarországon, legyen ez a népzene, legyen ez a régi zene, legyen ennek a nagy klasszikus zenének hatalmas ereje van itthon. Szóval, hogy ezek mind-mind valahogy jelenjenek meg, én egyre inkább vonzottam ebbe az irányba. És közben pedig legyen szövegcentrikus. És ha szövegcentrikus, akkor ez a ballada irány. Tehát, hogy sokat meséljen, sok szöveggel fókuszáljon erre, de közben meg nagyon fontos a zenei háttér, ez a finom zenei háttér. Így is szerveződtek a zenészek, tehát hogy klasszikus zenészek vannak a zenekarban, népzenészek vannak a zenekarban, kortárs klasszikus szerző van, a Csernovszky Márk a zongorista, szóval hogy ilyenek a tagok, és rájuk én erre tudok támaszkodni nagyon nagy erővel. És így ment eddig ezeken a lemezeken, hogy ezt hoztuk, ezt a formát. Tehát, hogy valamennyire népzene, valamennyire klasszikus, kortárs klasszikus zene, valamennyire régi zene, de közben mégis egy balladisztikus mai előadás. És legyen egy kicsit progresszív is, tehát hogy ezen a zenei világban, de kicsit újítsa, mindig egy kicsit tágítsa ennek a határait, és akkor valahogy, és pont az előző lemezünk, a Folyó, azért nagyon erősen erre a klasszikus világra épült, és annak ilyen nagy súlya lett annak a lemeznek, igazán szerintem akkor realizálta a zenek, a közönség is, hogy mi is ez, amit mi csinálunk. És akkor én ezt megéreztem, hogy most a közönség biztonságban érzi magát, és azonnal hoztam egy poposabb lemezt, ez lett A lányok nem sírnak, ahol egy kicsit lazítok ezen, és beemelem a rappet, beemelek olyan világokat, amik nem voltak eddig erre jellemzők, és akkor igazán így alakultak ezek a dalok is, hogy egy picit finoman, ugyanúgy szövegcentrikus, és a szövegek nagyon is fontosak, de a környezet, ezeken a hangszereken, ebbe a világban, de a környezet legyen egy kicsit poposabb. Már nem is tudom, máshogy ezt nem tudom mondani.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.
3: Egy ember kitette szívét a járdára, a szíve mellett ezen a napon sokan mentek el, sokan léptek át, felette bele nem botlottak rúgni sem, csak elkerülték, hogy ne essenek el hazáig.

egy ember kitette szívét a járdára, a villamos utolsó csengetett az emberek ágyaikba, máshogy

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal fókuszban a Kollár Klemenc Kamara zenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Klemenc László. Ha már említetted a dalokat, egyébként a közreműködőket mindenképp említsük meg, mert mondtad, hogy itt beemeltél más zenei világokat, rappet például, ami hát esetedben merőben azért szokatlan. Ugye van itt például harmonika oldalról Örök Ferenci Gyuri.
1: Igen.
0: És hát Beton Hofi, aki meg tényleg a zenei spektrum teljesen másik oldala. Igen. Kezdjük talán Gyurival. Gondolom, hogy ismertétek egymást már korábbról.
1: Igen, igen, igen. Gyurival régóta, hát egyrészt a Budapest bárban mi ott időnként találkozunk, és megöleljük egymást, és elmondjuk egymásról, hogy mennyire jó. Szóval alapvetően, és ezt ilyen mélyen őszintén, de valahogy mindig is kerestük, évek óta kerestük azt, hogy hol lehet ez nekünk egy kicsit kapcsolódni. És egyszerűen jött ez a dal, tehát ezt így nem találtam előre. Szerettem volna vendégelőadókat, de ilyen minimálisan valahogy legyenek jelen egy-kettő, de még nem tudtam, hogy melyik dalva és ki és hogy, de úgyis maga a dal az majd be fogja ezt hívni. És akkor így jött ez a dal, az ember szíve, Egy ember szíve című dal, és ott egyszerre csak hirtelen a dalszerzés alatt keletkezett egy blues rész. És ha meg már blues rész, akkor egyértelmű, hogy itt kell, hogy legyen a Ferenci Gyuri. Megmutattam neki, nagyon tetszett neki, és hát a pillanatok alatt feldobta azt a kis szöveget, meg a játék, szájharmonika játékot. Úgyhogy hogy így jött a Gyuri, és iszonyú jó szín, mindig is gondolkodom koncerteken, mert hogy nem mind, tehát ugye egyszer tudott ott lenni, vagy talán kétszer a Gyuri ezen a koncerteken, de hogy tudom ezt hozni, amit ő oda tett akkor, szóval, de nagyon jó lett, és a másik pedig a Beton Hofi, akivel meg tulajdonképpen ez egy tök érdekes dolog, és nagyon szép, szóval, hogy ez a teljes, hogy az emberek, akár teljesen más generációs emberek is, közben vannak, akik így figyelik a, szóval, hogy figyelik a másik folyamatait, és még ha egy teljesen más világban is mozog, de így, szóval ilyen fontos. És akkor időnként így át kiabáltunk egymásnak egy ma Moszkva téren egy, mit tudom én, hosszú éjszaka, és te vagy, itt vagy, és akkor itt te is, itt szokor, és érezhetően nagy, szóval ilyen tök, tehát, hogy barátság van. Úgyhogy közben ilyen, meg igazán nem ismerjük egymást, tehát, hogy annyira szét vagyunk így menve, vagy szakadva, hogy így nem tudunk arra időt igazán szállni, hogy mi most akkor így barátkozzunk, de megvan egy ilyen erős nyitottság arra, amit a másik képvisel, amit csinál. Úgyhogy hogy így meg nekem jött ez a Nem tudom merre megyek című dal, ahol meg abszolút ott volt egy ilyen rész, amit gondoltam, hogy neki kéne felrakni. Úgyhogy hogy ő meg tök nyitott volt, megcsinálta és kész. Úgyhogy szóval, hogy igen. Tehát, hogy igen, tehát igazán ennek nagyon örülök, tehát csomó mindennek lehet örülni, de például annak, hogy vannak ilyen kereszt, ilyen összjátékok ebben az egész zenei világban, és vannak ilyen figyelmek, akár nekem, most mondhatnám a Carson Komának a figyelmét is, hogy ez szerintem az egyik legszebb dolog, az, hogy nem elzárva mindenki a saját, bizonyos szintig igen, elzárva, de mégis közben figyelünk egymásra, és közben fontos a másik, és akár fontos az, hogy például a Carson Komának a kis tehénnek a munkássága, a dolgai, hogy a kis tehén mit hozott ebbe a magyar popzenei életbe, ami fontos, és utána meg több zenekar is meghatározó, akár a Bohemian Betyár, szóval egy csomó minden dolog utána ezeken az alapokon működik, szóval, de ha nem is ennyire nyilvánvalóan felismerhető, hanem egyszerűen csak rajta van a figyelem, mert a Kistein is mindig, ahogy a kamarazenekarban ezt próbálom, a Kistein ráadásul abszolút olyan volt, hogy szinte lemezről lemezre egy új zenekar jött, mert állandóan kísérleteztem. a dalokkal, úgyhogy szóval, hogy ez szerintem nagyon jó.
0: Felírtam valamit az új lemezzel kapcsolatban, felolvasom, aztán majd reagálj rá. Nekem olyan ez a lemez, mintha egy vidéki kis fesztivál utolsó színpadi koncertjét hallgatnám, már bőven hajnalban. Mit szólsz te ehhez?
1: Hát igen, a szuper, a szuper.
0: Ez jött a fejembe. Akár egy művészetek, hogy ott ülök egy kis széken, kis kerek asztalnál, gyertya, és ténekeltek. És már így azért...
1: Igen, igen, már túl vagy. Hát ráadásul volt is ilyen, mert egyik évben a Kapolcsi művészetek völgyét tulajdonképpen mi zártuk, és akkor már tényleg csak ilyen látogatókat lehetett találni.
0: De hogy ez a legszebb?
1: Összes látogató ott volt az udvarban, ebbe az állapotba, és annyira boldog koncert volt, hogy...
0: Pont erre akartam kiukadni, hogy olyan nagyon békés, kicsi melankolikus talán, de nagyon-nagyon békés állapot.
1: Na, örülök.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin. Nem tudom.

Maguine, tout ce qui détecte, Maguine, tout ce qui détecte, hogy megtaláljalak. A gyereket a karácsony falak.

Nem tudom merre megyek, nem tudom merre repülök, nem tudom merre úszom haza. Túl sok idő telt el megint, túl sok idő telt el megint, túl sok

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, ez pedig a Vándorbot, amiben ezúttal még pár percre fókuszban a Kollár Clemens kamarazenekar új lemeze, A lányok nem sírnak. Vendégem ebben az órában Kollár Clemens László. Ugye mindenképpen beszéljünk arról, hogy most a Kistehén után egyrészt van a kamarazenekar, másrészt dalköltő egyetemi szakot is indítottál, ami hát ugye most így ildomos is talán rákérdezni, hogy ezzel mi újság van így az év elején? Vagy hát az oktatás év elején?
1: Igen, most indul, vagy szóval most indul a harmadik évfolyam. Uh-huh. Tulajdonképpen ez egyelőre egy ilyen négy szemeszteres képzés az ELTE bölcsészkaron, és elsősorban ugye azért van a bölcsészkaron, mert ez nagyon szövegcentrikus ez a dolog, de a költészet, tehát ezért neveztük el, ezért vontuk be a költészet szót, hogy azért, hogy ez más, mint a dalszövegírói uh-huh. oktatás, nem jobb vagy rosszabb, hanem más. Ez egyszerűen ez másra fókuszál. Az irodalomra fókuszál, és elsősorban a költészetre fókuszál, nem annyira így, nem feltétlenül egy ilyen nagyon sikeres popdalokat akarunk innen aztán kiengedni, hanem inkább egy ilyen, egy olyan életutat támogatunk, ahol ami egy nagyon egy ilyen szerzői életút, egy olyan életút, ahol valaki elhatározza, hogy már pedig ő megpróbál a legmagasabb szinten dalokat írni, a szövegeiben a legmagasabb, leginkább közelíteni a szép irodalom felé, tehát, és így értéket teremteni. Ezen az úton indul el, és aztán persze mindenkiből az lesz, ami sikerül, uh-huh. de hogy mi ehhez az élethez, vagy ehhez a döntéshez tudunk támogatásokat adni ebbe a képzésben.
0: Te hogy látod a saját dalszövegeidet? Ezek versek inkább? Te a spektrum melyik oldalán vagy?
1: Hát valószínűleg, tehát mivel, hogy tehát azt nem én fogom megítélni, hogy az én szövegeim szép irodalmiak, vagy nem. Valószínűleg egyébként ráadásul minden szöveg más. Tehát, hogy egy szia nagypapa, szia nagymama, kutyika, egyszerűsége is, a gyönyörű egyszerűsége ellenére nem biztos, hogy annyira szép irodalmi szöveg. Aztán meg lehet, hogy valamelyik igen, nem is ez a lényeg, hanem, hogy mondjam, ez inkább az attitűd a lényeg, amiről az előbb beszéltem. Tehát, hogy ki tud ebből valóban olyan értéket teremteni, és szép irodalmat teremteni, az élet az megmondja. Szóval, hogy teljesen más az, amikor egy szórakoztató ipari terméket akarsz előállítani, nagyon sok ember ezzel akarsz jutni, sok pénzt szeretnél keresni, és te ennek adod az életedet, uh-huh. és minden dolgot e felé irányítasz, akár a szöveget, hogy könnyen értsék, hogy könnyen azonosulni tudjanak vele. Teljesen más, mint az, hogy költészet felé akarod vinni, és egyáltalán nem érdekel, hogy ki tud ezzel azonosulni, vagy nem azonosulni. Te tulajdonképpen a saját személyiségedet akarod megismerni, és a saját személyiségeden keresztül a világot a költészet által. Szóval, hogy ez egy másik út, ez egy olyan alkotói út, amilyen alkotói út mondjuk egy szép irodalmi író, vagy egy költőnek az útja, vagy egy festőnek az útja, vagy szóval, hogy ez abszolút az alkotóról, elsősorban az alkotóról szól, nem pedig a mondjuk így az üzletről, vagy a piacról, vagy a sikerről kvázi, tehát hogy amikor a sikert arról beszélünk, a sikernél, hogy hány ember, meg szóval ilyen mennyiségi dolgokról, ez itt nincsen jelen.
0: Vannak egyébként tehetségek így az évfolyamban? Vagy voltak?
1: Abszolút, az kell. Minden év folyamban. Az újat nem tudom, hogy ott mi lesz, de nagyon jó fejek voltak, akiket végül felvettünk, és mindegyikben van valamiféle olyan, megcsillant valami olyasmi, ami miatt azt gondoltuk, hogy mindenképpen szeretnénk velük két évet dolgozni. Most nem is szeretnék konkrétan kiemelni valakit, de hogy tényleg többen vannak, akiknek aztán egy kicsit segítjük az útját is, tehát hívjuk aztán. Mi ezeken szóval az oktatás, ennek a dalköltészetnek az oktatása az egy dolog, de hogy ez egy csomag. Uh-huh. Itt van egy ilyen alap, valahogy a fejembe vettem ezt, hogy ez egy tök fontos dolog, tehát hogy tulajdonképpen ez egy olyan tér, amiben jelen pillanatban még ezek az alkotók vannak, vagy az eddig korábban ilyesmivel foglalkozó emberek vannak, és akkor itt behozhatom a Cseh Tamás Bereményit is, hogy jelen pillanatban ők ugyanúgy, meg a Bob Dylant, hogy jelen pillanatban ők ugyanúgy a szórakoztató ipari termék kategóriába esnek, de közben meg egyáltalán nem az. Mégis egy csomó minden jogi, szerzői, egyéb csomó minden kezelésben ők a szórakoztató ipari termékek. Amikor én pályáztam eddig az NK-ban, vagy megpróbáltam pályázni alkotói támogatásra, akkor az volt az én, ahol én tudok pályázni, az volt kírva, hogy művészetnek nem minősülő egyéb tevékenység. Hát én nem szeretnék ilyen egyéb tevékenységbe. Szóval szeretném ezt a dolgot átemelni a magas művészetbe, ahova egyébként is gondolom, hogy tartozik, és megadni ennek a méltó helyét, és megadni azt, hogy ha valaki úgy dönt érettségi után, hogy dalköltő szeretne lenni, és ő költészettel akar foglalkozni zenével együtt, akkor legyen egy ilyen életút, ahol elmegy a bölcsészkarra, elvégzi az alapot, és mesteren diplomázik dalköltőként.
2: Még egy záró kérdést engedj meg nekem, ugye most itt van a Lányok nem sírnak, viszont Kollár Klemenc kamarazenekart illetően mikkel készültök még?
1: Idén még lesz egy, ezt a lemezt még visszük több vidéki városba, Szegedre, Veszprémbe, Miskolcra, de most már nem tudom fejből pontosan, hogy hova, de egy pár helyre még. Ez egy nagyon nagy feladat, mert iszonyú nehéz azért, tehát van a Budapestnek a kultúra, és van a vidéki művelődési házak, és nagyon nehéz pesti dolgokat levinni, de én erőltettem, hogy ez jöjjön össze. Mindig novemberben Szentendrén, ahol lakom, illetve a több zenekartagnak is van szentendrei kötődése, ott mindig csinálunk egy nagy szentendrei koncertet, novemberben a PMK-ban, majd lesz még azt hiszem az akváriumban is, szóval sok helyen leszünk még, Budapesten is több helyen, és az év végét azt egy erdélyi turnéval szeretném befejezni, majd még itthon van egy ilyen nagyon speciális szilveszteri, szóval, hogy bőven van, na, tehát bőven van, csak a kamarazenekarnak is bőven van még ősszel mit tennie.
2: Én sok időt és kitartást kívánok nektek, nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát sok sikert egyetemen is, zenében is, mindenhol.
1: Köszi, én köszi a meghívást.
2: Az elmúlt egy órában Kollár Klemenc Lászlóval beszélgettem egy különleges új lemezről, amit a Kollár Klemenc kamarazenekarnak köszönhetünk. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Vándorbot, amiben most már is zenével folytatom. Hola!

megyek a tengerre. 84 napja minden reggel. 84 napja nem fogtam semmit. 84 napja születtem éhesen. Beljebb megyek a csónakkal. Beljebb, mint bármikor életemben. Ahol nincs a tengernek alja, az égnek nincs teteje. Ott megállok. Ott várok. Nem alszom, nem pihenek. Kezeim sósak és véresek. Nem alszom, nem pihenek. Kezeim sósak és véresek.

szemben. Madarak sikoltanak az égen, csónakom libeg, egyedül vagyok. Megérkeztem, félek. Félek, hogy feladom, félek, hogy legyőznek. Meg kell mutatnom magamnak, ki vagyok, hogy nem volt hiába való az élet. Ne félj tőle, gyenge vagyok, ne félj. Messze a parttól ez a tenger, a csónakom itt fuldoklik. Bennem a kétség, a partot már nem látom. Nem emlékszem, milyen a föld, milyen járni a homokban, ülni a fa alatt, ölelni. Nem emlékszem az arcodra sem, öled melegén, hagyj itt.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában Kollár Klemenc Lászlóval beszélgettem egy különleges új lemezről, amit a Kollár Klemenc Kamara zenekarnak köszönhetünk. Ez a Lányok nem sírnak. A jövő héten természetesen ismét lesz majd Vándor Bot itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni. Addig is viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

Hazai Jazz egy órán keresztül. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.

0: Rádió, Juhász Attila.
1: Ez volt a Szakcsi Jazz óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.

0: Viberen a 0630303380 as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ezt a műsort nem most hallod először. Megismételjük.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban, és ezzel kapcsolatban már itt ül velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki a Mesterségek ünnepe főszervezője is, Igyártó Gabriella. Köszöntelek, Elka, de jó, hogy a te szia.
2: Szervusz, köszöntöm a nézőket, nagy tisztelettel örülök, hogy újra itt lehetek. Már eltelt 40 év, amióta a Mesterségek ünnepét szervezzük, és hát idén jubilálunk.
1: Eltelt egy év, mióta legutóbb beszélgettünk, és ahogy említetted, 40 év, mert hogy idén 40 éves a Mesterségek ünnepe. Egy csomó évfordulót ünnepeltek idén 2026-ban, ez a csomó most kifejezetten három, ami eszembe jut. 40 év, 20 év, és még az amerikaiaknak ezt a bizonyos 250 évét is ünneplitek.
2: Igen, így van. Na most nem is tudom, hol kezdjem. Tehát 40 év. 40 év. Hát itt kutakodtam a dokumentumokban. Hát igazán 40 évvel ezelőtt Péterfi László, Kossuth Díaz szobrászművész, Makovecz Imre voltak az ötletgazdái ennek a fesztiválnak. Tehát ők azt szerették volna, hogyha vidéken lévő alkotóközösségek, alkotóházak egyszer egy évben eljönnek Budapestre, bemutatkoznak, és a lényeg, hogy olyan látványműhelyekben, olyan műhelyeket rendezenek be, ahol a közönség picit betekinthet azokba az alkotói folyamatokba, ami egy-egy mesterség mögött van. És ezt sikerült a mai napig, ezt a koncepciót tiszteletbe tartanunk, megtartanunk, mert ez szerintem a lényege ennek a fesztiválnak, és hát szerencsére azóta nagyon sok fesztivál, tehát országos szinten, Kárpát-medencei szinten elterjedt ez a fesztivál forma.
1: Sőt, nem hogy csak Kárpát-medencei szinten, hanem világszerte ismerté vált a Mesterségek ünnepe, mert erről majd a későbbiekben beszélünk, hogy kik azok, akik szeretnének jönni, vagy visszajönni, mert már megfordultak itt korábban. Viszont, hogyha már erről a 40 évről beszélünk, azért nyilván 40 évvel ezelőtt nem úgy nézett ki, mint ahogy most kinéz. Most már jó pár éve ugye fent a várban, és egyre nagyobb területen helyezkedik el, de úgy gondolom 40 évvel ezelőtt ez nem pont így nézett ki.
2: Nem, de a helyszín ugyanez volt, a Tóth Árpád sétány. Ez volt a helyszín, akkor 18 szervezet vett részt, 18, igen, és azóta most már 60 szervezet, 72 szervezetünk van, de 60-an fognak idén eljönni a rendezvényre, de helyszínt cseréltünk azért, ha 40 év alatt voltunk a budavári palota környékén, aztán visszaköltöztünk 2021-ben a budai vár polgárvárosi részébe. Aha. De idén először most újra birtokba veszük a Tóth Árpád sétány teljes hosszában azt a szakaszt, ahol legelső alkalommal 40 évvel ezelőtt volt, de hozzá kapcsoltuk még az Anzsú bástyát, Tárnok utcát, Szent Háromság teret, tehát hogy egy egész nagy helyszínt veszünk igénybe, hiszen egyre többen vagyunk, meg mint említetted is, egyre több külföldi szeretne részt venni a rendezvényen. Tehát, hogy sokkal kevesebb szervezet volt, de hát az évtizedek alatt bővültünk, és a fesztivál népszerűsége töretlen. Ezen néha mi is csodálkozunk, de nagyon-nagyon népszerű, és nagyon szeretik az emberek.
1: Majd beszélünk arról, hogy mi az idei kiemelt téma, mi a kiemelt topik a mesterségek, illetve a mesteremberek kapcsán, viszont hogyha már arról beszélünk, hogy töretlen a népszerűsége ennek a bizonyos fesztiválnak, a Mesterségek ünnepének. Ezzel együtt folyamatos is? Tehát, hogy az elmúlt 40 évben, minden évben meg lett rendezve? Vagy voltak kihagyások?
2: Hát volt egy kihagyás 2020, de az sem úgy volt kihagyás, hogy teljesen elhagytuk a Covid idején, hanem volt egy helyszín a Budapesten, az Oroszlán udvarban, a várban, ahol koncertek voltak, meg egy visszafogottabb formában rendeztük meg, egy kisebb területen, és a vidéki, az egyesületeink, a közösségeink vidéken mindenki csinált valami olyan mesterségek ünnepeszerű eseményt, és akkor így 2020-ban is végül is megvalósult, csak nem egy helyszínen. De 2021-től már át kellett költöznünk a Budapesten, a Vári Palota rekonstrukcióra, aha, meg a felújítások miatt a budai polgárvárosi részbe, tehát és így ingyenessé, aha, tettük a fesztivált, mert előtte jegyértékesítés, jegybevételes volt a fesztivál.
1: Mi lehet az oka ennek, Gabi, vagy Elka? Ugye a szakmán belül barátok között mindenki Elkának hív. Lehet, hogy majd néha ezt fogom mondani, néha azt fogom mondani, ne haragudj meg miatta. Szóval mi lehet az oka ennek a bizonyos népszerűségnek? 40 éve folyamatosan működik. A helyszín lehet az oka, vagy az, hogy a különböző mesteremberek bemutathatják a tudásukat, és mint ahogy említetted, azért számtalan ilyen fesztivál van már, Kárpát-medence szerte, vagy az, hogy augusztus 20-án mutathatják be, vagy ezek bármilyen kombinációja?
2: Hú, ezen sokat szoktunk vitatkozni, így a kollégákkal, meg a közösségeinkkel. Én azt gondolom, hogy a kézművesség az utóbbi évtizedekben eléggé népszerű lett, mint tevékenység is. A kézműves termékek egyrészt, másrészt meg hogy kézzel készíteni valamit, a tanfolyamaink is, képzéseink is nagyon népszerűek, és teljesen más területről érkező emberek, értelmiségiek, vagy bármilyen szakmát űző emberek jelentkeznek ezekre a tanfolyamokra, élvezettel csinálják. Én azt gondolom, kézzel készíteni valamit, megfogni egy természetes anyagot, valamit csinálni a saját kezünkkel, ez egy nagyon jó érzés, nagyon jó élmény, és mint említettem, egyre divatosabbak. A fiatalok körében is, akik egyre környezettudatosabbak, a vásárlók is egyre inkább megnézik, hogy milyen termékeket vásárolnak, tehát az, hogy ezek a termékek időtállóbbak, nem termelünk annyi szemetet ezekkel a termékekkel, mívesebbek, van valami lélek van bennük, egy több évszázados tudás, a mesterek szíve, lelke benne van, tehát hogy egy ilyen tárgyat megfogni, vagy ezt használni minden nap, szerintem az sokkal jobb érzés, mint hogy megvenni egy műanyagot, és következő fél évbe, vagy következő évbe kidobni. Tehát azt gondolom, hogy a tudatos vásárlók körében most már ezek egyre népszerűbbek, és hát, hogy bárki bármit kézzel valamit alkosson, tehát maga az alkotás folyamata, a sikerélmény, az is nagyon fontos, meg a nem utolsó sorban a közösségben való alkotás.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezetője, aki nem mellesleg a Mesterségek Ünnepének a főszervezője, Igyártó Gabriella. Mindjárt folytatjuk a beszélgetést.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, aki egyébként a Mesterségek ünnepének a főszervezője is. Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Én is köszöntelek.
2: Az imént már beszéltünk róla, hogy idén 40 éves ugye a Mesterségek ünnepe, és azt is elkezdtük fejtegetni, hogy mi lehet az oka ennek a népszerűségnek, hogy 40 éve töretlen népszerűséggel, sőt, egyre inkább növekszik ez a bizonyos népszerűség, illetve a látogatók száma is a Mesterségek ünnepével kapcsolatban, szóval hogy ennek mi lehet az oka. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy ebben a kicsit megváltozó világban említetted a fiatalokat, hogy ők is érdeklődnek egyébként a kézműves tárgyak, a mesterségek iránt, de ebben a megváltozó világban, amikor azt lehet látni, hogy a különböző internetes applikációk, közösségi oldalak, telefon, meg mindenféle mesterséges intelligenciák uralt a világban. A fiatalok mennyire figyelnek erre oda, mert nyilván van egy ilyen fordulópont az ember életében, amikor kicsit jobban átgondolja az életét, hogy ennyi meg ennyi idős lettem, és akkor ideje kicsit lelassítani, visszatér valaminek, valamilyen kézműveségnek a világába. Ezt persze, ezt értem, ez elfogadod, de hogy a fiatalok, akik ebben a digitális világban élnek, őket is érdekli ez?
3: Hát ez ebben nem vagyok teljesen biztos, de van biztos egy réteg. Mi inkább a családokon keresztül próbáljuk bevonni a fiatalokat, tehát már kisgyerekkorban, mert ez azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb családi fesztivál az országban, tehát itt nagyon-nagyon sok olyan program van, nagyon fókuszálunk a gyerekprogramokra, hogy a gyerekek, a legkisebbek is, a nagyobbak, a kamaszok is találjanak valami elfoglaltságot maguknak, és aki ide eljön, az kicsit belekóstol, lehet, hogy utána vagy visszajáró lesz, vagy érdekli ez az egész, keres olyan tanfolyamokat, olyan alkalmakat, olyan közösséget, ahová tud kapcsolódni, de mondjuk aki nem hajlandó ide eljönni, mert abszolút taszítja ez a kultúra, akkor őt nem biztos, hogy meg tudjuk szólítani.
2: És ez a következő kérdés, ebből a topikból kiindulva, 40 éve működik a Mesterségek ünnepe. Előfordulhat, hogy lesz most olyan mesterember, aki a szüleivel, nem tudom, 35 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt jött, és akkor még nem tudom, próbálkozott gyöngy fűzni, vagy nem ezt készíteni, mondjuk nem tudom, 6 évesen, 8 évesen, és most meg már mint kiállító itt van.
3: Nagyon sokan vannak ilyenek, nagyon. Ezt fel is kéne mérnünk, és esetleg kicsit népszerűsítsük őket. Én is nagyon sok ilyen gyereket ismerek, akik vagy a szülei kézművesek, de vagy csak látogatónként a szüleikkel voltak a rendezvényen, és itt szerettek bele egy-egy szakmába, és azóta is professzionálisan űzik. Hát tudok, a pitykegom készítőt, tojásírót, szövőt, van egy harangöntő fiatal ember, aki szintén itt szeretett bele a szakmába, meg vannak több generációs kézműves családok, akiknek a gyerekei természetesen beleszülettek, és ezt a szakmát űzik.
2: A 40 éves évfordulóról beszélgettünk elég sokat. Most ezt felezzük le. 20 év. És a 20 évvel kapcsolatban pedig egy világszerte ismert szervezetet kell említenünk, ez pedig az UNESCO.
3: Igen, így van, az UNESCO. Az UNESCO szellemi kulturális örökség egyezményéhez 20 évvel ezelőtt csatlakozott Magyarország. Ez azért fontos, mert ez az egyezmény népszerűsíti ezeket a mesterségeket, hagyományokat, közösségeket, másképp nagyon rá irányítja a világ figyelmét. Hát tudjuk, hogy az épített örökségnél is az UNESCO listán rajta lévő épületek, vagy természeti szépségek mennyire népszerűek is tudjuk, és egy rangot is ad az egész történetnek. Ez a kézművességnél, táncnál, zenénél is ugyanígy van. Tehát 20 éve csatlakozott Magyarország, és az első közösség, meg mesterség, ami rákerült a világ ranglistára, a reprezentatív listára, az a busómaszk készítés, tehát egy hagyomány és egy mesterség, de itt mindig az a lényeg a listára kerülésnél, hogy legyen mögötte egy élő aha. közösség, tehát nem egy múzeumban megtalálható tárgy kerüljön fel, hanem műveljék, közösségben műveljék, és élő legyen. Tehát a mai napig ezek a hagyományok éljenek. Tehát így került fel a busójárás, a reprezentatív listára, aztán a matyó örökség tánca zenével, a kézművességgel, a hímzéssel, és utána harmadiként felkerült a kék festés hagyománya, de ezt 5 ország terjesztette fel, de Magyarország is az egyik ország, hiszen Magyarországon is még van 5 kék festőműhely, és hát így ők is felkerültek a reprezentatív listára.
2: Az említett mesterségek mind itt lesz egyébként, most majd augusztus 20-a és 23-a között, és hogy mi az idei kiemelt téma, erről is beszélünk nem sokára. Szóval ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója, és Igyártó Gabriella, mindjárt folytatja.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness. Idén már 40. alkalommal kerül megrendezésre a Mesterségek ünnepe a Budai Várban, a Tóth Árpád sétányon és a Tárnok utcában is egyéb helyszíneken, és e kapcsán itt ül velem szemben a stúdióban a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is. Igyártó Gabriella, még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntelek.
1: Meg annyi dologról beszélgettünk az elmúlt szűk fél órában, többek között 40 évről, többek között 20 évről, mert hogy 40 éves a Mesterségek ünnepe, 20 éve csatlakozott Magyarország az UNESCO-hoz, és bizonyos mesterségek, illetve élő közösségek, illetve az abban készülő tárgyak bekerültek, vagy felkerültek az UNESCO listájára is. Erről is beszéltünk egyébként. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy itt egy újabb évforduló. És hát szerintem egyébként, javíts ki, ha tévedek, amerikaiak még nem voltak díszvendégek a Mesterségek ünnepével kapcsolatban. 200

0: 50 éves évfordulót ünnepelnek, és most ők jönnek, és bemutatják. Mit mutatnak be? Mert hogyha Amerikára gondolok, akkor az indiánok jutnak eszembe. Mert ugye jöttek utána a gyarmatosítások, és minden, ami ott utána kialakult, az már az európaiakhoz kötődik.
1: Hát igen, ezt tavaly a mesterségek ünnep, ahogy véget ért, következő héten már az amerikai követség ügyvivő asszonya megkeresett, hogy hát ők szeretnének idén díszvendégek lenni. És hát ez az 250 év, meg 40 év a mesterségek ünnepe, tehát hogy ez milyen jó lenne, hogyha ők lehetnének a díszvendégek. Persze el is indult egy szervezés, voltak igen félelmeink, hogy azért mit fognak bemutatni, de nagyon sokat egyeztettünk, és egy nagyon jó csapat alakult ki, tehát igen, hogy milyen hagyományok lehetnek, főleg tárgyi kézműves hagyományok Amerikában, tehát már Amerika, tudjuk, hogy egy nagy olvasztó tégely, őslakosok voltak, rengeteg kultúra, különböző nemzetek kultúrája is jelen vannak, de akiket ők kiválasztottak, általában iparművészek, uh-huh. Tehát már ez a hagyományos kézművesség csak az indián őslakosságnál van meg, de inkább iparművészek, de akik azért visszanyúlnak valamelyik nemzet hagyományához, vagy az ő indián ős lakosok hagyományaihoz, de mégis egy nagyon innovatív dizájn tárgyakat fognak itt bemutatni, amelyek nagyon jól illeszkednek a mai életünk kultúrájához. Keramikusok jönnek, jönnek textilesek, jön egy könyvkötő, tehát mind olyanok, akik inkább modernebb tárgyakat hoznak, de azért a hagyomány bennük van. És hát jön egy indián közösség is, Utah állam északi részéből egy Pueblo nemzetségű indián csoport, akik színpadi produkciókat is hoznak, de az összes tagja ennek a táncegyüttes, meg ennek a közösségnek mind valami ős régi kézműves tevékenységet is űz, tehát gyöngyfűzés, bőrművesség, tehát azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz ez a magyar közönség számára.
0: Említetted a tánccsoportot, menjünk tovább, színpadi programok és az amerikai díszvendégekkel kapcsolatban. Egy zenekar is érkezik, ha minden jól megy, akik majd megmutatják az ő zeneiségüket, többször is talán.
1: Igen, ez egy bluegrass nevű stílusban játszó zenekar érkezik. Ez a San Franciscói öböl környékén van ez a hagyományos zene. Ez több zenei műfajt egyesít magában. Hát én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen ebben lesz. Jazz, soul, western zene, tehát ez egy ilyen fúziós zene lesz, de minden nap fellépnek, úgyhogy meg az indián közösség is minden nap fellép, tehát akkor bárki bármelyik nap jön, ezt meg tudja hallgatni, meg tudja nézni ezeket a produkciókat.
0: Szóval idén a 40. mesterségek ünnepén a meghívott díszvendég, tehát Amerika, illetve amerikai kézművesek és tánccsoport és zenekar, de hogy rajtuk kívül, mármint az amerikaiakon kívül, azért számtalan nemzet képviselteti magát. Mehetünk egészen a Távol-Keletre. Nagyon sokan érkeznek mindenfelől.
1: Hát igen, ezek a visszajáró vendégországaink, akik ha egyszer itt voltak, utána mindig vissza szeretnének jönni, úgyhogy most már egyre bővül a résztvevők listája, hát idén visszatér Japán, ő is volt díszvendég valamikor, de most nagyon-nagyon sok érdekes mesterséggel érkeznek. Aztán Dél-Korea, akik szintén voltak vendégország, és azóta is mindig újabb és újabb mestereket hoznak. Hát ott nagyon nagy tiszteletben tartják ezeket a kézműves mestereket Dél-Koreában. Aztán érkezik Kazasztánból egy kézműves csoport, Törökországból, Lengyelországból, és hát érkezik Azerbajdzsánból a híres Szőnyeg Múzeum képviselői, és hát Kirgizisztánból, akik tavaly is voltak, egy csoport, akik szintén UNESCO reprezentatív listán lévő hagyományt mutatnak be, mégpedig az elecsek hagyományát, az a kirgiz viseletnek a fejdísze, amit színpadon is be fognak mutatni, de a standjuknál is bárkitnek bemutatják ezt a tudást, egy 7 méter agyagot, textilt tekernek rá az asszonyok fejére, fantasztikus mindenféle hagyomány alapján, tehát az is egy nagyon érdekes mozzanata lesz a színtapi programoknak is, meg a kirgizek standján.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója. És Igyártó Gabriella, mindjárt folytatjuk.
2: Engem élén táncolsz, tűzzel játszol.

0: Outdoor Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig a Mesterségek ünnepe főszervezője, aki egyébként a Népművészeti Egyesületek Szövetségének az ügyvezető igazgatója is, Igyártó Gabriella ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Én is üdvözlöm az hallgatókat, meg téged is újra.
1: Augusztus 20-a és 23-a között immáron 40. alkalommal Mesterségek ünnepe a Budai Várban. Beszéltünk meghívott vendégekről, beszéltünk érkező mesteremberekről, a távol-keletről, a közel-keletről, stb. Amerikát is említettük, ugye ők az idei díszvendégek, 250 éves évfordulójuk van, e kapcsán is érkezik többek között egy indián tánccsoport, azt említetted, és egy együttes is. Arról viszont még nem beszéltünk, hogy az idei kiemelt topik a fazekasság. Ezt találtátok erre az évre, úgyhogy nyilván egy csomó olyan mesterember lesz, akik majd mindenféle tálakat, tányérokat, vagy nem tudom, díszeket készítenek? Vagy minden lesz?
2: Szóval a fazekasság, igen, itt mindig nagy vita előzi meg a szakmai bizottságok, meg a küldőgyűlésünken, hogy mi legyen a kiemelt téma. Minden mesterség ugye szerette minél többször jelen lenni, de hát rájöttünk, hogy a 40 év alatt egyszer volt csak fókuszban a fazekasság, és hát egy nagyon nagy számmal képviseltetik magukat a fazekasok, meg nagyon gazdag a Kárpát-medencei fazekas kultúra. Nagyon fontos fazekas központok vannak, szintén rajta vannak az UNESCO nemzeti listáján, mind a mezőturi, vagy a magyar szombathelyi fazekas központok. Tehát fazekasság, igen, nagyon készülnek, több mint 30 fazekas lesz egy helyszínen, mégpedig a esztergomi rondellában, az a Tóth Árpád sétány Anzsú bástya sétány találkozásánál, a Történeti Múzeum mögött. Azért mondom, mert ezeket előző években most nem használtuk, ezeket a helyszíneket, hogy könnyebben megtalálják a nézők, vagy a látogatók. Tehát 30 fazekas fog bemutatkozni, és különböző munkafolyamatokat mutatnak be, és különböző fazekas központok, különböző tájegységek szerint készítenek el edényeket, a díszítéstől, korongozástól, ezeket mutatják be. Lesz egy szabadtéri kiállítás is az esztergomi rondellában, ahol a leghíresebb fazekas központok legszebb edényeit, tárgyait fogják, alkotásait kiállítani. Aztán lesz egy nagyon szép fotókiállítás, szabadtéri fotókiállítás, mégpedig Kása Bélának az erdélyi fazekasokról készült fotókiállítása, és aztán a gyerekeknek is lesznek külön olyan fazekassággal kapcsolatos programok, hogy aki belekóstol, lehet, hogy 10-20 év múlva annyi fazekas lesz, hogy hihetetlen.
1: Fazekasság, ez az idei kiemelt topik, és említetted, hogy a nemzeti lista, az UNESCO nemzeti listája számtalan mesterember képviselteti majd magát, azok közül, akik a nemzeti listára fölkerültek, nyilván igen, onnan is érkeznek azokból a mesterségekből képviselők.
2: Igen, azért szeretném ezt megemlíteni, hiszen ez is egy nagyon fontos része ennek a szellemi kulturális örökségnek, hogy ahhoz, hogy valaki felkerüljön a reprezentatív listára, először a nemzeti listára kell felkerüljön, és hát rengeteg olyan mesterség van, meg közösség, akik itt lesznek a mesterségek ünnepén, a teljesség igénye nélkül csak említeném a szegedi papucsot, a hövei hímzést, a mezőtúri fazekasságot, a békési szücs hímzést, tehát hogy rengeteg mesterség, és hát amire mi nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy 2019-ben a mesterségek ünnepe és a NESZ, tehát a Népművészeti Egyesületek Szövetségének a tevékenysége, felkerültünk a nemzeti listára, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata. Tehát ez nekünk nagyon fontos, de hát itt ugye mint csak a tárgyi hagyományokról és közösségekről, meg mesterségekről beszélek, de hát például ott van a táncház, az is a reprezentatív listán van, mint a hagyományok megőrzésének jó gyakorlata, tavaly felkerült a csárdás, tehát nagyon-nagyon sok olyan hagyományos közösség van fönt a listán, ami szerintem az bizonyítja, hogy Magyarországnak mennyire gazdagok a zenei, tánci és kézműves hagyományai.
1: A kiemelt mesterség, tehát idén a fazekasság, de hát nyilván, mint ahogy említetted, jönnek majd kékfestők, meg itt lesznek a harangöntők, a kovácsok, stb. Stb. Egy mesterségről nem beszéltünk még, ez különlegesség, kuriózum számba megy. Szerintem nem sokan hallottak még arról, hogy létezik ilyen, hogy taplász. És idén lesz taplász.
2: Igen, lesz pár nagyon különleges mesterség, de a taplász mesterség még soha nem lett bemutatva. Amúgy most már negyedik éve Erdélyben, Marosvásárhelyen is megrendezzük az erdélyi mesterségek ünnepét, ott is vannak kézműves közösségek, hát ott még sokkal élőbbek a kézműves hagyományok, és ott minden évben kiválasztunk 2-3 mestert, akit meghívunk a mi mesterségek ünnepünkre, tehát idén egy szövőnéni fog jönni, meg hát ez a taplász mester, ez a Korondon van hagyománya ennek, nem sokan űzik már ezt a mesterséget, ez a tapló gombá az alapanyaga, aha, és azt épp elolvastam, hogy 5 napon keresztül hamuban főzik, és akkor utána hogy készítik ki ezt a tapló gombát, és használati tárgyakat készítenek belőle, táskát, különböző háztartási dekorációs elemeket, sapkát, tehát hogy ennek nagy hagyománya van, a turisták Korondon, meg Szovátán, ott a környéken nagy szeretettel vásárolják, mert ez egy igazi különlegesség, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy itt a magyarországi közönség és a külföldiek is hogy fognak erre a mesterségre tekinteni, mert megpróbálják bemutatni, hogy ez hogy is készül.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, Elka. Beszéltünk arról, hogy 40. alkalommal rendezitek meg, hogy 20 éve, ugye ott van Magyarország az UNESCO-ban, illetve arról beszéltünk, hogy az Amerikai Egyesült Államok ugye a meghívott idei díszvendég a 250 éves évforduló kapcsán. Arról viszont még nem beszéltünk, családoknak szóló rendezvényről van szó, de a színpadi programok azok nem merülnek ki abban, hogy az indián tánccsoportot táncol valamit, meg hogy jön az amerikai együttes, hanem hogy azért a magyar együttesek, a nagy magyar zenei, illetve táncegyüttesek is megjelennek. Ha már említetted a táncházat, Fitos Dezsőik is ott lesznek, Pár Julcsi is ott lesz, stb. Stb.
2: Igen, így van, 20-án kezdünk a folk trenddel. A folk trend ugye az egy pályázat előzi meg, ezt viseletkészítők, dizájnerek, ruhatervezők pályázhatnak, és ebben a pályázati anyag legszebb alkotásait mutatjuk be, most már szem 6. alkalommal. A Fitos Dezső Társulat mindig fergeteges divat show-t készít ebből, tényleg nagyon-nagyon élvezetes a zenével, tánccal együtt, nagyon népszerű ez a program ellen. Aztán este 20-án a Fitos Dezső Társulat a Transzilvánia Express táncszínházi produkciót mutatja be.
1: Ó, az hány órától lesz?
2: 8 órától. Uh-huh. 8-9-ig, aztán a tűzijáték jön, meg a
1: fényfestés,
2: igen.
1: Drónsó és minden.
2: Drónsó, igen. Meg hát még 20-án délután lesz mesterek felvonulása, meg a kenyérszentelés, az is egy nagyon szép szakrális eleme az augusztus 20-ai programnak. Aztán másnap 3 nagyon jó koncertet tudok a közönség figyelmébe ajánlani. Petrás Mária is zenekara, aztán a 30 éves Bokros együttes és a 70 éves Borbély Misinek a koncertje. Szerintem az is nagyon izgalmas lett, és este pedig Bársony Bálint és a Magyar
1: Rapszódi
2: projekt. Aztán a következő nap a Mazsimo Gipsimo, ez a katalán, igen, zene, amit a Rostás Mihály Mazsi 2021-ben alapított, ezt a zenekart, és ez a katalán zenére alapszik, én nagyon szeretem őket. És aztán negyedik nap pedig a magyar-szerb kulturális évad van, mint tudjuk, és ennek jegyében pedig 3 generáció áll majd a színpadon a Vigad együttes, a Söndörgő és a Vujicsics. Egy fergeteges koncerttel zárják a mesterségek ünnepét.
1: Szóval idén 40. alkalommal, tehát a Budai Várban mesterségek ünnepe. Elka, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Köszönöm szépen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT
1: és az Eko Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indul a csütörtök, vagyis a kis péntek, hajnali 2 óra után járunk, a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod. Üdv a fedélzeten, hozom majd a változatosság jegyében Denepszet, Dankó Tündét, vagy éppen most a Tigris Szofit. Ez a Gyere fel hozzám!
0: Itt egy újabb óra! Kizáról